0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Folyamatban van a Paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, a családi pótlékot is ma fizetik ki az iskola kezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlen, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics Palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek ki toloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk kamureklám.
1: A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.

0: Kamureklám.
1: Teszegve. Tosszamba. Fusszanás pihel. A gomor husongba tövel. Víz cseppenyből vatyál a pocadék. Hát senki! Istenem kumok bönyködnek tova! Suttyony! Szegesd a györöztét, hogy szabarincs a csommá! De csak a tarnyuk bodolint. S ebbent a lafagy rámkódik piszkányul. Töttyenő manóka a fityereg, meg-meg tuhál. Hiába. Zuhagó vecergés köhel, s csikmányt öled a pasaj.
0: Kamureklámot hallottak!

0: Hobby Rádió.
1: Fogalak, hogy mélyed egy ki a busztába!
2: Anyám!
3: Vigasztaljon!
2: Két! Három!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolaigazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az Országos Kórházi Főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pestvár megyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamureklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznyevirág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek friss illat mesés tájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Klímavíz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klímavíz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és 4 helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér 3-szorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135.000 tonna, tavaly 170.000 tonna alma termett. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben, 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Szivárvány!
8: Szivárvány!
7: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show! Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
9: Szemfüles! A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles, pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksi és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban a Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyár végi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin-Amerikai Ország Kávétermesztőinek Szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhette az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
5: Hobby Rádió.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Jó.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80.
6: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
4: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes. Rajtad a sor hallod.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Te, mi ez a sistergés?
2: Mi lenne a sistergés? Koptatják a cirkot.

0: hányszor mondjam, hogy ne szemetelj? Hát hiába beszélek, te szerencsétlen.
1: Jöjjön!

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: Kezdődik az iskola, biztonságosak a tanszerek. Jelentős büntetést kapott az iváncsai akkumulátorgyár. Pozitív lett a dopingtesztje egy magyar válogatott atlétának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsérkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKF ha ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartóságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegő szennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta Tiszeker Ágnes, a hazai dopping ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a dopingtesztem. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrás működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshogy kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma augusztus 25-e-ked van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 20,4 fok van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobbyrádió.hu
0: A rádiót. Műsorajánló.

0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
1: A Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 25-én Patrícia, valamint Lajos nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Patrícia latin eredetű név, a Patricius férfi név női párja, a szó jelentése pedig római előkelő, nemes és nemesség. A patriciák ünnepelnek még március 13-án és április 28-án is. Becézése a névnek Pati, Patika, Patus, Cia, Ciácska és Ricus. Jeles viselői ennek a névnek Horváth Patrícia, vízilabdázó. Szintén ezen a napon köszöntjük Lajos nevű kedves hallgatóinkat. A germán-francia eredetű név jelentése hírnév, háború és hangos. Ezen név kettős hatással lehet viselőire, akik olykor nagyon kedvesek, felhangoltak, boldogak és kellemes társasági emberek, de máskor mély önsajnálatba burkolóznak, és nagyon elutasítóak is tudnak lenni. Becézése Lajoska, Blali, Blalika, Blajcsi, Blajcsika, Blala, Laja, Laci, Lacika, valamint Lacus. Jeles viselői a névnek Battyányi Lajos politikus, Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi, zenész, trombitás, előadó művész és műsorvezető, Kassák Lajos költő, Koltai Lajos operatőr, filmrendező, Kossuth Lajos politikus, Őze Lajos színész, Tisza Lajos politikus, miniszter, valamint ön, kedves Lajos. Ezen a napon köszöntjük még Délibáb, Elemér, Elmira, József, Marinetta, Tamás, Tomazina, valamint Tomázia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 25-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. 1270-nel kezdünk, augusztus 25-e, Szent Lajosnak, a francia monarchia, a francia katonák, a gomböntők, a harmadrendi ferencesek, a kőfaragók, a márványcsiszolók és a szobrászok védőszentjének ünnepe. Tunisban halt meg 9. Lajos francia király, akinek emlékére ünneplik ezen a napon Szent Lajos ünnepét. Folytassuk a 16. századdal, 1530. augusztus 25-ével. Ekkor született 4. retteget Iván minden oroszok cárja. 1553-tól Moszkva nagyhercege, majd 1547-től minden oroszok cárja volt. Fia a gyenge elméjű első Fyodor Ivanovics lett az új cár, aki helyett Boris Godunov vette át a kormányzást. 4. Iván kormányzását brutális kegyetlenség és szigor jellemezte, kortársai ezért nevezték rettegetnek. Ugorjunk a 18. századba, 1778. augusztus 25-én született Vitkovics Mihály nyelvújító költő, meseíró, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Vitkovics részt vett az MTA felállításának előkészítésében. Népdal kísérletei, szerb népdal és rege átdolgozásai az első eredmények e műfajban. Jó nevű ügyvédként került kapcsolatba több tekintélyes családdal, s kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármán József Fanni hagyományai című művét, s ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. Folytassuk a 19. századdal, 1867. augusztus 25-én halt meg Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. Davy asszisztense volt, 1825-től a Royal Institution igazgatója. Elektromosságtan körében végezte kutatásait, ő teremtette meg a mező fogalmát. Az elektromotor megalkotója, az elektromágneses indukció felfedezője, a róla elnevezett elektrokémiai törvények megalkotója, minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartják. Folytassuk 1940-nel, augusztus 25-én meghalt Pető Sándor publicista, író, történész, a Magyar Nemzet című lap megalapítója. És végezetül 1944. augusztus 25-én megkezdődött Franciaország felszabadítása a német megszállás alól, a második világháborúban, a második front megnyitása után. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. augusztus 25-e, kedd. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet, 23-tól a 26. versig. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben. Az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Emélkedés. Jézus kemény szavakkal illeti a farizeusokat és írástudókat. Jaj nektek! Kezdi figyelmeztetését. Nem vádaskodik, hanem rámutat a vallásosság gyenge pontjára. A farizeusok lelkiismeretesen tizedet adnak mentából, kaporból és köményből, vagyis a legkisebb terményekből is. Ezzel nem is lenne baj, hiszen a törvények tisztelete fontos. De Jézus rámutat, miközben aprólékosan betartják a törvényt, a lényeget elhanyagolják. Az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. Éppen azt, amit Isten vár. Jézus szerint a külső vallásosság mögött nincs valódi Isten kapcsolat. A szavak és tettek nincsenek összhangban. A hit rituálévá válik, amely mögött nincs szív, és amelynek célja inkább az önigazolás, mint az Istenhez vezető út. A másik erőteljes kép szerint az étkezéshez használt edények tiszták, de az emberek belül tele vannak mohósággal és mértéktelenséggel. Jézus itt nem az étkezési szokásokra, hanem a lélek állapotára utal. Az ember sokszor foglalkozik a láthatóval, a jó hírnévvel, a vallásos külsőségekkel, de elhanyagolja a lélek tisztaságát. Pedig az ember igaz volta nem abban mérhető, hogy mások mit látnak, hanem abban, amit Isten lát. Ne a látszat szerint éljünk. A lelki élet nem a tökéletesség látszatáról szól, hanem a szív őszinteségéről. Isten nem a hibátlanokat hívja, hanem azokat, akik készek engedni, hogy ő belülről formálja át őket. Mi fontosabb? A látszat vagy az igazság? Uram Jézus Krisztus! Tisztíts meg belülről, formáld át gondolataimat, szándékaimat, hogy hitem ne a látszaton, hanem az őszinte szereteten nyugodjon. Add, hogy életem összhangban legyen tanításoddal. Sokszor csak a felszínt rendezem, hogy megfeleljek másoknak, miközben te a szívemet keresed. Ne hagyd, hogy a hit látszata becsapjon. Keresd meg gyengeségeimet és gyógyíts meg. Taníts igazságra, irgalomra és hűségre, mert ezek a te szíved szerinti értékek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbirádió. Értünk szólt.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bazsalikumot az ókori egyiptomiak is használták gyógy- és fűszernövényként, és nem mellesleg pedig a citromfű vagy kamilla tea jó hatású fülfájásra, valamint az orvánc fű számos gyógyszer hatását képes jelentős mértékben csökkenteni. A menta és a bergamot elősegíti az összpontosítást, míg a citrom illat fokozza az agy teljesítő képességét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Mire dolgok van? Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy csirkehúsos rétes fogunk elkészíteni. A magyar ember hozzám a szokva tökös, túrós, megyes réteshez. Most kérem, hallgassák meg ezt a csirkehúsos rétest, ami nagyon finom, és az elkészítés is viszonylag egyszerű. Az elkészítése a következő: tegyük a csirkedarabokat egy nagy lábosba, 25 g vajjal, hagymával, gyömbérrel, sáfránnyal, fahéjjal, szegfűborssal, sóval és borssal együtt. Öntsük fel annyi vízzel, hogy a csirkedarabok feléig érjen a folyadék. Forraljuk fel, aztán kislángon gyöngyöztessük, míg a hús meg nem puhul. Közben, ha szükséges, adagolhatunk hozzá egy kis vizet. A megfőtt csirkéről öntsük le a levet és tegyük félre. Bőrözzük le, csontozzuk ki a csirkét, a húst vágjuk apró csíkokra. A főzésből öntsünk vissza fél liter folyadékot a lábosba, és keverjük össze buzadarával, hogy a folyadék besűrűsödjön. De vigyázzunk, ha túl sok darát adunk hozzá, vaskos krémet kaphatunk. Húzzuk le a tűzről, és szórjuk be a petrezselymet és a koriandert. Kenjünk ki legalább 5 cm mély tepsit olvasztott vajjal, béleljük ki szintén olvasztott vajjal megkent réteslappal, vajazott felével lefelé. Rétegezzünk rá további 6 derékszögben elforgatott, jól megvajazott réteslapot, és minden réteg közé szórjunk egy kevés mandulát. A réteslapok széle lógjon ki a tepsiből, erre figyeljünk oda. Keverjünk egy kanálnyi darás főzőlevet a húsvagdalékhoz, és halmozzuk a tésztára. Ha szükséges, adjunk hozzá még némi levet, ha vagdalék kellemesen szaftos legyen, de ne legyen lucskos. A kilógó tésztát borítsuk a töltelékre, ügyelve arra, hogy egy réteslaplót sem maradjon le a vaj. A rétegek közé szórjunk mandulatörmeléket. A maradék 2 réteslappal borítsuk be a tepsit, úgyhogy a széleiket gyűrjük be mindkét oldalát. Tetejüket kenjük meg felvelt tojássárgájával. 45-60 perc alatt süssük szép aranybarnája, közepesen előmelegített sütőben. Tálaljuk fel forrón, a tetejét hintsünk meg bőven fahéjas porcukorral.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Lajos és Patricia nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 20,4 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1620 Bethlen Gábor királlyá választatik. Miután a királyi biztosok a besztercebányai gyűlést odahagyták, Bethlen Gábort a felkelő rendek királlyá választották, amit ő el is fogadott, de magát megkoronáztatni nem akarta. 1964-ig átadták rendeltetésének a budapesti Lipót telefonközpont 8000 új állomását. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: felvászászolni, gyere ide, ez egy veszélyes.
1: Mit tudnál, senki nem lehetett kész.
0: Gyere, tűnjünk innen, én bármikor meglátom.
1: Jogi, Jogi, ne csinálj bánikot.
0: Veszélyben vagyunk, nem érted?
1: Tényleg, mintha figyelnének.
0: Ugye mondtam, azonnal el kell húzolni.
1: Ott az a vasas.
0: Gyere már!
2: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntöm hallgatóinkat a mai nap hátralévő részében, ahol azonnal az Esélyegyenlőségi magazinba csatlakozhatunk 9 órakor Ruzsa Viktor műsorában. 10 órakor következik a Világjáró, Magyarosi Marianna utazási műsora, hogy majd délben 12 órakor hallgathassuk meg a déli hírösszefoglalót. 13 órakor indul a délután, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hangzanak el kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 4 órakor a Life is Life című életmód magazin várja a figyelmünket, majd 5 órakor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 6 órakor az esti hírösszefoglalóval folytatjuk. Benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 7 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével. Legyen az riport, interjú vagy tudósítás, zárjuk a délutáni órákat. 9 órakor az Egyenlő Esély című esélyegyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral várja a hallgatóságot, 10 órakor pedig újra a Világjáró, Magyarosi Marianna utazási műsora kíséri el minket. A napot 13 órakor az Ezer Arc, Ezer Talentummal zárjuk, Reményik László interjú műsorával. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap kétfelé szakadt, míg a tőzsdei hangulat eufórikus csúcsot ért el, addig a makrogazdasági háttér és a devizapiacok komoly kihívásokat vetnek fel. A magyar tőzsde történelmi rekordot döntött, a BUX egy egész 82%-os emelkedést jegyzett, amelyet a Richter részvényeinek közel 3,5%-os erősödése is alátámasztott. Ugyanakkor ez a pozitív lendület nem takarja el a forint gyengülésének hátterében álló feszültségeket. A geopolitikai kockázatok miatt a piacok tartósan magas inflációra és egyre szigorúbb kamatemelési ciklusra számítanak, ami estére 362 egész 50 forintra drágította az eurót, miközben a dollár is erősödött, a svájci frank pedig kissé olcsóbb lett. Ez a devizapiaci dinamika különösen nehéz helyzetbe hozza azokat, akik dollárban tartják megtakarításaikat. Mindeközben a strukturális problémák is felszínre törtek, az uniós összehasonlítások szomorú képet festenek, hiszen az egészségügyre és a nyugdíjakra fordított állami kiadások terén Magyarország az unió sereghajtói között található. A gazdasági és társadalmi terhek mellett a nemzeti biztonság terén is súlyos esemény történt, a lezuhant Gripen pilótája súlyos gerincsérülést szenvedett, és sürgős műtét vár rá a Honvéd kórházban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.

0: Folytatjuk műsorunkat. Üdvözöljük a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kultúra és a társadalmi érzékenység legújabb vonatkozásait járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én, a Magyar Dráma napján, emlékezetes hangszínházi bemutatóval készülnek a Bódor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei, akik Turóczi Katalin Macska Lépcső című alkotását adják elő a Szipeki teremben, ahol maga a szerző is jelen lesz. A kulturális intézmények világában a hozzáférhetőség kérdése is előtérbe került, hiszen a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum munkatársai közösen tanultak a könnyen érthető kommunikáció fontosságáról. Ugyancsak a látássérültek helyzetére fókuszáltunk, kiemelve, hogy a modern segédeszközök hogyan nyitnak új perspektívákat és feltárják a világot számukra. Sajnos azonban a társadalmi érzékenység hiánya is napvilágra került, amikor is egy bécsi étterem közel 2 millió forinttal csalt meg egy látássérült vendéget, aki a saját temetésére gyűjtötte a pénzt. Míg a kultúra és a technológia fejlődése reményt ad, addig az ilyen esetek rávilágítanak a társadalmi felelősségvállalás szükségességére. A nyár végén pedig érdemes még utoljára kihasználni a meleg időt és szerezni emlékeket a Margit-szigeten, mielőtt teljesen elvonul a forróság. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Elindult az iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívtak vissza. Hűvédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfőn elindult a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, vállalták és meg is csinálták, hogy 400 000 gyermek családjának segítenek. Az iskolakezdési támogatás második, szintén 50 000 forintos részletét legkésőbb november 30-áig kapják meg a családok. Ezt már olyan utalvány formájában folyósítják, amelyet a gyermek iskoláztatására lehet felhasználni. Az összesen 100 000 forintos támogatásra 400 000 gyermek jogosult. Határérték feletti ásványolajjal való szennyezettséget mutattak ki egy Olaszországból importált olívaolajban. A bejelentés szerint a terméket több márka néven is forgalmazták, amelyből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A kifogásolt termék visszahívása mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék 5 literes kiszerelésű, márkája Olitalia, minőségmegőrzési ideje 2027. 6. hó 10. A hatóság azt kéri, hogy senki ne fogyasztja fel az olajat. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Több ponton megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, közölte Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Az üzemben elsősorban a hulladékok tárolásával volt gond. A hatóságok azután tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést, hogy utasítást kaptak arra, minden akkumulátor gyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek, mert az üzemek korábban sorozatosan, tendenciózusan figyelmen kívül hagyták az előírásokat. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshogy kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
3: Hobb! Hobby Rádió.
4: Reklám.
5: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
7: www.kaszanap.hu
8: Jogomvan.hu
9: Jogomvan.hu
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
10: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
11: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
12: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
13: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
14: Augusztus 25-e, kedd. Budapesten útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad.
15: Hobby Rádió!
16: Hallottál már erről a rádióról?
17: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
18: Hobby Rádió, a hangadó.
15: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ezen a reggeli napon Lajos és Patrícia nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánkban 20,3 fokot mutatnak a hőmérők, a mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után innen folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 25-én Patrícia, valamint Lajos nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Patrícia latin eredetű név, a Patricius férfi név női párja, a szó jelentése pedig római előkelő, nemes és nemesség. A patríciák ünnepelnek még március 13-án és április 28-án is. Becézése a névnek Pati, Patika, Patus, Cia, Ciácska és Ricus. Jeles viselői ennek a névnek Horváth Patrícia vízilabdázó. Szintén ezen a napon köszöntjük Lajos nevű kedves hallgatóinkat. A germán-francia eredetű név jelentése hírnév, háború és hangos. Ezen név kettős hatással lehet viselőire, akik olykor nagyon kedvesek, felhangoltak, boldogak és kellemes társaság emberek, de máskor mély önsajnálatba burkolóznak, és nagyon elutasítóak is tudnak lenni. Becézése Lajoska, Blali, Blalika, Blajcsi, Blajcsika, Blala, Laja, Laci, Lacika, valamint Lacus. Jeles viselői a névnek Battyányi Lajos politikus, Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi, zenész, trombitás, előadó művész és műsorvezető, Kassák Lajos költő, Koltai Lajos operatőr, filmrendező, Kossuth Lajos politikus, Őze Lajos színész, Tisza Lajos politikus, miniszter, valamint ön, kedves Lajos. Ezen a napon köszöntjük még Déli Báb, Elemér, Elmira, József, Marinetta, Tamás, Tomazina, valamint Tomázia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Just lay your eyes on the night. Don't you stay there. Don't you. Seems like the world is the same.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 25-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. 1270-nel kezdünk, augusztus 25-e, Szent Lajosnak, a francia monarchia, a francia katonák, a gomböntők, a harmadrendi ferencesek, a kőfaragók, a márványcsiszolók és a szobrászok védőszentjének ünnepe. Tunisban halt meg 9. Lajos francia király, akinek emlékére ünneplik ezen a napon Szent Lajos ünnepét. Folytassuk a 16. századdal, 1530. augusztus 25-ével. Ekkor született 4. retteget Iván minden oroszok cárja. 1553-tól Moszkva nagyherzege, majd 1547-től minden oroszok cárja volt. Fia a gyenge elméjű első Fyodor Ivanovics lett az új cár, aki helyett Boris Godunov vette át a kormányzást. 4. Iván kormányzását brutális kegyetlenség és szigor jellemezte, kortársai ezért nevezték rettegetnek. Ugorjunk a 18. századba, 1778. augusztus 25-én született Vitkovics Mihály nyelvújító költő, meseíró, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Vitkovics részt vett az MTA felállításának előkészítésében. Népdal kísérletei, szerb népdal és rege átdolgozásai az első eredmények e műfajban. Jó nevű ügyvédként került kapcsolatba több tekintélyes családdal, s kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármán József Fanni hagyományai című művét, s ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. Folytassuk a 19. századdal, 1867. augusztus 25-én halt meg Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. Davy asszisztense volt, 1825-től a Royal Institution igazgatója. Elektromosságtan körében végezte kutatásait, ő teremtette meg a mező fogalmát. Az elektromotor megalkotója, az elektromágneses indukció felfedezője, a róla elnevezett elektrokémiai törvények megalkotója, minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartják. Folytassuk 1940-nel, augusztus 25-én meghalt Pető Sándor publicista, író, történész, a Magyar Nemzet című lap megalapítója. És végezetül 1944. augusztus 25-én megkezdődött Franciaország felszabadítása a német megszállás alól, a II. Világháborúban, a II. Front megnyitása után. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Máté evangélium a harmadik részéből.
1: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
4: 2026. augusztus 25-e, kedd. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet, 23-tól a 26. versig. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben. Az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Emelkedés. Jézus kemény szavakkal illeti a farizeusokat és írástudókat. Jaj nektek! Kezdi figyelmeztetését. Nem vádaskodik, hanem rámutat a vallásosság gyenge pontjára. A farizeusok lelkiismeretesen tizedet adnak mentából, kaporból és köményből, vagyis a legkisebb terményekből is. Ezzel nem is lenne baj, hiszen a törvények tisztelete fontos. De Jézus rámutat, miközben aprólékosan betartják a törvényt, a lényeget elhanyagolják. Az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget, éppen azt, amit Isten vár. Jézus szerint a külső vallásosság mögött nincs valódi Isten kapcsolat. A szavak és tettek nincsenek összhangban. A hit rituálévá válik, amely mögött nincs szív, és amelynek célja inkább az önigazolás, mint az Istenhez vezető út. A másik erőteljes kép szerint az étkezéshez használt edények tiszták, de az emberek belül tele vannak mohósággal és mértéktelenséggel. Jézus itt nem az étkezési szokásokra, hanem a lélek állapotára utal. Az ember sokszor foglalkozik a láthatóval, a jó hírnévvel, a vallásos külsőségekkel, de elhanyagolja a lélek tisztaságát. Pedig az ember igaz voltán nem abban mérhető, hogy mások mit látnak, hanem abban, amit Isten lát. Ne a látszat szerint éljünk. A lelki élet nem a tökéletesség látszatáról szól, hanem a szív őszinteségéről. Isten nem a hibátlanokat hívja, hanem azokat, akik készek engedni, hogy ő belülről formálja át őket. Mi fontosabb, a látszat vagy az igazság? Uram Jézus Krisztus, tisztíts meg belülről, formáld át gondolataimat, szándékaimat, hogy hitem ne a látszaton, hanem az őszinte szereteten nyugodjon. Add, hogy életem összhangban legyen tanításoddal. Sokszor csak a felszínt rendezem, hogy megfeleljek másoknak, miközben te a szívemet keresed. Ne hagyd, hogy a hit látszata becsapjon. Keresd meg gyengeségeimet és gyógyíts meg. Taníts igazságra, irgalomra és hűségre, mert ezek a te szíved szerinti értékek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
5: Csapat, vigyázz! Zászlónak tisztelt!

estét, elvtársak! Kun Béla vagyok! Nem is örültök Béla bátyátoknak? Hát ezért harcoltam értetek? A fehér terror nehéz éveiben? Tudjátok, mit mondok nektek? Nem tudjátok. Aki hazudik,

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, Bűvés Show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bazsalikumot az ókori egyiptomiak is használták gyógy- és fűszernövényként, és nem mellesleg pedig a citromfű vagy kamilla tea jó hatású fülfájásra, valamint az orvánc fű számos gyógyszer hatását képes jelentős mértékben csökkenteni. A menta és a bergamot elősegíti az összpontosítást, míg a citrom illat fokozza az agy teljesítő képességét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1620. Bethlen Gábor királlyá választatik. Miután a királyi biztosok a besztercebányai gyűlést odahagyták, Bethlen Gábort a felkelő rendek királlyá választották, amit ő el is fogadott, de magát megkoronáztatni nem akarta. 1964. átadták rendeltetésének a budapesti Lipót telefonközpont 8000 új állomását. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss hírblokkjában, ahol a nap legfontosabb kulturális és társadalmi eseményeivel ismerkedhetnek meg. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én a Magyar Dráma Napján emlékezetes hangszínházi bemutatóval készülnek a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei, akik Turóci Katalin Macska Lépcső című művének adaptációját adják elő a Sipeki teremben, ahol maga a szerző is jelen lesz. A kulturális intézmények világában a hozzáférhetőség állt a középpontban, hiszen a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum munkatársai közösen tanultak a könnyen érthető kommunikáció fontosságáról az Éfoész műhely munkáján. Ugyancsak a látássérültek helyzetét érintő témák kerültek előtérbe, amikor is beszámoltunk arról, hogyan nyitják ki a modern segédeszközök a világot ezen a közösségen belül. Tragikus fordulatot vett azonban egy bécsi eset, ahol egy látássérült férfi saját temetésére gyűjtött pénzét vonták le egy étteremben, ami 2 millió forintos kárt okozott neki. Míg a társadalmi igazságtalanságok felhője lebeg, a fővárosban még mindig érdemes kihasználni a nyár utolsó napjait, hiszen a Margit-sziget további meglepetéseket tartogat a hőségtől sem kímélt időszakban. Kiemelték, hogy a nyár nem hazudtolta meg önmagát, így érdemes még most is emlékeket gyűjteni a szezon végén. A részletekért és a további friss hírekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Már délelőtt 9-kor Ruzsa Viktor vezeti Esélyegyenlőségi magazin című műsorát, amelyet 10 órakor Magyarosi Marianna utazási műsora, a Világjáró követ. Délben 12 órakor hallgathatják meg a déli hírösszefoglalót, hogy napra kész maradhassanak. 13 órakor indul a délután című műsor, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hallatszanak kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 4 órakor a Life is Life életmód magazin várja a hallgatókat, majd 5 órakor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 6 órakor az esti hírösszefoglalóval zárul a nap hírei, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 7 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önt. 9 órakor Ruzsa Viktorral ismét hallgathatják meg az Egyenlő Esély című esélyegyenlőségi magazinműsort, 10 órakor pedig újra Magyarosi Marianna vezeti a Világjáró utazást. Műsort. A napot 23 órakor Reményik László interjú műsora, az Ezer Arc, Ezer Talentum zárja. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Sziasztok!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Lássuk, milyen időjárás várható. Ma borult idő várható. A jelenlegi hőmérséklet 20 fok. A legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb pedig 31 fok körül alakul. A hőérzet 29 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 49%-os, ez közepes érték, ami viszonylag komfortos időt jelez. A hőérzet általában közel áll a valós hőmérséklethez. Több órán át napos időre számíthatunk. Az UV-sugárzás értéke 5, ami mérsékelt. Csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleti irányból érkezik, sebessége legfeljebb 12 km/h lesz. Viszonylag szélcsendes idő várható. Holnap, 26-a, erősen felhős lesz az ég. 22 és 30 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Hosszabb napos idő várható, csapadékra nem számíthatunk. Az északi irány felől érkező szél sebessége elérheti a 14 km/h. Viszonylag szélcsendes idő várható. Csütörtökön intenzívebb szitálás is előfordulhat, 19 és 31 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok is lesznek. A várható eső mennyisége körülbelül 2 mm. 4% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. Keleti irányú szél várható, legfeljebb 10 km/h sebességgel, viszonylag szélcsendes idő várható. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Az Esélyegyenlőségi magazin 90 kezdődik. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Gerincsérülést szenvedett a Gripenből katapultált pilóta. Rekordot döntött a MÁV applikációja. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Gerincsérülést szenvedett a Gripenből katapultált pilóta, súlyos az állapota. A vadászpilótát kedden műtik a Honvéd kórházban. A vadászgép hétfő délelőtt harci gyakorlat közben meghibásodott, majd a szolnoki katonai légibázis területén megkísérelt kényszerleszállás közben kisodródott és kiégett. A pilótát a kórházban meglátogató honvédelmi miniszter hangsúlyozta, az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta, aki közel 2000 órát repült már, ezek egy részét nemzetközi műveletekben. Romulus hozzátette, hogy a Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget megfogadni az őrnagynak, hiszen senkit nem hagynak hátra. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, de június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 0,8%-kal csökkenti ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. A módosítás tervezetet a pénzügyminisztérium legkésőbb augusztus 31-én tervezi benyújtani a parlamentnek. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshol kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 25-e, kedd. Budapesten útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskap utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad.
6: Hobby Rádió!

0: Az Észak-Alföldi Regionális Egyesület sportnapján vagyunk, Debrecenben, a Teva Sportközpontban. Érdekes előadás hangzott el, én azt gondolom, hogy a kutya az ember egyik legjobb barátja.
1: Schiff Mónika vagyok, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutyakiképző központjának vezetője.
0: Miről volt szó ezen az előadáson itt Debrecenben?
1: Fontosnak tartottuk azt, hogy eloszlassunk bizonyos tévhiteket a látássérültek és a vakemberek körében, mikor azt gondolják, hogy a vakvezető kutya mindent megold. Ezért szerettünk volna azzal készülni, hogy először is nyilván elmondjuk, hogy hogyan készül maga a vakvezető kutya, de inkább, hogy mire használható egy látássérült személynek a vakvezető kutya. És azt hiszem, talán el tudtunk oszlatni olyan tévhiteket, mint például, hogy ha a kutya mellé állunk, akkor majd ő elvisz minket bárhova. Nekünk igazából nem is kell tenni semmit ahhoz, hogy ő ilyen jól tudjon minket vezetni, mert ez nagyon fontos, hogy tudják, hogy igenis kell tájékozódni, nagyon-nagyon jó a bot használat. Nagyon fontos például a moduláció, hogy hogyan beszélünk egy kutyához, hogyan adunk ki vezényszavakat, ez mind-mind meghatározó ahhoz, hogy valaki nagyon jó vakvezető kutyás legyen, és valakinek igazán segítsen ez a vakvezető kutya, és hogy igazán hűséges társa legyen, mert mint mondtam, nem elég csak mint eszközként tekinteni a kutyára, bizony meg kell adni neki olyan dolgokat, amiért hálásak vagyunk mi, hogy ilyen értékeléssel vannak a kutya iránt.
0: Egy vakvezető kutya kiképzése nem egy olcsó dolog. Beszéljünk erről is nyíltan, én úgy gondolom, hogy érdemes.
1: Érdemes bizony, a Vakok Szövetségének egy kutya kiképzése közel 3 millió forintjába kerül, ugye feltevődik a kérdés, ugyan már mi kerül 3 millió forintba, hiszen csak egy kutyusról van szó. Viszont mi már a tenyésztés előtt már tervezzük őket, és a tenyésztés is maga, hogy maga a tenyész szukákat és a papákat, mamákat kiválasszuk, már ez is egy külön költség és külön munka, illetve az, amíg 8 hetes korukig nálunk fejlődnek, a mamát is nagyon jó minőségű táplálat etetjük, az állatorvosi ellátás különböző rezsik, a kiképzők, bérezése, stb. Egészen addig, míg átkerülnek 2 hónapos korban a kölyöknevelési szakaszba, ahol bár olyan családok vannak, akik ingyen és bérmentve önkéntes munkában nevelik fel őket, de egyéb költségeket mi állunk. Ilyen például a teljes állatorvosi költség, és hát az bizony egy kölyökkorban, amíg megkapják az összes oltásukat, a féreghajtás, a külső és belső élősködők elleni különböző szerek, és egyéb megbetegedések, hiszen egy kölyök simán mondjuk felnyal egy bacit a tócsából, és rögtön van egy bérfeltőtlenítésre szükség. Tehát igazából nagyon sok állatorvosi költség van, plusz még ugye a tápot is mi álljuk, ami szintén egy bizonyos mennyiség, és a programvezetőnek és a segédjének a bérezése, tehát nagyon sok ez a munka, még eljutnak, és anyagilag is sok, még eljutnak a kiképzési programig. Aztán a kiképzés ugye 6 hónap, ott szintén megint vannak költségek, akkor már a kutya kiképző központban vannak a kutyusok, itt is mindenféle költség, rezsi, stb. Szóval elég nagy ez a munka, ami történik ezzel a kutyussal, egészen a vizsgáig, aminek szintén nagyon-nagyon nagy költsége van. Tehát igazából tényleg ezt a közel 3 millió forintot mi ráfordítjuk ezekre a kutyusokra.
0: Tisztázunk egy olyan dolgot is talán, hogy nagy többség, gondolom én, panelházban lakik. Lehet, hogy azért nem igényelnek a vezető kutyát, egy akármilyen termető is. Mondjuk, ha nekem kellene, akkor nekem biztos, hogy nagy termető kutya kellene. Hogy lehet ezt a, bocsánat, hogy így mondjam, szegény állatot rászoktatna arra, hogy panelban él?
1: Olyan kölyök nevelő családjaink vannak, most már több mint 20 család nevel nekünk, akik különböző életkörülmények között vannak. Vannak, akik kertesházban laknak, vannak, akik vidéken, vannak, akik városban, és vannak, akik panelben. Mi azért ezt figyeljük, hogy amikor egy kutya valahonnan érkezik, akkor körülbelül olyan életkörülményhelyzetbe menjen tovább a gazdához. És egyébként valóban figyeljük a termetet is, hiszen önnek biztos, hogy nem adnánk egy kis 20 kilós labrador retriever kis szuka kutyát, hanem valószínű, aki itt a bemutatón is látszott, egy hatalmas nagy kan labradort, aki könnyen kezelhető, viszont tényleg már szinte nem is hám, hanem nyerekkel rá olyan magas. Tehát valószínű, hogy ezt is figyeljük, de figyeljük egyébként a habitust, az idegrendszert, és azt is, hogy a gazda mire használná a kutyát. Tehát van, aki mondjuk egy fiatal sportoláshoz, főiskolára járáshoz, stb. Használna, van, aki munkába járáshoz használná csak, és van, aki például nyugdíjas és egészségügyi okokból az orvos írta el neki a sétát, a mozgást, és ahhoz is tudunk vakvezető kutyust biztosítani. Tehát különböző élethelyzetek is vannak, mert nekünk ezt mind figyelni kell, vannak személyes megismerkedések, vannak környezettanulmányok, mire eljutunk odáig, hogy valakit összepárosítunk a kutyussal.
0: Mik az alapvető követelmények, hogy valaki vakvezető szeretné kutyát kapjon.
1: Az alapkövetelmény, hogy szeressen egy kutyát, tudjon szeretni egy kutyát, és akarjon egy vakvezető kutyát. Aki akar egy vakvezető kutyát, az meg fog mindent tenni azért, hogy alkalmas lehessen a vakvezető kutyával való közlekedésre. Nagyon jó, hogyha valaki tud tájékozódni, vagy ha nem tud, tanuljon meg, és akarjon. Ugye megint visszajön az, hogy valaki akar egy kutyát. Nagyon jó, hogyha valaki nyitott arra, hogy tanuljon, hiszen az átadó tanfolyamon különböző témakörökben tanulnia kell, legyen állatorvoslás, legyen egy kicsi kiképzés, például a hangunkat, hogy hogyan használjuk, a moduláció. Ezeket is megtanítjuk, hogy elláthasson egy kutyát, hogyan ápoljunk egy kutyát, tehát nagyon-nagyon sokrétű a tanfolyamon, és legyen annyira nyitott, hogy ő ezeket befogadja és tudjon változtatni.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncoszín, a hűvén táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Már három paksi blokk termel teljes kapacitással. Megjelent a nyugat-nélusi láz Magyarországon is. Összeütközött két kis repülőgép Ausztriában, mindkét pilóta meghalt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Szombat este kezdték el a hármas blokk visszakapcsolását, vasárnap reggelre jutottak el odáig, hogy a 8-ból 4 turbina, vagyis 2 blokk üzemeljen. A kormányfő beszámolt arról is, hogy az épülő fenékküszöb a Duna bal oldalán már 250 méter hosszú és néhol 30 méter széles. A létesítmény vízszintemelő képessége jelenleg legalább 20 cm, és ahogy összezárul a két part felől, úgy fogja biztosítani azt, hogy újabb apadás esetén is üzemelhessen az atomerőmű. Először mutatták ki a nyugat-nélusi lázat Magyarországon 2026-ban. A fertőzést egy budapesti kórházban kezelt 66 éves férfinál igazolták az NNGK laboratóriumi vizsgálatai. A járványügyi vizsgálat megállapította, hogy a férfi a megbetegedés előtt nem utazott külföldre, ezért az esetet hazai fertőzésnek tekintik. A nyugat-nélusi vírus elsősorban szúnyogcsípéssel terjed. Természetes körforgásában főként madarak és szúnyogok vesznek részt. Az ember és a ló úgynevezett véletlen gazdák. Számít. A fertőzés tőlük jellemzően nem adódik tovább emberről emberre. Magyarországon is előforduló szúnyogfajok terjeszthetik a vírust. Összeütközött és lezuhant két kis repülőgép Ausztriában az alsó-ausztriai Krems repülőterének közelében hétfő reggel. A helyi rendőrség közlése szerint a balesetben érintett repülők kigyulladtak, mindkét pilóta életét vesztette. Az első információk alapján a repülőgépeken a pilótákon kívül nem tartózkodott más. A kremszi önkéntes tűzoltók szerint két ultrakönnyű repülőgép ütközött össze. Egyikük egy vitorlázó repülőt vontatott, és az ütközés azt követően történt, hogy annak leválása után a pilóta elkanyarodott. A sikló repülő nem volt részese a balesetnek. Norvégia nem tervezi leállítani a Barents-tengeri olaj- és földgáz kitermelés fejlesztését, akkor sem, ha az Európai Unió kitart az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó moratórium mellett, jelentette ki a norvég energiaügyi miniszter a Reutersnek. Oszló szerint a kitermelés fenntartása nem csak Norvégia, hanem Európa energiabiztonsága szempontjából is fontos. Norvégia az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta az Európai Unió legfontosabb földgázbeszállítójává vált. Az EU és Nagy-Britannia gázfelhasználásának egyaránt körülbelül 30%-át biztosítja. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshogy kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
4: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
2: www.kaszanap.hu Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
2: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
10: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
11: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
12: Augusztus 25-e, kedd. Budapesten útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskap utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad.
13: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
14: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
15: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsor első részében megtudhatják azt, hogy mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integráltan tanul. De aztán szó lesz arról is, hogy milyen az, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között. Aztán arról is hallhatnak, hogy SMA tábort szervezett a Bethesda gyermekkórház. Egy rövid zeneszünetet követően már is indulunk, tartsanak velem, várom Önöket. Ruzsa Viktor vagyok.
13: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integráltan tanul? Adódik a kérdés. A 2025-26-os tanévben már több mint 69 ezer sajátos nevelési igényű, úgynevezett esenis tanuló járt általános iskolába Magyarországon. Egy év alatt mintegy 4000-rel nőtt a számuk, miközben továbbra is kérdés, hogy a gyermekek egyéni szükségleteihez, igazodó fejlesztéshez mindenhol rendelkezésre állnak-e a szükséges szakemberek és a szükséges feltételek. Tudósít a Reapportál. Közben megkezdődött az egyeztetés egy olyan szakmai javaslatról, amely éppen azt próbálja körülírni, hogy milyen minimum feltételekre lenne szükség az esenis gyermekek befogadó differenciált oktatásához. Egyre több gyermek érintett. Az integrációhoz nem elég az, hogy van-e hely az osztályban, illetve hogy legyen hely az osztályban. Közben szakemberből sem mindegy, mennyi van. Mit mondanak erről a szülők? A kérdés talán nem az, hogy integrált-e. A számok és a most elindult egyeztetés együtt egy egyszerűnek tűnő, valójában összetett kérdést vetnek fel. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az esenis gyermek integráltan tanul? Egyre több gyermek érintett. A KSH adataira hivatkozó EduLine szerint a 2025-26-os tanévben több mint 69 ezer esenis tanuló járt általános iskolába. Az általános iskolások 9,7%-a. Egy évvel korábban ez az arány 9,2%, a tanulók száma pedig mintegy 65 ezer volt. Az érintett tanulók 73%-a, közel 51 ezer gyermek integrált oktatásban részesül. Az arány azonban területenként jelentősen eltér. Az EduLine által idézett adatok szerint Győr-Moson Sopronban az esenis tanulók 83,5%-a tanul integráltan. Hevesben viszont 60,1% ez az arány. Az esenis tanulók aránya az évfolyamok előre haladtával is változik. Az első osztályosok 8,7%-a, a nyolcadikosoknak már több mint 11%-a tartozik ebbe a kategóriába. Az adatok önmagukban nem magyarázzák meg, mi áll a változás hátterében. A háttérben a felismerés és a diagnózis időzítése is szerepet játszhat. A területi különbségek szintjén figyelemre méltó, hogy Békésben az általános iskolások 15,6%-a regisztráltan esemis, Borsod-Abaúj-Zemplénben viszont 6,2%. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett gyermekek száma valóban ennyire különbözne a két térségben. Az eltérés a diagnosztikai és fejlesztési rendszer működésével, illetve azzal is összefügghet, hogy a gyermekek milyen gyorsan jutnak el a szükséges vizsgálatokhoz és a szolgáltatásokhoz. Az integrációhoz nem elég az, hogy van hely az osztályban. A 73% integráltan tanul. Ez egy fontos adat, de önmagában nem mondja meg, milyen körülmények között történik az oktatás. Az integrált oktatás statisztikai kategória. A mögötte lévő mindennapi tartalom viszont sokféle lehet, számít, hogy rendelkezésre áll-e a szakértői véleményben meghatározott fejlesztés, van-e megfelelő szakember, milyen segítséget kap a pedagógus, hozzáfér-e a gyermek a szükséges eszközökhöz, és együttműködnek-e az intézményben dolgozó szakemberek és a család. Éppen ezekre a kérdésekre próbál választ adni az eseni köznevelési minimum, amelyet 8 szakmai és civil szervezet közösen állított össze. A dokumentum készítésében az Autis Spektrum Egyesület, a Civil Kollégium Alapítvány, a Civil Közoktatási Platform, a Ginkóház, a Mars Alapítvány, a Pedagógusok Szakszervezete, a Tanítanék Mozgalom és a Társasága Szabadságjogokért vett részt. A Gyöhírül a Rehabportál hozzáteszik, a javaslat többek között a korai és megfelelő szakmai felismerést, a lakóhelyhez észszerű közelségben elérhető intézményt és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztést, a pedagógusok és segítő szakemberek képzését, valamint a szakemberek közötti rendszeres együttműködést tartja fontosnak. A dokumentum a biztonságos intézményi környezetet és az esenis gyermekek számára szükséges eszközök biztosítását is minimum feltételekhez köti, illetve minimum feltételek közé sorolja. Ez nem egy új jogszabály, hanem szakmai és civil szervezetek közös javaslatcsomagja. Augusztusban azonban már megkezdődött róla a szakmai egyeztetés, az oktatási és a gyermekügyi tárca, illetve a DIO, differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselői között. Közben szakemberből sem mindegy, hogy mennyi van. A 69 ezer fölötti esenis tanulói létszám mellett az EduLine a KSH adatai alapján 7253 az esenis tanulók ellátásában érintett gyógypedagógust, konduktort, fejlesztőpedagógust, illetve az utazói hálózat szakembereit számolta össze. Ez átlagosan 9,5 kerekítve 10 esenis gyermeket jelent szakemberenként. Ez azonban csak egy arányszám. Nem jelenti azt, hogy 10 gyermek ténylegesen ugyanahhoz az egy szakemberhez jár, és azt sem mutatja meg, hogy egy-egy gyermek mennyi fejlesztést kap. Az EduLine által idézett tapasztalat szerint például előfordul, hogy egy utazó gyógypedagógus több intézmény között ingázik, miközben a fejlesztések időpontját az órarendekhez, más foglalkozásokhoz és a rendelkezésre álló termékhez is igazítania kell. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy szakember hiány esetén előfordulhat, nem a gyermek számára leginkább megfelelő végzettségű szakember foglalkozik vele, hanem az, aki éppen elérhető. Közben a gyógypedagógia iránti érdeklődés növekedett. 2026-ban 15%-kal többen jelölték meg első helyen az állami ösztöndíjas gyógypedagógia alapképzést, mint egy évvel korábban. Az EduLine ugyanakkor a tanévkezdés előtt 105 betöltetlen gyógypedagógusi álláshirdetést talált a közszolgálati portálon. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi második adását hallják. Kérem, hogy tartsanak velem, egy rövid zenét követően arról szólunk, hogy ki segít, amikor nincs különbség vendég és a segítő között. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza önöket.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

esőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adását hallják. Ki segít, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között? Van, amikor egy fogyatékossággal élő ember és egy segítő találkozására úgy gondolunk, mint egy egyirányú kapcsolatra, az egyik segítségre szorul, a másik pedig segít. De mi történik akkor, ha több száz fiatal tölt együtt egy hetet, és közben lassan eltűnik a segítő és a segített közötti határ? Talán éppen ez az egyik legérdekesebb üzenete a Máltai Lovagrend 41. nemzetközi ifjúsági nyári táborának, amelyet augusztus 3-a és 10-e között rendeztek meg a spanyolországi Javier várában. Több mint 550 fiatal vett részt 25 országból. Az idei Maita Campré több mint 550 fiatal részvételével zajlott, akik 25 országból érkeztek. 200 fogyatékossággal élő fiatal, 200 segítő és további 150 nemzetközi önkéntes vett részt a programban. A találkozó 1984 óta minden évben összehozza a világ különböző részéről érkező fogyatékossággal élő fiatalokat és önkénteseket. A programban sport, kulturális és szabadidős események, kreatív foglalkozások, kirándulások és közösségi programok kaptak helyet. A résztvevők Pamplórában is ellátogattak, és az El Camino egy szakaszát is teljesítették. Köztük olyanok is, akik speciális zarándok kerekesszékkel vehettek részt ezen az úton, adja hírül a Rehab portál. Hozzáteszik még, hogy a tábor azonban nem egyszerűen egy akadálymentes nyaralás, vagy egy különleges program volt egy hétre, a szervezők szándéka szerint egy közösség. Nem jótékonysági projekt. A tábor egyik legfontosabb gondolata éppen az, hogy nem érdemes kizárólag úgy tekinteni rá, mint ahol önkéntesek egy hétre segítséget nyújtanak fogyatékossággal élő fiataloknak. A Máltai Lovagrend nagy kommentátora szerint a Malta Camp nem jótékonysági projekt, hanem egy ideiglenes közösség, amelyben kölcsönösen segítjük egymást. Ez elsőre talán csak egy jól hangzó mondatnak tűnhet, pedig fontos különbséget jelent. Ha valakit kizárólag segítettként látunk, könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy ő maga is adhat valamit a közösségnek. Például figyelmet, humort, barátságot, ötleteket, bátorítást, élményeket, vagy egyszerűen csak a jelenlétét. És ugyanez igaz a segítőre is. Ő sem pusztán egy szolgáltatást nyújtó ember, aki elvégzi a feladatát, majd hazamegy. A kapcsolat közben változik mindkettőjük számára. Látszik, hogy egy társaság vagyunk. Vallották a résztvevők erről a táborról. A magyar csapat 29 fővel vett részt a táborban, 10 fogyatékossággal élő vendéggel, 10 személysegítővel és 8 a nemzetközi szervezői csapatba tartozó önkéntessel, valamint egy lelkivezetővel. A magyar beszámoló egyik mondata különösen jól összefoglalja, mi történhet egy ilyen közösségben. A külső szemlélők szerint köztünk nincs különbség vendég és segítő között, Látszik, hogy egy társaság vagyunk, akik szeretnek együtt lenni. Talán ez az inkluzió egyik legnagyszerűbb, mégis legnehezebben megteremthető formája. Nem az történik, hogy valakit beengedünk egy már létező közösségbe, majd külön figyelünk rá, hanem létrejön egy olyan közösség, amelyben eleve mindenki számít. Ahol természetes, hogy valaki kerekesszékkel érkezik, hogy valakinek segítségre van szüksége, hogy valaki más segít, és közben egyikük sem csak, ez az egy szerepben van jelen. Amikor az akadálymentesség mégsem magától értetődő, a történetnek van egy másik, kevésbé kényelmes tanulsága is. Javier várának kápolnájához nem vezetett akadálymentes út. Amikor ez a helyszínen kiderült, a magyar csapat segítői felvitték a vendégeket a lépcsőkön. Az 5 kerekesszékes résztvevő közül 3 tudnak és szeretnek járni, nekik pedig abban segítettek, hogy minden lépcsőfokot megtehessenek. A helyzetet könnyű lenne megható történetként elmesélni, a segítők megoldották, hogy senki ne maradjon ki. Közben azonban érdemes észrevenni valami mást is. Az, hogy valakit fel tudunk vinni a lépcsőn, még nem teszi akadálymentessé a lépcsőt. A személyes segítség nagyon fontos lehet, és egy ilyen közösségben valóban képes áthidalni egy-egy akadályt. Hosszú távon azonban nem az lenne az ideális, ha mindig egy másik ember ereje pótolná a hiányzó akadálymentesítést. A jó közösség segít, mikor szükség van rá. Az akadálymentes környezet pedig lehetővé teszi, hogy minél kevesebb helyzetben legyen szükség erre. És végül adódik a kérdés, hogy ki segít kit. A tábor vallási háttere természetesen meghatározó. A Máltai Lovagrend keresztény küldetésének részeként a hit és a szolgálat szorosan összekapcsolódik, ezért a programban szentmisék és más vallási események is helyet kaptak. Az idei találkozó mottója is bibliai eredetű volt: kelj fel és járj. A történet azonban vallási meggyőződéstől függetlenül is hordoz egy szélesebb körben értelmezhető üzenetet, azt, hogy a segítség nem feltétlenül egyirányú. Aki segítőként érkezik, maga is változhat a találkozások által, aki segítséget kap, közben ugyanúgy adhat a közösségnek. És egy idő után talán már nem is az a legfontosabb kérdés, hogy ki melyik oldalon áll, hanem az, hogy együtt vannak-e. Mert az inkluzió végső soron nem arról szól, hogy a többség helyet biztosít másoknak, hanem arról, hogy létrejön egy közös tér, ahol nincs szükség különbséget tenni a között, hogy ki az, aki ad, és ki az, aki kap. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök pedig még pár percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi 2. adását hallják. Én Ruzsa Viktor vagyok, és egy rövid zeneszünetet követően várom vissza önöket a mai utolsó témával. SMA tábort szervezett a Bethesda Gyermekkórház.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába. SMA tábort szervezett a Bethesda Gyermekkórház. Három napon át több mint 20 SMA-val élő gyermek és családja volt a Bethesda Gyermekkórház vendége az intézmény első SMA táborában, tudósít a Rehabportál. A legfiatalabb résztvevő mindössze 11 hónapos, a legidősebb 17 éves volt. A gyerekek között ott volt Zente is, akit az egész ország ismer, és aki, amikor arról kérdezték, kit tart hősnek, teljes őszinteséggel azt felelte saját magát, mert szembeszállt a betegségével. A Bethesda Gyermekkórház augusztus 14-e és 16-a között rendezte meg első SMA-val élő gyermekeknek és családjaiknak szóló táborát. A teljes egészében ingyenes programra több mint 20 család érkezett az ország különböző pontjáról. A táborozók között egyaránt voltak tünetmentes, illetve légzés támogatásra szoruló gyermekek. Most pedig idézet következik, ezek a gyerekek és családjaik nem vendégként érkeztek hozzánk, ők is a Bethesda közösségéhez tartoznak, hangsúlyozta a tábor megnyitóján dr. Tamásné Bese Nóra, stratégiai főigazgató helyettes, aki hozzátette, már ez is egy nagy csoda, hogy ma mindannyian itt lehetnek, hiszen néhány évvel, évtizeddel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna. A három nap egyik legszebb pillanata az volt, amikor arról kérdeztük a gyerekeket, kinek ki a hőse. Zente saját magát nevezte hősnek, mert szembeszállt a betegségével. Egy kislány az édesanyját tartja annak, mert mindig mindenben segíti és mellette áll. Az SMA-val élő gyermekek és családjaik történetében nem csak a betegség, hanem a hihetetlen kitartás, szeretet, alkalmazkodás és rengeteg hétköznapi hőstett is jelen van. Néhány éve az SMA súlyosabb formával született gyermekeknél. Sokszor az életben maradásért folyt a küzdelem. Ma a korai felismerésnek és a kezelésben elért fejlődésnek köszönhetően egészen más lehetőségek állnak előttük. Azt, hogy ezek a gyerekek most együtt táborozhattak, játszhattak, versenyezhettek, állatkertbe mehettek, és egyszerűen csak gyerekek lehettek, néhány éve még sokuk számára elképzelhetetlen lett volna. A táborban volt állatkerti látogatás, családi hétpróba, ki mit tud, mesekvíz, arcfestés, kézműveskedés, pizza és varázsfőzetkészítés, valamint rengeteg közös játék. A gyerekek együtt nevettek, szurkoltak egymásnak, megmutatták a tehetségüket, és közben barátságok is születtek. Úgy táboroztak, ahogy bármelyik más gyerek, önfeledten, játékosan, közösségben. A Bethesda szakemberei eközben bemutatták a szülőknek az intézményben elérhető modern mozgástámogató technikai módszereket, fejlesztéseket és terápiás lehetőségeket, az SMA kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fejlesztés alatt álló újabb terápiás lehetőségekről is beszéltek. A szülők pedig workshopokon oszthatták meg egymással tapasztalataikat, és kaphattak útravalót mindennapi nehézségeik könnyítésére. A tábor egyik különleges programja a kettecskén volt, amíg a Bethesda munkatársai vigyáztak a gyerekekre, a szülők néhány órára újra kettesben kapcsolódhattak ki. Egy SMA-val élő gyermeknevelése a szülőktől is hatalmas erőt és folyamatos készenlétet kíván. Ez a néhány óra arról szólt, hogy ők is töltekezhessenek, és egy kicsit újra egymásra figyelhessenek. A tábor megvalósításához egy egész közösség csatlakozott. Rengeteg zenész, előadó, vendéglátós, influencer, kézműves és intézmény ajánlotta fel pro bono idejét, tudását és szolgáltatásait, hogy a családoknak minél több élményben lehessen részük. A tábor költségeinek jelentős részét a Bethesda gyermekkórház adom.

0: az önkormányzat szomszédságában a Netmédia alapítvány sátrához. Az Angyalföldi utcabál augusztus utolsó hétvégéjén kétnapos lesz, szombaton is és vasárnap is lesznek különböző színes programok, koncertek. Vasárnap több hazai civil szervezet is bemutatkozik, ezért is érdemes kijönni a koncertekre és a színes programokra is, és természetesen vasárnap a civil szervezeteket is megtekinteni, illetve munkájukat megismerni. A Netmédia Alapítvány sátrában pedig jó magam és a Netmédia Alapítvány által üzemeltetett Hobby Rádió főszerkesztője Pál Zsolt Pille várjuk majd az érdeklődőket, akik bepillantást nyerhetnek egy 99%-ban látássérült munkatársakból álló közösségi rádió munkájába, életébe, és természetesen akár be is kapcsolódhatnak abba az élő műsorfolyamba, amelyet 10 és 18 óra között fogunk majd prezentálni a Netmédia Alapítvány rádiójában, a Hobby Rádióban. Számítok önökre két hét múlva, szeptemberi első adásunkban. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van, akkor a facebook.com/eseegyenlőségimagazinműsor címen található weboldalon tudják fölvenni velünk a kapcsolatot, tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/eseegyenlőségimagazinműsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást és kellemes pihenést kívánok még így a nyár utolsó heteire. A viszonthallásra köszönöm szépen mára megtisztelő figyelmüket.
1: Hobbyradio.hu

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
6: Negyedik paksi blokk is termelni kezdett. A kormányváltásnál is mélyebb rendszerváltás zajlik a magyar egészségügyben. Tornádó csapott le Franciaországban, 41-en megsérültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, kedreggel már félgőzzel ment, derült ki az Országos Atomenergia Hivatal nem sokkal 7 óra előtt frissített üzemi adataiból. A közlés alapján a negyedik blokk ekkor 244 megawatt elektromos teljesítményt nyújtott, ami a teljes kapacitásának a fele. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén-nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett sorban lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a hűtő vízszivattyúk szívó csonkjáig. Ezért az erőműben nekik egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klubaliga, valamint a Tihanyi Kastély Szálló és Tréning Központ beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balatonpart vonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxusnyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomán falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgőségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt is, akire rádőlt a háza. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelék borította be a települést. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, 10 településen összesen mintegy 2800 otthon maradt áram nélkül, miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti észlelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 25-e, kedd. Budapesten útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad.
0: Hobby Rádió.
5: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
8: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Napospart, Nesebár, Várna, Burgász. Ki ne hallott volna a bolgár tengerpart csodálatos üdülőhelyeiről. Nos, a mai műsorban ide, a néhány éve újra népszerű tengerparti országba látogatunk, hiszen Bulgáriában számtalan jól felszerelt, kényelmes szálloda és apartman várja a tengerparti nyaralás szerelmeseit. Várnától 14 kilométerre találhatjuk a népszerű aranypartot, azt a nyaraló központot, ahol Bulgária legjobb 4 és 5 csillagos szállodai várják a pihenni vágyókat. Az üdülő paradicsomba már több évtizede visszajárnak a turisták, főleg Európa nyugati részéből. Bulgária egyik legnagyobb üdülő központja kétségkívül a Napospart. A 8 kilométer hosszú, lassan mélyülő tengerpart minden korosztálynak kedvelt üdülőhelye, főleg a kisgyermekes családoknak. A bolgár tengerpart kellemes klímájával vonza a nyaralni és pihenni vágyókat. Az ország, akárcsak hazánk, az Európai Unió tagja, és így a régebbi időkhöz tapadó esetleges negatív hírek nagy részét jobb, hogyha elfelejtjük, hiszen valójában egy nagyszerű barátságos helyről van szó, csak a régi kedvező árak maradtak meg, továbbá a bolgárok vendégszeretete, no meg a napfény, az aranyló homokkal telehintett tengerpart, és persze a nyár melegét enyhítő, csodálatos kékségű tengervíz. Amúgy a régi időkhöz képest minden modernebbé és interkontinentálisabbá vált. Bulgária a visszatérő nosztalgiázóknak kellemes meglepetést fog okozni, az először ide látogatókat pedig a modernizáció és a hagyományok sajátos harmóniája fogja rabul ejteni. Bulgária nem csak a strandolóknak jelent ideális úti célt, figyelemre méltó, 1000 éves múltra visszatekintő kulturális örökséggel rendelkezik. Az ország területén 36 történelmi kulturális rezervátum és több mint 40 ezer kulturális emlékmű található. Ezek különböző történelmi időkből származnak, történelem előtti ásatások, trák sírok, görög archeológiai maradványok, római és bizánci kori várak, az első és második bolgár cárság, a nemzeti reneszánsz idejéből fennmaradt történelmi emlékművek várják a kultúrára szomjazókat. Bulgáriában több mint 160 templom és kolostor található. Ezek többségében akár meg is alhatunk, így teljes egészében közelben átélhetjük a szent helyek atmoszféráját. Az országban több száz nevezetes templom van, amelyek a bolgárikon festő iskolák egyedi képeit, falfestészetét, fafaragásait, középkori freskúit és ikonjait őrzik. Persze a legtöbben pihenni, nyaralni érkeznek az országban, így a mai Világjáró magazinban elidőzünk majd a két legjelentősebb üdülőterületen, és bekukkantunk Várnába, illetve Nesze bárba is.
2: Hobby Rádió.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Bulgária tengerpartja Európa legszebbjei közé tartozik. A Fekete-tenger partjának éghajlata a nyári hónapokban a legkellemesebb. Az átlagos napi csúcs hőmérséklet 27 Celsius fok, míg éjszakára a hőmérséklet 18 fok köré süllyed. A tenger hőmérséklete átlagosan 25 fok. A sok napsütés, a kiváló klíma, az ország vendégszerető lakossága és olcsó árai vonzák a Bulgária iránt érdeklődő látogatókat. Változatos szálláshelyeket találhatunk, hiszen a hagyományokat ápoló tipikus bolgár halászfaluban, Szozopolban, vagy akár az éjszakai életéről és strandjairól ismert napos parton is megszállhatunk, attól függően, milyen típusú nyaralásra vágyunk. Bármerre is járunk, nem kell aggódnunk, a közbiztonság meglehetősen jó, persze nem árt résen lennünk, de a városokban amúgy is gyakran találkozhatunk rendőrökkel, mert megerősített rendőrség vigyáz a turistákra. Bulgáriában a hivatalos fizetőeszköz a bolgár leva. A legcélszerűbb, hogyha eurót viszünk magunkkal, és azt Bulgáriában váltjuk be bankban vagy a szálloda recepcióján. A főbb nemzetközi bankkártyákat a nagyobb szállodákban, éttermekben és néhány boltban is elfogadják. Nagyobb üdülőhelyeken bankautomaták is rendelkezésre állnak. Az üzletek a nyári időszakban a tengerparti településeken akár 24 óráig is nyitva tartanak. Nagyobb városokban a jól ismert hipermarketek is megtalálhatóak, ahol rendkívül kedvező árakon vásárolhatunk, ezért ha a partmanban szállunk meg és a fűzés mellett döntünk, csupán fűszereket vigyünk magunkkal. A bolgár árszínvonal 10-20%-kal alacsonyabb a magyarországinál, így bátran vegyük igénybe a helyi szolgáltatásokat. Az éttermekben, szállodákban, bárokban általában 10% borra valót illik adni, amennyiben meg voltunk elégedve a szolgáltatással. A csapvíz az egész ország területén iható, de inkább ásványvíz fogyasztása ajánlott. Védőoltásra azonban nincs szükség. Fontos tudni, hogy az országba való belépéshez kötelező egészségbiztosítással kell rendelkeznünk. Az egészségügyi ellátás gyenge színvonala miatt ajánlott utasbiztosítást kötni. Egy komolyabb beavatkozás esetén szükség lehet a beteg hazaszállítására. Ennek költsége utasbiztosítás nélkül a milliós nagyságrendet is elérheti. Az európai egészségbiztosítási kártyát sürgősségi esetekben elfogadják. Az országba való beutazáshoz útlevél vagy személyigazolvány szükséges. Magyar állampolgárok bármilyen adminisztráció kötelességtől mentesen 90 napot tölthetnek Bulgáriában. A Világjáró magazin hamarosan folytatódik, és Bulgária két legszebb üdülő területét ismerhetik meg, de ne felejtsék, a műsor hallgatói között egy egyhetes, két fő részére szóló egyiptomi utazást fogunk kisorsolni. Ha szeretnének játszani és nyerni, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A Világjáró magazinban ma Bulgáriában kalandozunk, annak is egyik legszebb részén, a Naposparton, amely a Fekete-tenger partján Burgasztól 30 kilométerre található. A Neszebári öbölben 8 kilométer hosszan elnyúló, aranysárga, finom homokos, fokozatosan mélyülő strand és a kristálytiszta tenger kiváló nyaralóhely minden korosztály számára. A parti sétányon számtalan étterem, bár, szórakozóhely található, melyek alacsony ára, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak. A kedvező időjárás, a sok napsütés, az átlagos 27 Celsius fok és a meleg tenger teszi igazán kellemessé a nyaralást. A Napospart Bulgária legnagyobb és legnépszerűbb nyaralóhelye, 500 szálloda és 110 ezer ágy várja azokat, akik nyaralásuk színhelyéül ezt az országot választják. Magyarországi fiatalok körében is az egyik leglátogatottabb üdülőhely népszerűségének oka, hogy a kékzászlós, homokos tengerpart és a sok kikapcsolódási lehetőség ellenére Bulgária, így a Napospart is még mindig olcsónak mondható. Keleti árakon nyugati színvonalakat kínál, mintha nem is Bulgáriában lennénk, hanem egy kis Amerika Kelet-Európában. A rengeteg, főleg külföldi látogatót számos szórakozási lehetőség várja. Rengeteg az étterem, a bár, a diszkó, a söröző, a borozó és a kávézó. Neszebár mellett található Bulgária legnagyobb akvapartja, az Aqua Paradise, amely 2006 júniusától várja vendégeit. A tengerparton a vízisportok kedvelői is hódolhatnak szenvedélyüknek. A strandon bérelhető jetski, banán, ejtőernyő, szörf, bicikli, valamint Neszebár kikötőjéből egész napos hajótúrákra indulhatunk. A sportolási lehetőségek mellett a kultúrát kedvelők folkloresteken, szabadtéri előadásokon ismerkedhetnek meg a bolgár hagyományokkal. Egy neszebári kirándulás során pedig a történelmi bolgár építészettel találkozhat az ide látogató. Az élénk éjszakai élet, a hangulatos éttermek, diszkók, zenés lokálok könnyed kikapcsolódást nyújtanak a szórakozni vágyóknak. A Naposparton több kilométer hosszan magasodnak a nagy szállodák, a part aranyhomokos, 8 kilométer hosszú, és átlagosan 30-60 méter széles, néhol homokdűnék is vannak, a legszebbek a Napospart déli részén. Akik nem autóval érkeznek, azoknak a legközelebbi repülőtér a burgaszi. Burgaszból és Várnából menetrend szerinti buszjáratok is közlekednek ide. Nos, ahogy már említettem, egy felhűsebb napon, vagy akár egy szép napsütéses délelőtt, a strandolást megunva érdemes ellátogatni a mindössze 2 kilométerre lévő Neszebárba, de érdemes felkeresni Burgaszt is. A Napospart legszebb látnivalóit ismerhetik meg rövidesen, itt a Világjáró magazinban.
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
8: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Bulgária egyik kedvenc üdülő területe a napos part, amely nagyszerű kiindulási pont a környék felfedezéséhez. Ha itt töltik szabadságukat, feltétlenül keressék fel Nesebárt, a napos part legrégebbi települését. Az óvárost még a görögök alapították időszámításunk előtt az 5. században. A félszigeten fekvő festői városkát egy keskeny földsáv köti össze a szárazfölddel, amely 9000 éves, de nem tudni róla, hogy ez természeti képződmény vagy emberi kézalkotás. A római birodalomhoz és Bizánchoz is tartozott a hely, és lakói mind-mind gazdag emlékeket hagytak hátra a városban. Annak ellenére, hogy a város több része már víz alatt van, Nesebár még mindig az emberiség élő történelem könyve. Ősi városfalak, középkori bizánci stílusú templomok és 19. századi faházak, amelyek a város egykori szimbólumának számít, mind-mind elvarázsolják az ideutazókat. A 10 000 lakosú város szépségére jellemző, hogy óvárosa 1983 óta az UNESCO világörökség része. Gyakran nevezik Bulgária Dubrovnikjának, illetve a Fekete-tenger gyöngyszemének is. Jellegzetes bolgár faházaival, kis vendéglőivel, szűk utcáival felejthetetlen élményt nyújt. Igazán népszerű hely, hiszen szinte mindenki felkeresi, aki a bolgár tengerpartra látogat. Hangulatos, sikátorszerű utcáin, így a nyári hónapokban szinte mozdulni sem lehet a turistáktól. Bár rendelkezik néhány stranddal, elsősorban nem tengerparti üdülőhelyként ismert Burgász, de ezt a települést is érdemes felkeresni. 210 000-es lakosságával a második legnagyobb fekete-tengeri üdülőhely Bulgáriában, és egyben az ország negyedik legnagyobb városa. Burgászban van Bulgária legnagyobb és legfontosabb kikötője, a város fontos ipari központnak is számít. Épületeit nagyrészt az 1900-as évek elején építették, a századelős épületek miatt több magyar város lakóinak otthonos lehet a város. Tengeri kertje majdnem olyan szép, mint a várnai. Katedrálisa, templomai, múzeumai és operaháza szintén megtekintésre érdemes. Burgász sétáló negyede, apró kávézóival, kiülős vendéglőivel szinte Dél-Franciaországot idézi. Burgász a színhelye a minden évben augusztusban tartott Nemzetközi Folklor Fesztiválnak. Az 1965-ben alapított fesztivál világhírnévre tett szert, a világ minden tájáról érkező résztvevők autentikus népviseleteket viselnek, és a népi hagyományokat mutatják be. A fesztivál része a szuvenírvásár és bazár. Népi zenék csendülnek fel, néptáncokat mutatnak be, és kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni. Burgásztól délre fekszik Szozopol, a Fekete-tenger egyik legfestőibb nyaralóhelye, amely a magyar nyaralók körében is népszerű. A legrégebbi fekete-tengeri várost a görögök alapították Krisztus előtt 610-ben Apollónia néven. A nyaralóhely idillikus óvárosi része, valamint lassan mélyülő homokos tengerpartja nagyon kedvelt a turisták körében és ideális kisgyermekes családoknak.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Az aranypart, amely aranyhomok néven is ismert, a napos part mellett Bulgária másik nagy, kifejezetten a nemzetközi turizmus kiszolgálására létrehozott mesterséges üdülőközpont. A napos parttól többek között annyiban tér el, hogy ezt nem sík területre építették, a mögötte fekvő domb hangulatossá teszi a tájat. Az aranyhomok 4 kilométer hosszan terül el, a tengerpart néhol 100 méter széles. A fő vonzerűnek számító homokos strand mellett remek éttermek és változatos éjszakai élet várja az itt nyaralókat. Várna belvárosától 17 kilométerre északra található, de gyakorlatilag már egybeépült a várossal. Az aranyparton való üdüléskor érdemes ellátogatni Várnába is. Bulgária harmadik legnagyobb városa, számos nevezetességgel, érdekességgel, szórakozó helyjel és szépséggel kecsegtet. Az aranypart neve egy legendához kötődik, eszerint kalózok hatalmas aranykincseket ástak ide, azonban a vidék bosszút állt a kalózokon, és aranyukat gyönyörű homokká alakította. A homok itt valóban igen szép, a legjobb minőségű, legfinomabb aranyhomok. A strandon számtalan kikapcsolódási lehetőség várja a pihenni vágyókat, lehet jetskizni, vízijárnyőzni, vízisíjelni. Rengeteg mindenki igényét kielégítő szállás lehetőség és számos sportolási, kikapcsolódási lehetőség várja az ideutazókat. Az üdülőhely északnyugati részén egy remek akvapark is található. Az aranyparton akár gyógyulni is lehet. Itt található az Aranyhomok gyógyfürdőközpont is, amelynek színhelye az Ambassador Hotel, ahol 120 féle gyógyászat kezelés kapható, például gyógyfürdők, iszapterápia, akupunktúra. De a gyógyászati központon kívül maga a hely is jót tesz az egészségnek. A tengeri levegő mellett 22 szabadtéri és egy beltéri természetes gyógymedence is van az aranyparton. Az itt nyaralók, ha kirándulni akarnak, akkor sem fognak csalódni. Az aranypart Várna mellett több érdekes, szép helyhez is közel van. Például majdnem teljes része az aranypart természeti parkkal határos. A békés, idillikus park egy remek kirándulási lehetőség, a tenger közelsége és az enyhe klíma fantasztikus flórát és faunát alakított itt ki, különleges és ritka állat és növényfajok figyelhetőek itt meg. Várna Bulgária tengeri fővárosa, vagy nyári fővárosa, 351 ezer lakosával a legnagyobb bolgár üdülőhely. Várna belvárosa 17 kilométerre található az aranyparttól, nagyon népszerű üdülőhely. Nagyvároshoz méltóan rengeteg nevezetességének, szórakozóhelyének, éttermének, kávézójának köszönheti, hogy a környéken való nyaralás nem csak fürdőzéssel és napozással kecsegtet. Várna számos műemléke és remek kulturális kínálata az üdülést még tartalmasabbá teszi. A városban őskori, középkori, reneszánsz és modern paloták, műemlékek és épületek vannak, így igen változatos építészeti látványosságokat kínál. A művészet kedvelő itt múzeumok és művészeti galériák várják. Felújított, rendben tartott épületei, számos kávézója, hatalmas sugárútjai és kellemes légköre miatt talán a legkellemesebb, legnyugatiasabb bulgáriai városnak számít. Júliusban és augusztusban kellemesen meleg idő, de nem elviselhetetlen forróság. Kellemes hőmérsékletű, nyugodt, csendes tenger várja a nyaralókat, azonban Várna tengerpartja nem olyan szép, mint a környező üdülőhelyeké, Várnába így érdemes inkább városnézés, mint nyaralás céljából menni. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, amelyben most Bulgáriával ismerkedhettek, ám hogyha egy egészen más jellegű országba vágynak, akkor lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, hiszen a Világjáró magazin hallgatói között egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni. Tartsanak velem legközelebb is, fedezzük fel együtt a világot, Magyarosi Mariannát hallották.
0: Poppy Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evéssel.
2: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint 100, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Negyedik paksi blokk is termelni kezdett. A kormányváltásnál is mélyebb rendszerváltás zajlik a magyar egészségügyben. Tornádó csapott le Franciaországban, 41-en megsérültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, kedreggel már félgőzzel ment, derült ki az Országos Atomenergia Hivatal nem sokkal 7 óra előtt frissített üzemi adataiból. A közlés alapján a negyedik blokk ekkor 244 megawatt elektromos teljesítményt nyújtott, ami a teljes kapacitásának a fele. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén-nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett sorban lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a hűtő vízszivattyúk szívó csonkjáig, ezért az erőműben hetekig egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klubaliga, valamint a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balatonpart vonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxus nyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgőségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt is, akire rádőlt a háza. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelé borította be a települést. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, 10 településen összesen mintegy 2800 otthon maradt áram nélkül, miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati-nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunán túlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót!

0: Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és felnő majd az új gyereksereg. Többet s jobban törődjetek velünk, mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk. Amit Bródy János megfogalmazott, azt Csányi Sándor megvalósította egy olyan alapítvány létrehozásával, amelynek célja a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az a Csányi Sándor, akit a legtöbben csak úgy ismernek, mint az OTP Bank elnök vezérigazgatóját. Azt viszont kevesen tudják, hogy a sikeres üzletember nagyon szegény körülmények között nőtt fel. Éppen ezért hozott létre az ország egyik legvagyonosabb embere egy alapítványt a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére.
1: Az alapítvány létrehozásának az ötlete már nagyon régóta megfogalmazódott bennem, illetve nem is az alapítvány, hanem hogy valamilyen formában a szegény gyerekeken, de tehetséges gyerekeken segíteni kellene, mert hát vidéken nőttem fel, és sok gyereket láttam elkallódni, akik megfelelő segítség mellett sokkal többre vihették volna.
0: Csányi Sándor felesége magánemberként és a kuratórium elnökeként is szívügyének tekinti az alapítvány céljainak megvalósítását.
2: Az alapítvány célja igazából az lenne, hogy lehetőséget adjunk gyerekeknek a világ megismerésére, és egy olyan lehetőséget adni nekik, ami könnyebbé teszi az életüket. Nem pénzben kifejezve, inkább az életüket megszervezve és a tanulásokat elősegítve.
0: A Csányi Alapítvány Magyarországon egyedülálló úgynevezett életút programot indított el. A gyermekek támogatása 10 éves kortól kezdődik, és egészen addig folytatódik, amíg fiatal felnőttként a munkaerőpiacra kerülnek. Ez gyermekenként jelenthet akár 11-14 évet is. A programnak kiemelkedően fontos eleme, hogy az általa felkarolt gyermekeket, családjaikat egyéni szociális támogatással is segíti.
2: Az alapítvány egy tehetséggondozó program, amiben olyan tehetséges gyerekekkel foglalkozunk, akik hátrányos helyzetűek valamilyen okból. Nem feltétlenül a nagyon szűk törvényben meghatározott hátrányos helyzetről van szó, hiszen ma Magyarországon egy olyan értelmiségi nő, aki egyedül neveli a gyermekét, esetleg kettőt vagy hármat, a mi megítélésünk szerint hátrányos helyzetű lehet.
0: A Csányi Alapítvány munkatársai pedagógusokkal együttműködve választják ki azokat a gyermekeket, akik részesei lehetnek az életút programnak.
2: Pedagógiai és pszichológiai teszt és egy szóbeli beszélgetés után a mentorok meglátogatják a családokat, felmérik a családok hátrányos helyzetét, anyagi helyzetét, beszélgetnek a szülőkkel, és ez után döntünk arról, hogy bekerülhet egy gyerek a programba.
0: A gyerekek közös és egyéni érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Minden gyermek tanul angol nyelvet, informatikát, részt vesz tanulásmódszertani, drámapedagógiai tréningeken. Vannak olyanok, akik programozást, zenét, rajzot, matematikát vagy táncot tanulnak. Hétvégékre gyakran szervez az alapítvány színes, élményt adó kulturális programokat, múzeum vagy színház látogatásokat. Szünidőben pedig az ország különböző pontjain egy vagy két hetes tehetségfejlesztő táborok várják a tanulókat. 2008-ban összesen 9 tábort szerveztek a gyerekeknek.
3: Angol táborunk volt, számítástechnika táborunk, volt multicenter táborunk, és hát nem utolsó sorban azoknak a gyerekeknek, akik nem tanultak meg úszni, azoknak úszástábort szerveztünk, idén 54 gyerek tanult meg az alapítvány táborból úszni.
0: Ezek a gyerekek nem csak kiemelkedően jó képességeik miatt különlegesek. Sokan közülük már ebben a korban tudják, mihez akarnak kezdeni a nagybetűs életben.
4: Ügyét szeretnék lenni, amikor nagy leszek, mert nekem nagyon tetszik ez a szakma, és sokat szeretnék tanulni, hogy biztonságban legyek, amikor nagy leszek.
0: Biztonságban. Patrícia már most ilyen fiatalon tudja, ha biztonságban akar élni, azért bizony meg kell dolgoznia. A Csányi Alapítvány segítségével most már minden esélye megvan arra, hogy céljait elérhesse, álmait valóra válthassa. De úgy tűnik, az alapítvány nem csak az ő életében játszik kiemelkedő szerepet.
1: Remélem, hogy majd lassan tudok visszalépni az üzleti életből, és egyre többet tudok a gyerekekkel foglalkozni. Megmondom őszintén, szívesebben foglalkoznék velük, és több időt töltenék velük, mint amennyit ma tudok.
0: Nemes célok, mögöttük konkrét tartalom. Bárki, aki adományozni szeretne, ide biztonsággal megteheti. Segítse adományával a jövő nemzedékét. A Csányi Alapítvány számlaszáma 117-94-008 kötőjel 222-21-111.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallotta.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a daluk.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Kamu reklám.
4: Ügyelj a város tisztaságára. Egyél meg naponta egy galambot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.
2: Kamureklám.
3: Hogy milyen az egészséges haj? Hát persze, egészséges.
4: Kösse össze a haját egy Hosentrogerrel.
3: Az én hajamnak is kellemetlen volt a tapintása, ezért nem is tapogattam, mert mindenhez oda tapadt. Ezért kezdtem el használni az új, továbbfejlesztett tipi-tapi tip-top tapuli sampont. A taplógombákból nyert tapadó vitamin beépül az agyamba, így a hajam olyan tapló kinézetű lesz, hogy élvezett taperolni.
4: Új tipi-topi tip-top tapulino. Az egészségesen topán tapizható haj természetes topasága.
2: Kamu reklámot hallott.

0: Nagy generáció! Illés!
1: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
8: 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiánycél. Foszforral szennyezhették be a Holtiszát, feljelentést tett az önkormányzat. Már csak két jelölt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, az idei költségvetést módosító javaslatot, amelynek a valóság költségvetése nevet adták, augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Ez mutatja az örökölt helyzet súlyosságát, és azt is, hogy az előző 16 év hibáit és rossz döntései néhány hónap alatt nem lehet kijavítani. Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros habos vízre figyeltek fel a Holtisza szabadidő parknál található szakaszán. Adta hírül Tiszaug önkormányzatának közlése alapján a Pecaverzum. A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holtisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest. Tiszaug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. A Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága 3 pályázót hívott be az elnöki tisztségért zajló személyes meghallgatásra. A jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, Unger Anna Róza politológus, az ELTE docense, valamint Jancsics Dávid korrupciókutató. Utóbbi jelölt azonban tegnap jelezte, hogy visszalép, mert szerinte egy nála határozottabb vezetőre van szükség. A jelöltek meghallgatása ma megkezdődik, és az országgyűlés még ezen a héten megválaszthatja a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét. A Fidesz frakció nem vesz részt a választási folyamatban, és az alkotmánybírósághoz fordul a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatásainak ügyében. A miniszterelnökség a többi között hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Nyomozóirodánál az alapítvány 2020 és 2026 között kifizetett állami támogatásainak ügyében. Több ponton megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, jelentette be a térségország gyűlési képviselője. Tárkányi Zsolt elmondta, a bírság 30%-a, vagyis 3 millió forint a debreceni önkormányzathoz folyik be. Arra kérte a városvezetést, az összeget fordítsák természetvédelemre. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati-nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti eszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
2: Hobby Rádió.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
9: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma augusztus 25-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 28,9 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Lajos és Pátrisá nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő.
1: Augusztus 25-én Patrícia, valamint Lajos nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Patrícia latin eredetű név, a Patricius férfi név női párja, a szó jelentése pedig római előkelő, nemes és nemesség. A patriciák ünnepelnek még március 13-án és április 28-án is. Becézése a névnek Pati, Patika, Patus, Cia, Ciácska és Ricus. Jeles viselői ennek a névnek Horváth Patrícia, vízilabdázó. Szintén ezen a napon köszöntjük Lajos nevű kedves hallgatóinkat. A germán-francia eredetű név jelentése hírnév, háború és hangos. Ezen név kettős hatással lehet viselőire, akik olykor nagyon kedvesek, felhangoltak, boldogak és kellemes társasági emberek, de máskor mély önsajnálatba burkolóznak, és nagyon elutasítóak is tudnak lenni. Becézése Lajoska, Blali, Blalika, Blajcsi, Blajcsika, Blala, Laja, Laci, Lacika, valamint Lacus. Jeles viselői a névnek Battyányi Lajos politikus, Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi, zenész, trombitás, előadó művész és műsorvezető, Kassák Lajos költő, Koltai Lajos operatőr, filmrendező, Kossuth Lajos politikus, Őze Lajos színész, Tisza Lajos politikus, miniszter, valamint ön, kedves Lajos. Ezen a napon köszöntjük még Délibáb, Elemér, Elmira, József, Marinetta, Tamás, Tomazina, valamint Tomázia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 25-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. 1270-nel kezdünk, augusztus 25-e, Szent Lajosnak, a francia monarchia, a francia katonák, a gomböntők, a harmadrendi ferencesek, a kőfaragók, a márványcsiszolók és a szobrászok védőszentjének ünnepe. Tunisban halt meg 9. Lajos francia király, akinek emlékére ünneplik ezen a napon Szent Lajos ünnepét. Folytassuk a 16. századdal, 1530. augusztus 25-ével. Ekkor született 4. retteget Iván minden oroszok cárja. 1553-tól Moszkva nagyhercege, majd 1547-től minden oroszok cárja volt. Fia a gyenge elméjű első Fyodor Ivanovics lett az új cár, aki helyett Boris Godunov vette át a kormányzást. 4. Iván kormányzását brutális kegyetlenség és szigor jellemezte, kortársai ezért nevezték rettegetnek. Ugorjunk a 18. századba, 1778. augusztus 25-én született Vitkovics Mihály nyelvújító költő, meseíró, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Vitkovics részt vett az MTA felállításának előkészítésében. Népdal kísérletei, szerb népdal és rege átdolgozásai az első eredmények e műfajban. Jó nevű ügyvédként került kapcsolatba több tekintélyes családdal, s kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármán József Fanni hagyományai című művét, s ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. Folytassuk a 19. századdal, 1867. augusztus 25-én halt meg Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. Davy asszisztense volt, 1825-től a Royal Institution igazgatója. Elektromosságtan körében végezte kutatásait, ő teremtette meg a mező fogalmát. Az elektromotor megalkotója, az elektromágneses indukció felfedezője, a róla elnevezett elektrokémiai törvények megalkotója, minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartják. Folytassuk 1940-nel, augusztus 25-én meghalt Pető Sándor publicista, író, történész, a Magyar Nemzet című lap megalapítója. És végezetül 1944. augusztus 25-én megkezdődött Franciaország felszabadítása a német megszállás alól, a II. Világháborúban, a II. Front megnyitása után. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Máté evangéliuma harmadik részéből.
1: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 25-e, kedd. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet, 23-tól a 26. versig. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben. Az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Emelkedés. Jézus kemény szavakkal illeti a farizeusokat és írástudókat. Jaj nektek! Kezdi figyelmeztetését. Nem vádaskodik, hanem rámutat a vallásosság gyenge pontjára. A farizeusok lelkiismeretesen tizedet adnak mentából, kaporból és köményből, vagyis a legkisebb terményekből is. Ezzel nem is lenne baj, hiszen a törvények tisztelete fontos. De Jézus rámutat, miközben aprólékosan betartják a törvényt, a lényeget elhanyagolják. Az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. Éppen azt, amit Isten vár. Jézus szerint a külső vallásosság mögött nincs valódi Isten kapcsolat. A szavak és tettek nincsenek összhangban. A hit rituálévá válik, amely mögött nincs szív, és amelynek célja inkább az önigazolás, mint az Istenhez vezető út. A másik erőteljes kép szerint az étkezéshez használt edények tiszták, de az emberek belül tele vannak mohósággal és mértéktelenséggel. Jézus itt nem az étkezési szokásokra, hanem a lélek állapotára utal. Az ember sokszor foglalkozik a láthatóval, a jó hírnévvel, a vallásos külsőségekkel, de elhanyagolja a lélek tisztaságát. Pedig az ember igaz volta nem abban mérhető, hogy mások mit látnak, hanem abban, amit Isten lát. Ne a látszat szerint éljünk. A lelki élet nem a tökéletesség látszatáról szól, hanem a szív őszinteségéről. Isten nem a hibátlanokat hívja, hanem azokat, akik készek engedni, hogy ő belülről formálja át őket. Mi fontosabb? A látszat vagy az igazság? Uram Jézus Krisztus! Tisztíts meg belülről, formáld át gondolataimat, szándékaimat, hogy hitem ne a látszaton, hanem az őszinte szereteten nyugodjon. Add, hogy életem összhangban legyen tanításoddal. Sokszor csak a felszínt rendezem, hogy megfeleljek másoknak, miközben te a szívemet keresed. Ne hagyd, hogy a hit látszata becsapjon. Keresd meg gyengeségeimet és gyógyíts meg. Taníts igazságra, irgalomra és hűségre, mert ezek a te szíved szerinti értékek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót. Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy a bazsalikumot az ókori egyiptomiak is használták gyógy- és fűszernövényként? És nem mellesleg pedig a citromfű vagy kamilla tea jó hatású fülfájásra, valamint az orvánc fű számos gyógyszer hatását képes jelentős mértékben csökkenteni. A menta és a bergamot elősegíti az összpontosítást, míg a citrom illat fokozza az agy teljesítő képességét.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Pinzerro.
1: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1620 Bethlen Gábor királlyá választatik. Miután a királyi biztosok a besztercebányai gyűlést odahagyták, Bethlen Gábort a felkelő rendek királlyá választották, amit ő el is fogadott, de magát megkoronáztatni nem akarta. 1964-ig átadták rendeltetésének a budapesti Lipó telefonközpont 8000 új állomását. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétfői nap zárását követően vegyes képet mutat a piaci helyzet, ahol a technikai stabilitás jelei mellett komoly strukturális kihívások is felszínre kerültek. Jó hírrel indíthatjuk a napot az energiaellátás terén, a Mavir bejelentette, hogy normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye, ezért visszavonta a korábban bejelentett krízishelyzet besorolását. Ugyanakkor a devizapiacokon nem mutatkozik enyhülés, mivel a forint jegyzése gyengült kedd reggel a főbb devizákkal, így az euróval szemben is rosszabb pozícióba került a hazai pénznem. Ezzel párhuzamosan a tőzsdei hangulat is vegyes, bár a budapesti értéktőzsdén újabb rekordokat döntöttek meg az árfolyamok, és jelentős tőkeáramlást tapasztaltak. Az elemzők szerint a keddi kereskedés iránykereséssel indulhat, ami bizonytalanságot jelez a befektetők részéről. Mindeközben a makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatban kemény figyelmeztetés hangzott el szakértők szerint, a magyar gazdaság fellendítéséhez nem elegendő csupán új beruházás ösztönző programokat indítani, hiszen ha nem lépünk azonnal, veszélybe kerülhet a gazdasági stabilitás. A strukturális problémák súlyosságát alátámasztja az is, hogy az uniós rangsorokban hazánk számos területen így az egészségügy.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a nap legfontosabb kulturális és társadalmi eseményeit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én a Magyar Dráma napján Turóczi Katalin Macska lépcső című alkotásának hangszínházi adaptációja várja az érdeklődőket a Sipeki teremben, ahol maga a szerző is jelen lesz. A kulturális intézmények világában a hozzáférhetőség állt a középpontban, hiszen a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum munkatársai közösen tanultak a könnyen érthető kommunikáció fontosságáról. Ugyancsak a látássérültek helyzetére fényesítettünk rá, kiemelve, hogy a modern segédeszközök hogyan nyitják ki előttük a világot. Bár sajnos a bécsi eset, ahol egy idős, látássérült férfit csalódtak meg, riasztó példát mutat a társadalmi érzékenység hiányára. A nyár utolsó harmadában pedig a Margit-szigeten érdemes emlékeket gyűjteni, mielőtt a hőhullámok véget érnek. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a délutáni órákban a Délután című műsorunkkal várjuk Önt, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követően 16 órakor a Life is Life című életmód magazinban folytatódik a program, majd 17 órakor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei hallhatók. 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, amelyben a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek is szerepelnek. 19 órakor vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című adásunkban riport, interjú és tudósítás hallható. 21 órakor az egyenlőes
1: ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk, 13-kor a délután műsorral folytatjuk az adást. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Rekordot döntött a MÁV applikációja, megjelent a nyugat-nélusi láz Magyarországon is. Összeütközött két kis repülőgép Ausztriában, mindkét pilóta meghalt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, de június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. Először mutatták ki a nyugat-nélusi lázat Magyarországon 2026-ban. A fertőzést egy budapesti kórházban kezelt 66 éves férfinál igazolták az NNGK laboratóriumi vizsgálatai. A járványügyi vizsgálat megállapította, hogy a férfi a megbetegedése előtt nem utazott külföldre, ezért az esetet hazai fertőzésnek tekintik. A nyugat-nélusi vírus elsősorban szúnyogcsípéssel terjed. Természetes körforgásában főként madarak és szúnyogok vesznek részt. Az ember és a ló úgynevezett véletlen gazdának számít. A fertőzés tőlük jellemzően nem adódik tovább emberről emberre. Magyarországon is előforduló szúnyogfajok terjeszthetik a vírust. Összeütközött és lezuhant két kis repülőgép Ausztriában az alsó-ausztriai Krems repülőterének közelében hétfő reggel. A helyi rendőrség közlése szerint a balesetben érintett repülők kigyulladtak, mindkét pilóta életét vesztette. Az első információk alapján a repülőgépeken a pilótákon kívül nem tartózkodott más. A kremszi önkéntes tűzoltók szerint két ultrakönnyű repülőgép ütközött össze. Egyikük egy vitorlázó repülőt vontatott, és az ütközés azt követően történt, hogy annak leválása után a pilóta elkanyarodott. A sikló repülő nem volt részese a balesetnek. Norvégia nem tervezi leállítani a Barents-tengeri olaj- és földgáz kitermelés fejlesztését, akkor sem, ha az Európai Unió kitart az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó moratórium mellett, jelentette ki a norvég energiaügyi miniszter a Reutersnek. Oszló szerint a kitermelés fenntartása nem csak Norvégia, hanem Európa energiabiztonsága szempontjából is fontos. Norvégia az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta az Európai Unió legfontosabb földgázbeszállítójává vált. Az EU és Nagy-Britannia gáz felhasználásának egyaránt körülbelül 30%-át biztosítja. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
0: Hobbi Rádió.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Életre való. Családi magazin.
8: Kutatások szerint egyre több férfi érzi úgy, hogy elvesztette tradicionális szerepét a társadalomban, a 21. századi női elvárásoknak és dominanciának köszönhetően. Mai műsorunkban férfiakról, nem csak férfiaknak, férfi szerepekről, azok átalakulásáról beszélgetünk két férfi szakértőnkkel, Bedő Imrével és dr. Laurinyec Mihály atyával. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Balázs Zsanett nevében is, Kékes Jernikő vagyok. Bedő Imre közgazdász, a Férfiak Klubja szervezet alapítója, korábban egy nagyvállalat vezetőjeként döntött a társadalmi misszió mellett. Felismerte, ahhoz, hogy a társadalom továbbra is a maga medrében működhessen, szükség lenne a férfi klasszikus értelemben vett tulajdonságainak, a családban elfoglalt helyének és érvényesülésének újraértékelésére. Régen is különböző férfi típusok voltak, de mindenki megtalálta a helyét a társadalomban, a párkapcsolatában, a munkájában, és tette a dolgát. De vajon korábban milyen módszerekkel nevelték a következő generáció férfi tagjait? Bedő Imrét hallják.
9: Én úgy érzékelem, hogy a férfiak nevelése mindig eltért a nők nevelésétől, és a fiúkat férfivá, a nőket egy nővé nevelték. És a férfi nevelésnek az eszenciáját talán egy olyan dologba lehetne összefoglalni, ami ma szitokszónak minősül. Kicsit talán arról beszéltünk, hogy miért hívták a nőket a gyengébbik nemnek. És az érdekes, hogy a ma már ilyen felületes értelmezése maradt meg ennek, hogy azon vitatkoznak, hogy nem lehet gyengébb, mert ő is olyan erős, ő is meg tudja fogni a zsákot, ő is olyan erős menedzser tud lenni, bármire képes egy nő. Közben meg a kultúra nagyon bölcs, és nem azért mondták, hogy a nő gyengébbik, nem mert ő valójában gyengébb, hanem ez volt az, ami kötelezte a férfit, hogy segítse, óvja, hogy szolgálatot vállaljon a nő környezetébe. Nem azt mondták a férfit, hogy ő az erősebb, hanem pont a férfit azzal kötelezték, hogy a nőre mondták, hogy ő a gyengébb, azaz a férfinek kötelessége volt, a férfinak felelőssége volt. És mindig erre nevelték a férfiakat, hogy a mi dolgunk, ugye mi nem tudunk gyereket szülni, csak a nők, és ezért a férfiak egy módon tehetik önmagukat hasznossá, hogyha a teljes lényüket valaminek a szolgálatán bocsátják. És ugye a vallás szerint is Isten az csak az embert tette társteremtőjévé, sem a, nem tudom, a növényeket, sem az állatokat nem tudta társteremtővé tenni, viszont az látszik, hogy a férfit és a nőt együtt tudta csak társteremtőjévé tenni, tehát nem külön a férfit tette, meg külön a nőt, hanem a férfit és a nőt együtt.

0: A férfi és a nő testben és lélekben egyaránt kiegészíti egymást. Lényét Istenre vonatkozóan fedezi fel, aki megteremtette őt. Dr. Laurinec Mihály atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzorát, Balázs Zsanett először arról kérdezte, hogy mit értünk hiteles férfi képen az Ószövetségi Biblia nyomán.
1: Magában a Szentírásban több száz évnek a hagyománya, kultúrája és sajátos teológiai fejlődése is bontakozik. A keresztény ember számára az Isten, az atyakép az egyértelműen kapcsolódik az atya fogalmához, amíg az Ószövetségnek a Jahve képe az egy sokkal elvontabb valóságot jelent. Tehát amikor az ószövetségi ember az Istenét megnevezi, az eleve nem egy férfi fogalmat jelent. Amíg nekünk, amikor azt mondjuk, hogy Atyaisten, vagy Fiúisten, vagy a lélek, ez már eleve egy nagyon érdekes viszonyt jelent az ember mi voltával. Tehát az Ószövetség éppen ezért különleges, amikor a Teremtés könyvében azt látjuk, hogy az Isten saját képére teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őket. És ez a képiség, ez az Isten képiség, ez annak ellenére megjelenik, hogy az Istent magát, az ószövetségi teológia férfiként vagy nőként akarná inkább ábrázolni. És ugye ennek a hátterében ott vannak azok a demitologizáló teológiai irányulások, amelyek például az ókornak azokat a pogányisten képességeit utasítja el, amelyben például az ember léte az égiek és a földiek nászából fakad. És ez már eleve egy sajátos helyzetet teremt Ádám és Éva, az első emberpár képére vonatkozóan. Ugye a kettőjüknek a viszonya egyértelműen hasonlóságot jelent ebben a leírásban, ugye a saját képére is hasonlóságára teremtette őket, de ugye a másik teremtés történet leírásában, amikor Ádám oldalbordájából teremti meg, akkor nem az Istenhez való viszonyukat hangsúlyozza, hanem az egymáshoz való hasonlóságukat. Tehát ez már csont az én csontomból és hús az én húsomból, ugye mondja Ádám Éváról, és ott hangsúlyozza a kinyilatkoztatás a kettőjüknek az egymáshoz való viszonyában megnyilvánuló azonosságot, összetartozást. Amíg a másik az az Istenhez való viszonyokban jeleníti meg az azonos Isten képiséget, hogy nincsen különbség férfi és nő között az Isten előtt, még a másik történet azt jelenti, hogy nincsen különbség férfi és a nő egymás közötti viszonyában.

0: A férfi régen megkereste a férfias feladatokat, és közben megismerte önmagát, az erejét, a bátorságát, az alkotó és teremtő erejét. Vagyis tett azért, hogy találkozzon a férfias önmagával. Folytatjuk beszélgetésünket Bedő Imrével, a Férfiak Klubjának alapítójával.
1: Ez a felelősség, vagy a kötelesség tudat, ez hogyan jelent meg a gyakorlatban, a gyakorlati életben?
2: Hát ugye régebben mindenki családi életet élt. Tehát az összes munka, amit végeztek a hagyományos világban, a hagyományos életben, azt a családok élt, a családi közegben végezték javarészt. Ott voltak a kis kertjük a ház mögött, együtt volt a család, együtt élt a nagy család. Nem földesurak voltak, akik elmentek valahová dolgozni, hanem mindenki ott volt, így a környezetben dolgoztak. És ami nagyon fontos a mai világban megérteni, hogy a városiasodással elszakad a munkahelyi felelősségvállalás a családi felelősségvállalástól. Amióta világ, a férfiakat külön kellett arra nevelni, hogy a családért vállaljanak felelősséget, tehát a nővel való közösségért vállaljanak felelősséget. Ez azért van, mert a családi felelősségvállalást a nőknél megteremti a természet és az élet, pusztán azáltal, hogy az ember az egyedüli olyan emlős, aki maga tehetetlen csecsemőt hoz a világra. Tehát azt forgatni kell, pelenkázni kell, életképtelen az anya nélkül. Az anyát a gyerekszülés egyből a családi felelősségvállalásra redesztinálja. A férfit nem. Megszületik a gyereke, ha őt nem nevelték olyanra, hogy ezt a családi felelősségvállalást szívesen tegye, és ez egy mióta világ, az összes civilizációban ez egy tanult felelősségvállalás volt. Ettől nagyon eltér a munkahelyi felelősségvállalás, mert azt látjuk, hogy ma a városban a fiúk és a lányok ugyanúgy nevelkednek, ugyanolyan iskolákat járnak, ugyanolyan szakmai gyakorlatok, külföldi tapasztalatok, karrier, minden. És a munkahelyi felelősségvállalás könnyebb, mert muszáj. Ugye, mert ha nem szerzünk pénzt, akkor felkopik az állunk, vagy nem tudjuk kifizetni a rezsit. Az a nagy kérdés, hogy a családi felelősségvállalást hogyan lehet majd jobban megtámogatni. És ebben, ugye mivel a nőket ma is segíti a gyerekszülés, hogy a családért felelősséget vállaljanak, miután megszületik a gyerekük, legkésőbb akkor átbillennek. A férfiak viszont nem. Tehát meg kell találjuk annak a módját, hogy a családért való felelősségvállalást hogyan lehet a fiú nevelésbe ismét visszahozni tudatosan.
1: Van különbség városi férfi lét és mondjuk a falusi férfi lét, és gondolván itt az ön szavaiból kiindulva a munkamegosztás között?
2: A városi élet semmire nem kötelezi. A fiúkat úgy fel tudnak nevelkedni, hogy gyakorlatilag egy szalmaszálat nem kell keresztbe tenniük. Mindig van meleg, kapnak ételt, italt, ruhát, és egyáltalán nem tudják megtanulni azt, hogy muszáj, a terhelhetőséget, a kitartást nincs, ahol megszerezzék, és egyáltalán a munkának a becsületét. Gyerekkorban kell megtapasztalni azt, hogy elvégzek egy munkát, és annak van egy öröme, utána azt mondom, hogy ezt én csináltam meg, és ez fantasztikus. És ma erre nem a város nem kényszerít erre, és ezért nekünk tudatosan kell ebben lépni. Tehát tudatosan kell olyan helyzetbe hozni a gyerekeinket, hogy ezt meg tudjuk nekik tanítani. De ha mi se tudjuk, hogy kell, ugye most azért beszélünk erről, hogy a hallgatók is meghallják, hogy meg kell ezt tennünk tudatosan, szándékosan, mert ha nem, akkor felelősségképtelen, elköteleződésképtelen utódokat, generációkat hozunk létre, akik dolgozni elmennek, mert kell a pénz a bulira, meg a plazma tévére, vagy nem tudom milyen tévék vannak most, de egyébként köszönjük szépen, még azon felül felelősséget vállalni, azon felül munkát vállalni? Hát nem. Otthon heverészni kell, vagy wellnessbe járni, vagy tévét nézni, tényleg moziba menni, étterembe járni. Sokkal könnyebb, mint gyereket nevelni, bevásárolni, takarítani. Ugye? És pedig a jövőt úgy építjük fel, hogy mi magunk végezzük el a család körüli munkákat. Nem bízhatjuk másra.
1: Ez azt jelenti, hogy valahol elrontottuk?
2: Ez azt jelenti, hogy létrehoztunk egy könnyű életet. A városiasodás valójában egy könnyű életet teremtett meg, ami nagyon jó. Könnyebb lett, de nem lett jó, mert rengeteg pszichés betegséggel küzdünk, az emberek az életük értelmetlenségével szembesülnek állandóan, mindenki frusztrált, mert nem azt csinálja, amit neki kéne csinálni. Könnyebb lett, előtte sokkal kilátástalanabb és rosszabb. Ezért a mi dolgunk az a mostani generációnak, hogy tartsuk meg a könnyebbséget, tehát legyen termosztát, ne kelljen fát vágni az erdőbe, utána hazavinni, feldarabolni, megszárítani, behordani, tüzet rakni, hamut kivinni, hanem a termosztáttal beállítjuk a 23 fokot, csókolom, tehát ez legyen. Viszont az életünket úgy tudjuk jobbá is tenni, hogyha szándékosan olyan helyzetbe hozzuk a gyerekeinket, hogy ők is tanulják meg azt a családi feladatvállalást, és örömmel tegyék majd a családi feladatvállalást, és megtapasztalassák ezáltal azt a fajta örömet is, ami azzal jár, hogy társteremtőjévé válnak a fennvalónak, és ezáltal mi magunk a saját életünket tesszük értelmessé.
1: Mi az a belső erő, az a motiváció, ami férfivá érleli a fiút?
2: Valószínűleg az lehet, hogyha valaki sikeres életet akar élni. És ahhoz, hogy sikeres életet éljünk, ahhoz régebben sokkal jobban látták, hogy a siker az arról szólt, hogy ő értelmes életet élt. És úgy érezte minden este, hogy érdemes volt reggel fölkelni, és aznap is tett valamit. Illetve talán ami még fontosabb az az, hogy az embernek az ősi belekódolt vágya az, hogy ő a végtelennek egy hasznos láncszeme legyen. Tehát visszanyúlnak az elmúlt generációk mögöttem, és hogyha magam elé nézek, akkor tudjam, hogy a végtelenhez én hozzáteszek valami fontos dolgot, és nem szakad meg általam semmilyen érték. Azt látom, hogy azok, akik erre készülnek, hogy ők a végtelenben egy hasznos láncszem legyenek, azoknak sokkal könnyebb ezeket a feladatokat vállalni. És utána, amikor vállalnak valamilyen feladatot, felelősséget vállalnak, akkor annak a termése olyan gyönyörű, hogy annak az öröme őket mindenért kárpótol. Ez egy erőfeszítés vállalni feladatot, de maga, amit létrehoznak általam, az kárpótolja őket. Aki viszont nem gondolkodik csak a jelenben, csak a mában, az nem hajlandó ezekre az erőfeszítésekre, és eltelik az idő, és egyszer csak rájön arra, hogy hoppá, ő a végtelen meg fogja szakítani, és ő nála el fog szakadni valamilyen értéklánc, és ő lesz a leggyengébb láncszem. És ez egy szörnyű katasztrófa, amikor mondjuk az ember 50-60-70 évesen erre rájön, és már nem tudja visszacsinálni. Ma sokkal nagyobb a probléma, amikor mindent meg akarunk érteni. Ilyen értelemben a motivációra van szükségünk, és egy ilyen érthető motivációt akarunk, amit egy könyvbe le van írva, és aztán írnak könyveket, és 1000 könyvet elolvasnak, és mindig már tudnak mindent, tehát minden tudás megvan, csak éppen a belső indítatás nincs, mert inkább csak holnaptól kezdek el majd felelősséget vállalni. Ilyen nincs, vagy úgy él az ember, és örömmel teszi ezt, vagy pedig halogathatja, de előbb-utóbb ugye ráig a gyertya a körmére, ahogy mondták régen. És ezekről azért kell beszélni, mert már otthon a családokban nincsenek ilyen beszélgetések. Nagyon sok egyszülős család van, ahol valaki egyedül neveli a gyerekét. Nincs rá ideje, nincs rá energiája, hogy ezeket átbeszéljék. Nem is hiteles ő maga, hiszen ő maga se tette jól, mert belesodródott abba a helyzetbe, amiben van. De ha ketten vannak, és akkor is állandóan dolgoznak, állandóan futnak, vagy nincsen olyan családi környezet, ahol ezeket egyrészt mintaként meg lehet élni, másrészt beszélgetni lehet róla, akkor ez egy óriási hiányosság a gyerekeknek. Tehát most ilyen műsorokban kell ezt pótolni, és én nagyon örülök, hogy erről szó lehet a rádióban, mert ez sokakat támogathat meg.

0: A kereszténység nem véletlenül apának, atyának ismerte fel azt az Istent, aki a földi apák előképeként és mintájaként szerető, gondoskodó szigorával és nagyvonalúságával, igazságosságával és irgalmával irányítja teremtett földi családja az egész emberi közösség életét. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Laurinec Mihály atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzorával. Beszélgetésünk ezen szakaszában visszaidézzük ugyan még az Ószövetség világát, de csak azért, hogy még inkább megérthessük Jézus Krisztus, a férfiak példaképe.
1: Férfiakban jelenik meg az Isten az embereknek is.
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye, ha már egyszer megjelenik az Isten a Földön, és emberként jelenik meg, akkor a dolog természetéből fakadóan választania kellett. És egy ilyen kulturális környezetben, hát érdekes lett volna annak a plusz tehernek a magára vállalása a kinyilatkoztatás szempontjából, hogy milyen esélye lett volna női alakban megjelennie az isteni valóságnak, az isteni személynek. Ugye gondoljunk bele abba, hogy azért az atyának és a fiúnak az egymáshoz való viszonya az messze nagyon sok teológiai kérdést hordoz magában a származása, dogmatikai szempontból a származása, az eredése vonatkozóan, hogy atyának nevezzük, és az atyának van fia anya nélkül. Tehát az atya, a fiú és a szent lélek, a szent háromság közösségében semmi olyan nincsen, ami megkülönböztetné őket férfi vagy női szempontból, ahogyan mi azt a nemiség szempontjából itt a Földön a férfire és a nőre vonatkoztatjuk. Tehát az ige, a logosz, a teremtő Isten, akit Jézus az atyának nevez, az mint a forrást jelenti, nem pedig a apai vagy az anyai mi voltot. Nem azért vette magára a férfiúi természetet, mert a logosz inkább férfi, mint nő. De ugye a korunknak, a 20. 21. századnak a nemiséggel kapcsolatos újfajta látásmódja kijelezi a figyelmünket a jézusi kijelentéseknek azokra a pontjaira, amit nem biztos, hogy ő erre akart vonatkoztatni, de most mi minden további nélkül alkalmazunk.
1: Ezekre a nemiséggel kapcsolatos különbözőségekre vagy vitákra az egyháznak milyen válasza van?
2: A kinyilatkoztatás válasza. Egyrészt a teremtésben megnyilvánuló kinyilatkoztatás válasza, másrészt pedig konkrétan azokban a szövegekben, ahol a hívő ember Isten kapcsolata megjelenik, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben. Gondoljunk csak például arra, hogy maga Jézus is, amikor fölteszik a férfi és a nő kapcsolatára vonatkozó kérdést az asszony elbocsátásával kapcsolatosan, ugye ő ószövetségi szöveget idéz. Tehát ezért együtt kell ezeket a szövegeket nekünk is alkalmaznunk, de elsődlegesen azért a teremtésben megjelenő kinyilatkoztatás természetes alapja annak, ahogyan az egyház hozzááll az adott kérdéshez. És itt a természetesség egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye sokan természetesnek nevezik azt is, amikor az ember be tud avatkozni ezekbe a történésekbe, és úgy gondolja, hogy már abban is benne van az Isten akarata, hogy olyan természetet teremtett, ami alakítható. Mi azt a fajta természetet valljuk, legalábbis egy hagyományos, konzervatív teológiában, ami például a férfi és a nő viszonyában a természetrendje alapján a kettőjüknek a kapcsolatában, kiegészítő kapcsolatában, végérvényes kapcsolatában, életadó kapcsolatában a maga természetes formájában jelenik meg.

0: Az 5 évvel ezelőtt életre hívott férfiak klubja szervezett legfőbb célja, hogy a megváltozott gazdasági háttér, társadalmi értékrend ellenére is a legfontosabb a család harmóniája, ahol férfi és nő egymásra talál, egymás mellett egyetértésben a jövő generációját neveli. A férfiak klubja szervezett gyakorlati tevékenységéről Bedő Imrét kérdeztük.
1: Ennek a munkának a gyakorlati része arról szól, hogy az apáknak szeretnénk olyan gyakorlati lehetőségeket biztosítani, hogy több időt töltsenek a gyerekükkel, és erre tippeket is adunk, tehát van a Kultúrát apától programunk, van a Válvetve apával, ami azt jelenti, hogy apák napja után bevihetik ők a munkahelyikre, és megmutatják a munkahelyiket, hogy hol dolgoznak. Vannak apa-fia, apa-lánya, apa-gyerek táboraink. Az eszmeiség propagálásának az egyik legfontosabb pillére az a Gránit Oroszlán példakép díj, ahol férfi példaképeket állítunk a társadalom elé, és ezt tényleg nagy méretben tudjuk csinálni. Tananyagokat készítünk, tehát most éppen azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat még valamilyen egyetemi vagy középiskolai körülmények között tájékoztatni ennek a felelősségnek a fontosságáról, hogy ők elkezdjenek egyáltalán gondolkodni erről. Tehát számtalan olyan programunk, projektünk indul, ami össztársadalmi szinten is jelenbeli családok megerősítését és a jövőbeli családok megerősítését célozza, és itt a férfi pillér megerősítése mindenképpen az alap.
2: Személyes családi életében ezt a férfi pillért hogyan tudja átadni, átörökíteni?
1: Nekem két lányom van, és azt gondolom, hogy a lányoknak éppen olyan fontos a férfi, mint a fiúknak. Sőt, ugye a férfiak klubja misszió is egy kicsit arról is szól, hogy ha majd a lányaim 15-20 év múlva párt akarnak maguknak találni, akkor legyenek férfiak, akik közül ők kereshetnek, és ne kelljen országvilágot végig keresni, hanem mondjuk abból a 10-20 emberből, akit így megismernek, abból kell valaki jót találjanak. Tehát nagyon sok rendes talpra esett férfinak kéne lenni, hogy ne 100 000-ből kelljen választani egy lánynak, hanem mondjuk az osztálytársai és a baráti köréből valakire rá tudjon lelni. Én nagyon igyekszek, hogy hiteles legyek, tehát hogy én úgy éljek, amiről én beszélek, azt én az életben is megéljem. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha nem, akkor nem igaz, amiről az ember beszél. Úgyhogy ez nekem is egy nagy iskola, egy nagy kihívás, de jól érzem magam benne.
0: Mai műsorunkban férfi és női szerepekről gondolkodtunk. Két vendégünk, Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, illetve dr. Laurinyec Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzorával. Nevükben is búcsúzom a szerkesztő Balázs Zsanett, valamint a zenei szerkesztő Elek Judit nevében is Kékes Jenikőt hallották.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid-beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A főváros az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján, a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti eszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunán túlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó program, kezdődik az iskola biztonságosak a tanszerek. 63 településen végeznek szúnyoggérítést a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte az egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. A programhoz finanszírozási hátteret, végrehajtási menetrendet és mérhető eredményeket kívánnak rendelni, tette hozzá. A miniszter jelezte, 2027 elején egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg a működését. A miniszter azt is

0: Közölte, hogy ősszel érdemi előrelépést terveznek az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában, azzal a céllal, hogy átláthatóvá tegyék az állami vagyon, az állami munkaidő és az állami finanszírozás felhasználását. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskolakezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvék díszítőket, valamint zsirkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az KFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartóságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A Balatonnál néhány Drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta a Tiszeker Ágnes, a hazai dopping ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a doppingteszten. Tűzötött ki a Krasznodari területen lévő Afipszkij olajfinomítójában ukrán drón támadás következtében, a településen 2 ember életét vesztette, közölte kedden a régió kormányzója Max csatornáján. A lehulló dróndarabok a Krasznodártól 15 kilométerre lévő Afipszkij vasútállomáson 2 embert megöltek, 2 pedig megsebesítettek. A településen legkevesebb 10 lakóházban károk keletkeztek. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor-zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős észak-keleti helyeken lehet.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Búzavirág Alapítvány Magyarország északkeleti részén található Vámosújfalu községben működik. Nevét arról a kékvirágról kapta, amely annak ellenére, hogy sosem vetik, mégis évről évre kivirágzik a búzatáblákon. Az alapítvány súlyosan látássérült állami gondozott fiataloknak ad otthont, munkát, életcélt, egyeseknek családot, hogy ők is egy teljesebb életért, a közösségükért tevékenykedve leljenek rá helyükre és feladataikra a világban. A szerencsésebb helyzetben lévő Nyugat-Magyarországgal szemben Észak-Magyarországon a fogyatékosság nélkül élő embereknek is nehéz munkát találni. Az alapítvány pedig ezen körülmények között igyekszik hagyományőrző és értékteremtő munkát adni a támogatottjainak. A magyarországi gyakorlatban egy látássérült fiatal integrációja és társadalmi beilleszkedése csak akkor sikeres, ha az adott illető valamilyen kimagasló tehetséggel bír, vagy a családja mindvégig támogatja. Akiknek ez nem adatik meg, azok számára az egyetlen lehetőség a Vakok Állami Intézete. A Búzavirág Alapítvány ezen próbál változtatni. Mióta létezik az alapítvány?
1: Az alapítványt 1997-ben alapítottuk, és utána kezdtünk el forrásokat teremteni, illetve helyet keresni, és 2000-ben épült fel itt az első épületünk, akkortól dolgozunk ténylegesen.
0: Mi a célja az alapítványnak?
1: Az alapítvány célja az, hogy állami gondozásban felnőtt látássérülteknek nyújtson normális, élhető, felnőtt életteret. Van egy lakóotthonunk, ahol 30 négyzetméteres lakásokban élhetnek, és azért, hogy az életük teljes legyen, egyrészt a lakásban önellátóak, mindent, amit látássérültként is meg lehet tanulni, azt mi megtanítjuk, és ettől kezdve ők maguk főznek, mosnak, takarítanak. Mivel a teljes élethez ez kevés, ezért műhelyeket hoztunk létre, ahol ők értékteremtő és hasznos munkát tudnak végezni. Ezek a műhelyek fazekas műhely, szövőműhely, kosárfonó műhely, és van még egy kertészetünk.
0: Mik a terveik a jövőre nézve?
1: 30 fős szálláshelyet építünk, ifjúsági táborokat szeretnénk szervezni, ahol a programnak a gerincét az alkotná, hogy a kézműves műhelyeinkben a fogyatékos mestereink tanítanák a gyerekeket ezekre a mesterségekre.
0: Hányan dolgoznak és élnek az alapítványnál?
1: 12 fős a lakóotthonunk, tehát 12 sérült él itt, és két saját gyerek, tehát akik már a családokban születtek. És ő rajtuk kívül még 23 sérült dolgozó jár be a környékről.
0: Mennyi idő még egy ilyen anyagenény elkészül?
2: Hát ez változó, mert attól függ, hogy mit csinálok. Ez a bögre elvileg az én tempomban a 20 perc. De mestereknél sokkal gyorsabb.
0: Mióta vagy itt az alapítványnál?
2: 3,5 éve már lassan. Budapesten tanultam a szakmámat, elmélettel együtt is, nem csak korongoztam. Inkább itt amióta itt vagyok Vámosújfaluban, itt korongozok intenzívebben.
0: Miért pont ezt az alapítványt választottad?
2: Hát igazából én ezt nem választottam, ez egy kényszerhelyzet volt, viszont megmenekültem, hogy ide kerülhettem. A volt sulim ajánlotta, hogy ide lehet jönni munka szempontjából is, és lakni is.
0: Hogyan jönnek, kerülnek ide az emberek?
1: Az első lakóink úgy kerültek ide, hogy én Pesten dolgoztam a Vakok Állami Intézetében korábban, és akiket már ott megismertem, őket hívtam meg első lakóként. Azóta pedig leginkább a Vakok Állami Intézete vagy a Vakok Általános Iskolája irányítja hozzánk a kikerülő fiatalokat, de bárki jelentkezhet egyébként, tehát be lehet adni egy kérelmet. Nagyon nehéz amúgy bekerülni, mert tele vagyunk, és nagyon kevés alkalom adódik arra, hogy új férőhelyünk legyen, mert ahhoz az kell, hogy valaki önálló családi házba költözzön, és kikerüljön, ami azért nem nagyon könnyű, hogyha valaki állami gondozott.
0: Hogyan zajlik a kosárfonás?
1: A kosárfonás egy több lépésből álló folyamat. Először is fűzvesszőt kell termelni hozzá, ezt a mi kertészeink termesztik, aztán ezt a tél folyamán le kell metszeni, meg kell főzni, aztán le kell hántolni, ezt mind magunk csináljuk. Nagyobb kosárfonó műhelyekben ezt úgy csinálják, hogy mindenki egy-egy feladatra specializálódik, és általában betanított munkások csinálják, akik csak azt az egy rész területet tudják csinálni. Nekünk viszont fontos az, hogy mindenki tudja végig csinálni az egész folyamatot, tehát hogyha lehet, akkor azért úgy szoktuk csinálni, hogy az egész kosarat egy ember készíti el, hogy aztán utána ki tudja adni a kezéből, hogy ez az én művem. A kezdetben volt tanfolyamunk is, amikor tanítottuk, de hogyha új dolgozó jön, akkor azzal kezdjük, hogy betanítjuk a munkafolyamatra. Itt is vannak olyanok, akik már úgy jöttek, hogy volt végzettségük, vannak, akik pedig itt tanulták meg.

0: Miből készülnek ezek a szőnyegek?
1: Ezek a szőnyegek zokni karigából készülnek, négyféle anyaggal dolgozunk, és akkor több szövőszékünk van, amiben tudjuk szőni a szőnyegeket, és különböző méreteket szoktunk csinálni. Tehát van 80-asok, 60-asok, vannak 50-esek, van 1 méteres. A 2 métereseket akkor szoktuk, amikor megrendelés van a szőnyegekből. Mutatok egy rongyot. A rongy ezekből vannak. Ezekből csináljuk. Ez egy gyárban van, ami a vége van. A zokni karikának is, ugye a zokniból-nak a végei, ami kimarad a gyárban, ugye hulladék, és akkor mi ezekből készítjük a szőnyegeket.
0: Sok megrendelést kaptok?
1: Ez változó szokott lenni. Valamikor rengeteg megrendelésünk van, valamikor kevésbé, de így szokott lenni.
0: Miből és hogyan tartja fenn magát az alapítvány?
2: Alapvetően állami támogatásból, tehát a fogyatékosok ellátása az állami feladat, amit az alapítvány átvállal, ezért normatív támogatása van a lakóotthonnak is, és a foglalkoztatásnak is.
0: És a termékek eladásából?
2: Arról mindenképpen nagyon nagy szükség van, mert a normatív támogatás az évről évre kevesebb részét fedezi a költségeknek. Most például ugyanannyi a foglalkoztatás finanszírozása, mint 3 évvel ezelőtt, és azóta 2-szer kellett minimálbért emelni, az idén például drasztikusan. Tehát a termékek értékesítése elemi fontosságú ahhoz, hogy fent tudjuk tartani. Ezért is tervezzük azt, hogy kézműves táborokat indítunk, mert azt gondoljuk, hogy ez hatékonyabban járul hozzá a fenntartásunkhoz. A kézműves táborokhoz kapcsolódóan építettük ezeket a fapavilonokat, teljesen saját kezűleg, a kosárfonók készítették az oldalára a fonott betéteket, és a célja az, hogy ha nyáron jönnek a gyerekek táborozni és kézműveskedni, akkor a műhely munkáját ne zavarja az, hogy ők itt tevékenykednek, nyugodtan lehessen. Amit ki lehet hozni a műhelyből, azt kihozzuk, és akkor itt fognak tudni alkotni.
0: A táborok célja lehet az, hogy a gyerekek megismerik a fogyatékossággal élőket?
2: Persze, ez a burkol célja mindenképpen. Nagyon fontos az, hogy olyan kapcsolatba kerülnek fogyatékosokkal, amikor nem ők sajnálják, meg ők segítik, hanem pont egy fordított helyzetben, hogy ők tanulhatnak a fogyatékosoktól olyat, amit azok jobban tudnak náluk. A hátunk mögött lévő épület a lakóotthonunk, a tornászról nyílnak a lakások, ezek 30 négyzetméteres egyszobás lakások, mindenkinek a saját ízlése szerint berendezve, leginkább saját bútorokkal. Hát próbálunk ezekben segíteni, mert nagyon érdekes, hogyha valaki vakon született, és sose látott semmit, az egészen más képpen próbálja elrendezni a bútorokat, és akkor kérdezik tőlem, hogy de hogy szokták a látók? Mert nekik olyan furcsa, hogy csak úgy a szoba közepén van egy fotel, meg nem tudom, az, ami nem kapcsolódik semmihez, és akkor én mondom, hogy hát úgy csináld, hogy neked kényelmes, de hát ő szeretné, hogy úgy legyen, ahogyan egyébként szokták, és fontos nekik, hogy szép csillár legyen, meg legyen tükör, amik nekik semmit nem jelentenek, csak hogyha megy hozzájuk egy látó, akkor olyan lakást lásson, amit egyébként megszokott.
0: Hogyan befolyásolja a fogyatékosság a különböző munkakörök vállalását?
2: Hát nagyon különböző fogyatékossággal élő dolgozóink vannak, tehát vannak látássérültek ők közülük is, vannak teljesen vakok és gyengénlátók, vannak értelemfogyatékosok, mozgássérültek, krónikus betegek, tehát mindenkinek nagyon-nagyon más a betegsége, és mindenkinek kell keresni egy olyan munkafolyamatot, amit ő jól tud csinálni, és szívesen is csinál. Volt olyan helyzet a fazekas műhelyben, hogy jött egy új dolgozó, aki mindenáron fazekas műhelyben szeretett volna dolgozni, de mindenre megvolt már az ember. A gerincbetegsége miatt korongozni nem tudott megtanulni, azt nem bírta volna csinálni, és addig gondolkoztunk, hogy milyen feladatot tudnánk neki adni, amíg kifejlesztettünk egy új terméket, ezt a könyvfutellát, amit ő csinált aztán. Mert ezt nem kell korongozni, hanem ez agyaglapból készül, és kézzel készül rá az összes díszítés, amit ülőmunkával tud csinálni, nagyon pepes, de ezt az elejétől végig csinálta, és akkor nem kellett beleilleszteni a termelési folyamatba. Aztán olyan sikeres lett a termék, hogy nem győzzük gyártani.
3: Aki nem tud, ahogy akar, annak úgy kell akarni, ahogy tud. Ehhez az akarathoz nyújt elengedhetetlen segítséget a Búzavirág Alapítvány.

0: Kamu reklám.
1: Tud ennél jobbat? Vesztel ki, hogy kupés kapra, hogy bihon se kamerába, hogy majd ki már. Kész. Jó lesz?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Ja, man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánybene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügylet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással.

0: speciális hővédőbevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlőberendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazinja. Ennek az egy órának a műsorvezető szerkesztője, Szakál Miki. Természetesen már is mondom a témákat, amelyekkel foglalkozunk ma. Remélem, hogy találnak majd közte érdekeset. Hogyan maradjunk hidratáltak? Egyszerűen ugye itt a nagyon nagy meleg, és természetesen fontos az, hogy a vízháztartásunk az rendben legyen. Fontos, hogy hidratáltak maradjunk. Minden szerve, sejt és szövet a testünkben a víztől függ, és annak köszönhetően marad életben. Illetőleg megtalálták a boldogság gént a nőkben. Egy nagyon érdekes hír, kutatók találtak egy olyan gént a nőkben, ami növeli a boldogságot. Öt dologról is szó lesz, ami boldogabbá tesz. A boldogságot könnyebb mondani, mint elérni. Na hát adok egy-két tippet ezzel kapcsolatban. Illetőleg a Lyme-korról is szó lesz majd, hogy hogyan előzzük meg a Lyme-kort, ha szeret kirándulni, kempingezni, vagy csak szereti kint tölteni az idejét fás környéken, akkor jobb, ha odafigyel a Lyme-korra. Illetőleg egy recepttel zárunk, mint ahogy azt talán már meg is szokhatták. Egy finom recept, méghozzá kapros, tejfölös, zöldbableves sonkával. Ez tehát a mai ajánlatom. A témák én úgy gondolom érdekesek és színesek, és úgy gondolom, hogy tetszeni fog önöknek, vagyis remélem, ha így van, akkor mindenféleképpen a következő egy órát töltsék velem itt a rádióban. Még egyszer a műsor Life is Life, a mikrofonnál Szakál Miki.
5: Milyen
2: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjenek ki a busztába!

0: Ahogy ígértem, az első témánk a hidratálással kapcsolatos, hogy hogyan maradjunk hidratáltak egyszerűen ilyen meleg időben is. Fontos, hogy hidratáltak maradjunk, minden szerv, sejt és szövet a testünkben a víztől függ és annak köszönhetően marad életben. A rendesen hidratált test megvéd minket az olyan bajoktól, mint a kiszáradt száj, rossz szájszag, epekő miatt és egyéb rendellenességek. A test minden nap veszít vizet, már olyan egyszerű dolgokkal is, mint hogy az ember kimegy a fürdőszobába, izzad vagy lélegzik. Ezen elvesztett fluidokat kell pótolnunk, hogy megvédjük magunkat a kiszáradástól. Én a magam részéről már voltam kiszáradva, míg óvis koromban. Nem volt kellemes dolog, arra mindenféleképpen emlékszem. Néhány tünete tehát a kiszáradtságnak. Figyeljenek kérem, ritka vizelés, sötétebb vizelet, mint a szokásos, extrém szomjúság, száraz száj, álmosság vagy kimerültség, fejfájás, szédülés és zavarodottság, ezek tehát a tünetek, és megvédheti magát ezektől a következő lépésekkel. Tartson kéz közelben egy palack vizet, igyon, amikor felkel és mielőtt lefekszik, egyen zöldségeket és gyümölcsöket, nem baj, hogyha jó lédúsak, igyon edzés előtt, közben és utána is, ez nagyon-nagyon fontos, szóval nem biztos, hogyha rálunk a mérlegre, attól fogytunk, mert ugye rengeteg zsírt égettünk, lehet, hogy attól fogytunk, vagy mutat pontosabban kevesebbet a mérleg, mert sok vizet veszítettünk. Ha alkoholt iszik, igyon mellé vizet is, hogy kompenzálja a kiszáradást, amit az alkohol okoz. Én remélem segítettem ezzel a pár sorral és tippel, a folytatásban pedig a nőkkel kapcsolatos hírrel jövök vissza, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy megtalálták a boldogságént a nőkben.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Egy érdekes hírrel folytatódik a mai Life is Life. Megtalálták a boldogság gént a nőkben. Kutatók találtak egy olyan gént a nőkben, ami növeli a boldogságot. A MAOA, vagyis a monoamin oxidéz A gént boldogsággal azonosították a nőkben, de a férfiaknál nem volt ilyen hatása. Csodálkozom. A férfiaknál alkoholizmushoz, agresszivitáshoz és antiszociális viselkedéshez kötötték a gént, sőt bizonyos kutatók a harcos génnek is nevezik. A MAOA hasonlóan hat az antidepresszánsokhoz, mivel segít lebontani olyan neurotranszmittereket, mint a szerotonin és a dopamin. A nőknél elterjedtebb a feszültség és a kedv zavarok, mint a férfiaknál, de több boldogságot is képesek megélni. Ez a gén magyarázhatja ezt a paradoxont. Minden esetre ez egy jó hír, hát ugye a kutatások azok napról napra sokkal érdekesebb dolgokat mutatnak és fedeznek fel nekünk. A folytatásban 5 dologról lesz szó, ami boldogabbá tesz minket. Maradjunk ugye a boldogságnál.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Öt dolog, ami boldogabbá tesz minket. A boldogságot egyébként könnyebb mondani, mint elérni, és az elérésre szeretném itt a hangsúlyt fektetni. Bizonyos tudósok szerint a boldogságunkat nagyban befolyásolja a genetika, erről volt szó az imént, az egészség és más tényezők, amik nem a mi kezünkben vannak, de egy nemrég elkészült tanulmány szerint mi magunk is kezünkbe vehetjük az irányítást saját boldogságunk érdekében. A millió dolláros kérdés viszont a következő. Lehetséges, hogy boldogabbá tudunk válni, annak ellenére, hogy a boldogság részben genetika dolga, és hogy az életben történtek kisebb hatással vannak ránk, mint gondolnánk, mégis úgy gondoljuk, hogy a boldogság elérése a mi kezünkben van, nyilatkozta Szonya Liubomorszki pszichológus. Íme tehát öt dolog, ami a tanulmányok szerint hozzásegíthet minket a boldogsághoz. 1. Legyen hálás azoknak, akik segítenek önnek. 2. Legyen optimista. 3. Jegyezze le a jó dolgokat, amik történnek magával, és néha olvassa vissza ezeket. 4. Használja az erősségeit. 5. Segítsen másokon, ez is nagyon boldoggá tesz bennünket. 5 tipp tehát, hogy boldogabbak legyünk, a folytatásban pedig a Lime-korról lesz szó.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt a Hobby Rádió.

0: Folytatódik természetesen a Life is Life. Én úgy gondolom, hogy itt a jó idő, itt a kirándulások, a nagy séták ideje az erdőben. Hogyan előzzük meg a Lyme-kort? Erről lesz most szó. Ha szeret kirándulni, kempingezni, vagy csak szereti kint tölteni az idejét fás környéken, akkor jobb, ha odafigyel a Lyme-korra. Ez egy fertőzés, amit a Borrelia burgdorferi nevű baktérium okoz, ami többnyire kullancsokban található meg. Mivel a kullancsok a fás területeken találhatók többnyire, jobb, ha védetten öltözik, például vegyen világos ruhát, hosszújú pólót és tűrje a nadrág szárát az okniába, amikor ezeken a területeken túrázik. Mindig tartson kullancsvizsgálatot és azonnal mosakodjon meg, miután hazaért. Tartsa a szemét minden gyanús dolgon a bőrén, főleg a kiütéseken, amelyek koncentrikus körökben jelennek meg. Ha bármilyen jele van önön kiütésnek, láznak vagy ízületi fájdalomnak, akkor keresse fel orvosát, aki tudja, hogyan ismerje fel a Lyme-kort és hogyan kezelje azt. Kezeletlenül hagyva, kb. Az emberek kétharmada kialakít visszatérő ízületi bajokat néha évekkel a fertőzés után is, tehát a kullancs csípésre, a kullancsra, és ezáltal ugye a Lyme-korra, ilyenkor fokozottan figyeljünk oda. A folytatásban pedig hát következik a haba tortán, a recept méghozzá kapros tejfölös zöldbableves sonkával.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádió.

0: Lassacskán vége a mai Life is Life-nak, de természetesen a recept még belefér. Kapros tejfölő zöldbableves sonkával, ez a mai ajánlatom. Az előkészület 15 perc, a főzés 30 perc, hozzávalók 4 főre. 20 dekagram zöldbab, ami lehet mirelit is, 15 dekagram füstölt csonka vagy tarja maradék, egy kis pohár tejföl, egy kis vöröshagyma, két gereszt fokhagyma, egy teáskanál piros paprika, egy csokor kapor, szárítva is, fagyasztva is jó, két evőkanál zsiradék, egy evőkanál liszt és két húsleves kocka. A vörös hagymát apróra vágjuk, és a zsiradékon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a piros paprikát, rátesszük a zöldbabot, majd felöntjük egy liter vízzel, és beledobjuk a két leves kockát. Ha már majdnem puha a zöldbab, akkor a felkockázott sonkát, tarját is beletesszük, és már csak addig főzzük, amíg a zöldbab megpuhul. Közben a tejfölben elkeverjük a lisztet, és a fokhagymapréssel belenyomjuk a fokhagymákat. A fokhagymás tejföllel behabarjuk a levest, jól kiforraljuk, és a legvégén kaporral ízesítjük. Jó étvágyat kívánok hozzá! Ennyi lett volna már a Life is Life, én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jövő héten találkozzunk ismét ugyanebben az időben. Az elmúlt egy óra műsorvezetőjét és szerkesztőit hallották egyben, aki nem volt más, mint Szakál Miki. Kezit csókolom, viszont hallásra!
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Radio.
1: Kamu reklám.
2: A Chilorofters hullámcsipsz hullámai új dimenzió.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: 5,5%-ra módosul az idei költségvetési hiánycél. Foszforral szennyezhették be a Holtiszát, feljelentést tett az önkormányzat. Tanszercsomagokat állított össze az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, az idei költségvetést módosító javaslatot, amelynek a valóság költségvetése nevet adták, augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Ez mutatja az örökölt helyzet súlyosságát és azt is, hogy az előző 16 év hibá és rossz döntéseit néhány hónap alatt nem lehet kijavítani, áll a közleményben. Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros habos vízre figyeltek fel a Holtisza szabadidőparknál található szakaszán, adta hírül Tiszaug önkormányzatának közlés alapján a Pecaverzum. A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holtisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest. Tiszaug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Egy héttel a tanév kezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kedden Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyakcióhoz a 1353-as adomány vonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A július 26-án hatályba lépett médiatörvény módosítás értelmében létrejövő független közmédia testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig média szakmai szervezetek jelölhetnek. A közszolgálati tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád lett média szakmai jelölt. Holnap fátyolfelhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, máshogy kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: És most... Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
12: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi! Én Blaskovics Dávid vagyok. Ez pedig az Ildivó, és kérem szépen, ha hiszik, ha nem, az Ildivó 2001-ben született. Régi és új népszerű dalokat adnak elő a mai napig, és párhuzamot vonnak a pop és a klasszikus zene kategória között. Hisz hát, bizony sajnos ez régebben ellentét volt. Amúgy egy nagyon-nagyon stílusos nevet választottak maguknak, hisz az Ildivó jelentése nem más, mint isteni előadó, a diva férfi megfelelője. És David Sebastian Urs és Carlos bizony-bizony fantasztikus hanggal, énektudással, és hölgyek mondták ám nekem, hogy szuper külsővel rendelkeznek, zenéjük pedig harmóniát teremt a klasszikus zene, és ahogy mondtam, a pop között. És hogy mi a hódítási titkuk? Nyilván a jó megjelenés mellett a sok-sok romantikus dal. Ezekből is szemezgetünk jó párat ebben a körülbelül egy óra hosszában. Itt a CD már be is karikázgattam magamnak, hogy miket fogunk lejátszani. A 2009-ben DVD-n is kiadott barcelonai koncertjükről többek közt a La Promessa-t, no meg az Izabát, de itt lesz a Sheet című számuk is. Valamint a The Impossible Dream. Elsőként pedig, hölgyeim és uraim, érkezik az Ildivótól a Soundward című száme.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Amazing grace, how sweet the sound.

0: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadász repülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász gép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnök jelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy beteg elégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdődik. Ettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízjáték is. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 25-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 29,8 fokot mutatnak a hőmérők. Lajos és Pátrisa nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1620 Bethlen Gábor királlyá választatik. Miután a királyi biztosok a besztercebányai gyűlést odahagyták, Bethlen Gábort a felkelő rendek királlyá választották, amit ő el is fogadott, de magát megkoronáztatni nem akarta. 1964. átadták rendeltetésének a budapesti Lipót telefonközpont 8000 új állomását. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
13: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Egészségedre!
14: Egészségedre!
2: Egészségedre!
14: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
15: A tudomány mai állása.
16: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
15: Egy műsor
16: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
15: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
15: Jó szórakozást!
16: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 25-én Patrícia, valamint Lajos nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Patrícia latin eredetű név, a Patricius férfi név női párja, a szó jelentése pedig római előkelő, nemes és nemesség. A patríciák ünnepelnek még március 13-án és április 28-án is. Becézése a névnek Pati, Patika, Patus, Cia, Ciácska és Ricus. Jeles viselői ennek a névnek Horváth Patrícia vízilabdázó. Szintén ezen a napon köszöntjük Lajos nevű kedves hallgatóinkat. A germán-francia eredetű név jelentése hírnév, háború és hangos. Ezen név kettős hatással lehet viselőire, akik olykor nagyon kedvesek, felhangoltak, boldogak és kellemes társaság. Emberek, de máskor mély önsajnálatba burkolóznak, és nagyon elutasítóak is tudnak lenni. Becézése Lajoska, Blali, Blalika, Blajcsi, Blajcsika, Blala, Laja, Laci, Lacika, valamint Lacus. Jeles viselői a névnek Battyányi Lajos politikus, Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi, zenész, trombitás, előadó művész és műsorvezető, Kassák Lajos költő, Koltai Lajos operatőr, filmrendező, Kossuth Lajos politikus, Őze Lajos színész, Tisza Lajos politikus, miniszter, valamint ön, kedves Lajos. Ezen a napon köszöntjük még Déli Báb, Elemér, Elmira, József, Marinetta, Tamás, Tomazina, valamint Tomázia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 25-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. 1270-nel kezdünk, augusztus 25-e, Szent Lajosnak, a francia monarchia, a francia katonák, a gomböntők, a harmadrendi ferencesek, a kőfaragók, a márványcsiszolók és a szobrászok védőszentjének ünnepe. Tunisban halt meg 9. Lajos francia király, akinek emlékére ünneplik ezen a napon Szent Lajos ünnepét. Folytassuk a 16. századdal, 1530. augusztus 25-ével. Ekkor született 4. Retteget Iván minden oroszok cárja. 1553-tól Moszkva nagyhercege, majd 1547-től minden oroszok cárja volt. Fia a gyenge elméjű első Fyodor Ivanovics lett az új cár, aki helyett Boris Godunov vette át a kormányzást. 4. Iván kormányzását brutális kegyetlenség és szigor jellemezte, kortársai ezért nevezték Rettegetnek. Ugorjunk a 18. századba, 1778. augusztus 25-én született Vitkovics Mihály nyelvújító költő, meseíró, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Vitkovics részt vett az MTA felállításának előkészítésében. Népdal kísérletei, szerb népdal és rege átdolgozásai az első eredmények e műfajban. Jó nevű ügyvédként került kapcsolatba több tekintélyes családdal, s kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármán József Fanni hagyományai című művét, s ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. Folytassuk a 19. századdal, 1867. augusztus 25-én halt meg Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. Davy asszisztense volt, 1825-től a Royal Institution igazgatója. Elektromosságtan körében végezte kutatásait, ő teremtette meg a mező fogalmát. Az elektromotor megalkotója, az elektromágneses indukció felfedezője, a róla elnevezett elektrokémiai törvények megalkotója, minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartják. Folytassuk 1940-nel, augusztus 25-én meghalt Pető Sándor publicista, író, történész, a Magyar Nemzet című lap megalapítója. És végezetül 1944. augusztus 25-én megkezdődött Franciaország felszabadítása a német megszállás alól, a második világháborúban, a második front megnyitása után. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. augusztus 25-e, kedd. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet, 23-tól a 26. versig. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben. Az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Emelkedés. Jézus kemény szavakkal illeti a farizeusokat és írástudókat. Jaj nektek! Kezdi figyelmeztetését. Nem vádaskodik, hanem rámutat a vallásosság gyenge pontjára. A farizeusok lelkiismeretesen tizedet adnak mentából, kaporból és köményből, vagyis a legkisebb terményekből is. Ezzel nem is lenne baj, hiszen a törvények tisztelete fontos. De Jézus rámutat, miközben aprólékosan betartják a törvényt, a lényeget elhanyagolják. Az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget, éppen azt, amit Isten vár. Jézus szerint a külső vallásosság mögött nincs valódi Isten kapcsolat. A szavak és tettek nincsenek összhangban. A hit rituálévá válik, amely mögött nincs szív, és amelynek célja inkább az önigazolás, mint az Istenhez vezető út. A másik erőteljes kép szerint az étkezéshez használt edények tiszták, de az emberek belül tele vannak mohósággal és mértéktelenséggel. Jézus itt nem az étkezési szokásokra, hanem a lélek állapotára utal. Az ember sokszor foglalkozik a láthatóval, a jó hírnévvel, a vallásos külsőségekkel, de elhanyagolja a lélek tisztaságát. Pedig az ember igaz voltán nem abban mérhető, hogy mások mit látnak, hanem abban, amit Isten lát. Ne a látszat szerint éljünk. A lelki élet nem a tökéletesség látszatáról szól, hanem a szív őszinteségéről. Isten nem a hibátlanokat hívja, hanem azokat, akik készek engedni, hogy ő belülről formálja át őket. Mi fontosabb, a látszat vagy az igazság? Uram Jézus Krisztus, tisztíts meg belülről, formáld át gondolataimat, szándékaimat, hogy hitem ne a látszaton, hanem az őszinte szereteten nyugodjon. Add, hogy életem összhangban legyen tanításoddal. Sokszor csak a felszínt rendezem, hogy megfeleljek másoknak, miközben te a szívemet keresed. Ne hagyd, hogy a hit látszata becsapjon. Keresd meg gyengeségeimet és gyógyíts meg. Taníts igazságra, irgalomra és hűségre, mert ezek a te szíved szerinti értékek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió!

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bazsalikumot az ókori egyiptomiak is használták gyógy- és fűszernövényként, és nem mellesleg pedig a citromfű vagy kamilla te a jó hatású fülfájásra, valamint az orvánc fű számos gyógyszer hatását képes jelentős mértékben csökkenteni. A menta és a bergamot elősegíti az összpontosítást, míg a citrom illat fokozza az agy teljesítő képességét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss híreként összeállított lapszemléjén, ahol a kulturális élet legfontosabb eseményeit és társadalmi kérdéseit járjuk körbe. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én, a Magyar Dráma napján emlékezetes hangszínházi bemutatóval készülnek a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei, akik Turóczi Katalin Macska Lépcső című művének adaptációját mutatják be a szerző személyes jelenlétével. A művészeti intézmények világában is fontos lépést tett a hozzáférhetőség, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szakemberei közösen tanultak arról, hogyan tehetik múzeumi információikat minél több ember számára érthetővé. Ugyancsak a látássérültek helyzetére fókuszáltunk, kiemelve, hogy a modern segédeszközök hogyan nyitják ki előttük a világot, miközben egy bécsi eset tragikus fényt vetett a társadalmi érzékenységre, ahol egy idős, látássérült férfit csalódtak meg. A nyár végi hőségre is felhívtuk a figyelmet, javasolva, hogy a Margit-szigeten érdemes emlékeket gyűjteni a még tartó melegben. Részletes beszámolóinkat és további információkat a hobbyradio.hu oldalon találhatnak. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tegye fel a hangot, mert a délután zárásaként 19-kor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége műsor várja önt, amelyben riport, interjú és tudósítás formájában ismerkedhet meg a nap legfontosabb történéseivel. Amikor a 8 óra letelik és éjfél felé közeledünk, 11-kor csatlakozzon az Egyenlő Esély című esélyegyenlőségi magazin műsorhoz, amelyet Ruzsa Viktor vezet. A késő esti órákban, 22-kor a világjáró adás következik, ahol Magyarosi Marianna utazási műsorán keresztül járhatja be velünk a világot. Végül
1: 20... Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbirádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Jelenleg 29,8 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
1: Sziasztok!

0: Rádió1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
0: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
4: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A főváros az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján, a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat. Holnap fátyolfelhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor. A déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.
5: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk

0: Azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
1: www.kaszanap.hu
2: Jogomvan.hu
3: Jogomvan.hu
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Close the door.

0: Babits Mihály, Sugár. Hogy bomlanak, hogy hullanak a fésük és gyűrűs csatok, ha büszkén a tükör előtt bontod villanyos hajzatod. Úgy nyúlik karcsú két karod a vállattól a fürtödig, mint antik kancsó két füle, ha könnyed ívben fölszökik. Ó, kancsók kincse, drága kincs, kincsek kancsója, csókedény, hozzád hasonló semmi sincs, szent vágyjal nézlek téged én. Eleven kancsó, életé, kiben a nagy elixír áll, amelytől élő lesz a holt, s a koldus több lesz, mint király. Hogyan dicsérjem termeted? A pálmafák, a cédrusok, az árboc és a lilium, az mind nem él, az nem mozog. De benned minden izom él, idegek, izmok és inak titkom, mint rejtelmes habok szélcsöndben is hullámlanak. Merre jársz, a levegő megkélyesül, megfinomul, s miként dicsfény a szent köré, testedhez fényköddel borul. Kályhában fellobog a láng, falon az óra elakad, ha büszkén a tükör előtt kibontod élő derekad.
1: Hobbi Rádió.

0: Hallgassátok meg a telhetetlen kecskéről szóló mesét. Volt egyszer egy szegény ember, annak három fia, meg egy kecskéje. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, Pista fiam, hajtsd ki a kecskék. Térdig érő fűbe, övig érő vízbe. Hadd egyék, igyék, amennyi belé fér.
2: Ezen már nem újjék, édesapám. Mindjárt indulhatok is. Gyere csak, gyere, édes kecském. Kimegyünk a mezőre, a patak partjára. Itt a jó fű, itt a friss víz. Egyél így áll, amennyi beléd fér, én pedig furujázok, hogy közben el ne und magad.
3: Finom a fű, meg, itt én vígan legelek, utána, ha szomjazom, patakvizet ihatom.
2: Ettél ittál eleget?
3: Amennyit csak lehetett.
2: Egyél még egy falatot.
3: Nem bírok, megpukkadok.
2: Sötétedik este van, harang szól a faluban.
3: Induljunk a faluba. Jól laktam, mint a duda.
1: Na, édes kecském, ettél, ittál, jól laktál?
3: Nem ettem és nem ittam. Étlen szomjam maradtam.
2: Tű!
3: Üres hasam úgy korog. Éhen veszek, meghalom.
2: Na!
1: Ki a teremtés itt? Hallod ezt, kölyök?
2: Hazudik a kecske, édesapám.
3: Azzal vagyok ma is, amit tegnap kaptam.
1: Éhezteted a jámbor jóságot? Adok én neked.
2: Ne bántson, édesapám. Annyi tevet volt, amennyi belé fér.
3: Kocka télen kipányvázott. Egész nap csak furujáz.
1: Na lám, az együgyű állat nem hazudik. Most is ott a kezedben a furuja. Úgy megraklak, úgy elnáspángolok. Katonakorodban is Jóska fiam, ma te viszed a kecskét legelni. De különbül bánj vele, mint a bátyád, mert jaj neked, ha kipányvázod, s éhesen marad.
4: Bízza rám, édesapám. Ma bizonyosan nem marad éhen a kecske. Gyere csak, gyere! Ez a selyemrét. Itt térdig ér a fű. Ehetsz, amennyi beléd fér, s ihatsz rá friss forrásvizet. Én meg pikulázok, hogy jobb kedved legyen.
3: Térdig érő füvecske, ezt szereti a kecske. Forrásvizem, meg, jól esik a nyelvemnek.
2: Ettél, ittál, eleget?
3: Amennyit csak lehetett.
2: Egyél még egy falatot.
3: Nem bírok, megpukkadok.
2: Sötétedik, este van, harang szól a faluban.
3: Induljunk a faluba. Jól laktam, mint a duda.
1: Na, édes kecském, ettél? Ittál, jól laktál.
3: Nem ettem is, nem ittam. Étlen szomjam maradtam. Üres hasam úgy korog, éhen veszek, meghalok.
1: Hé, a ponciusát, mit hallok?
2: Ne higgyen neki, édesapá. Hazudik ez a gonosz állat. Annyit evett, ivott, hogy egy tehérnek is sok lett volna.
3: Heverészett, pikulázott, kurta békjón kipányvázott.
1: Heverésztél, pikuláztál. Békjót vetettél a lábára, és felé se néztél a szegény jószágnak. Olyan verést kapsz, hogy holtadik sem fel. Gyurikám, kicsi fiam, ma te rád bízom a kecskét. Viselt gondját a szegénynek, de különből, mint a bátyáid. Hadd legeljen térdig érő fűben, hadd ihassék övig érő vízből. Ugrálhasson kedvére, se ki ne pányvázzad, se békjót ne köss a lábára. A két bátyádra gondolj, úgy ne járj, mint ők.
5: Ne féltsen, édesapám, jobban vigyázok a kecskére, mint a szemem világára.
1: Merre mentek?
5: Az erdő szélére.
1: Az éppen jó lesz.
5: Cige, Cige, gyere hát! Amíg te legelészel, én tilinkózok. Ha olyan kedved van, táncolhatsz rá.
3: Erdőszél is sejemrét, itt a fű is csodaszék, kristálytiszta erecske, itt jól élhet a kecske.
5: Ettél itt a leleget?
3: Amennyit csak lehetett.
5: Egyél még egy falatot.
3: Nem lehet, megpukkadok.
5: Sötétedik, este van, harang szól a faluban.
3: Induljunk a faluba. Jól laktam, mint a duda.
1: Na, édes kecském, most már eleget ettél, eleget ittál, jól is laktál, igaz-e?
3: Nem ettem, és nem ittam. Étlen szomjan maradtam. Üres hasam úgy korog, éhen veszek, meghalok.
6: Bizony hazudsz, cudarkecske, mert utánatok mentem, meglestelek egy famagül az erdőszélen. Hogy lenne üres a hasad, amikor tulajdon szememmel láttam, milyen jó dolgod volt?
3: Étlen szomjan, meg, üres hassal halok meg.
1: Megnézem, csak ugyan ürese, falakésem, hadd nyúzlak meg elevenen.
7: Fogta a kést, nyúzni kezdte. De a kecske kiugrott a kezéből, ki a házból, s mint akinek szemét vették, futott, meg sem állt az erdőig. Ott talált egy rókalyukat. Belebújt nagy hirtelen. Alig, hogy elvackolódott, jön haza a róka, benéz, beszimatol.
8: Idegen szagot érzek. Ki van a házamban?
9: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal. Be ne gyere, ha kedves az életed.
8: Jaj, mit tegyek? Én bemenni nem merek. Megöl ez a fenevad. Elszaladni okosabb.
1: Ó, merre, rókakoma?
8: Ne is kérjed, farkaskoma, valami csuda szörnyetek bújt a házamba. Az elől futok.
1: Miféle szörnyete?
8: Tudom is én miféle, mikor be sem mertem nézni. Olyan a hangja, hogy még most is reszked minden porcikám.
1: Gyerünk, majd én megnézem. El is bánok vele. Csak előbb kergest ki.
8: Menj be te, én nem merek, mert megöl a szörnyetek.
1: Ó, te gyáva, te féreg! A szűk likon nem fér.
8: Dugd be hát az orrodat, csattogtasd meg a fogad.
1: Mit ér, hogyha nem látok? Bújj be, gyújtsál világ.
8: Inkább szóljunk, jöjjön ki, mert ha nem, hát jaj neki.
1: Ki van itt a rókakoma házában? Bújj ki, ha mersz, mert különben bemegyünk, és akkor jaj neked.
9: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal. Be ne gyere, ha kedves az életed.
1: Ennek a felese tréfa.
8: Fussunk, amíg nem késő.
5: Rókakoma! Farkaskoma! Hová futtok?
8: Jaj, ne is kérj egy sündisztócska!
1: Rókakoma likába bemújt egy szörnyetek, az előfutunk.
5: Oroszlán!
8: Rosszabb!
5: No, akkor én megnézem.
8: Talán bizony nem hiszed, hogy szörnyű a szörnyetek?
5: Tudd meg, róka barátom, akkor hiszem, halál!
1: Vigyázz, tüskés gomolyan, mert ott hagyod a fogad.
5: Kicsi a borcs, de erős. Én nem vagyok ijedős.
8: Hát, jól van. Hadd tegyen egy próbát, ő is.
1: Jó. De mi húzodjunk férjébb.
5: Hé! Hó! Ki van a rókalikában?
9: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal. Be ne gyere, ha kedves az életed!
5: De én bizony bemegyek! De én! Ha addig élek is!
7: Összegömbölyödött a sündisznó, és begurult a rókajúba. Úgy össze-vissza szurkálta a kecskét, hogy az inkább kiugrott. Nyaka közé kapta a lábát, s úgy elfutott, hogy tám még ma is fut. Holnap legyen a ti vendége.
10: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hát én lennék ez a bizonyos pénzes zsák. Bankár vagyok, és abból élek, hogy kölcsön adok. Kinek adok kölcsön? Mindenkinek. Jelen pillanatban például a Közel-Keleten az én ágyúim lövik az én repülőgépeimet. Hogy mennyi a vagyonom? Hát, ha vissza fogom kapni a kölcsönadott pénzeimet, akkor körülbelül 100 milliárd dollár. És hogy mennyi most készpénzben? Egy büdös vasam sincs. Körbe telefonálok egy kis pénzért. Na, hol is kezdjük? Talán London. Igen. Halló, London? A nagyasszonyt kérem. Nem a Bözsit. A Mancit. Halló, Margaret? Csókolom a kezét. Megkapta a levelemet? Nem a robbanósa. A fortósa. De drága vaslédi, csak nem képzeli, hogy robbantatom az adósaimat. Hogy miért zavarom? Azért, mert az az argentin cirkáló, amit a maga Harrier gépei a Falkland szigeteknél megbombáztak. Szóval az enyém volt. Tessé? Hogy kitől kérjem? Az argentinoktól? Azoktól nem lehet, mert mindig más veszi bele a telefont. Na jó, még egyszer megpróbálom. Kiszihánt. Halló. A fene egye meg, üzenetrögzítő. Azt mondja, várja meg a harmadik géppuska sorozatot. És ha van még mersz, akkor közölje a végakaratást. Na, ebből se lesz énekes halott. Ez egyszerűen nem igaz, hogy senki sem fizet. Van például egy túlköltekezett mexikói elnököm. Már vagy 40 banknak tartozik, de évente csak egynek tud fizetni. Ezért minden január 1-én beteszi a bankárok nevét egy kalapba, és kihúz egyet. De mindig mást. Ez így megy 10 éve. Amikor a múltkor reklamáltam, hogy én mikor kerülök sorra, tudják, mit mondott? Ide figyelje, ha még egy szót szól, legközelebb már belesen rakom a kalapba. Na mindegy, akkor most felhívom azt, akinek a legjobban drukkolok. Halló? Vojcsek, szervusz. Mi újság Danskban? Nyugalom? Hála a jó Istennek. Meg a földi helytartójának. Igen. Termel a hajógyár? Nagyszerű. Mondd kérlek, már bocsáss meg, de nem kéne még jobban erősíteni a lempet? Nem a glempet, a lempet! Hogy miért hívtalak? Hát a szokásosért, ugyebár elseje van. Tudom, hogy átütemeztük, de azért valamit adhatná, nem? Mondjuk az 50%-át, jó? Már úgy értem, az 50%-ának az 50%-át. Jó, rendben van, 20-at. De ez az utolsó szavam. Mi? Előtti? Tudod mit? 10-et. Azt se. Legalább azt mondok, hány óra van. 4? Kösz, szevasz. Na, akkor felhívom azt, aki annyi bajt okoz ezeknek a szegényeknek. Csak... vigyáznom kell, mert ez forró drót. Nem is olyan forró. Úgy látszik, kihűlt. Szervusz, Ronald! Mi? Nagy újság van? Micsoda? Értem, bál lesz a Fehérházban. A Frank Sinatra is ott lesz. Mondd, Ronald, nem kéne inkább az oroszokkal... Már megbocsáss, de miért ilyen tanoncokat küldesz a Gromikóhoz? Ő már akkor külügyminiszter volt, amikor te még javában lámpákat reklámoztál. Nem szégyen az öregem, nagyon jó kis lámpák voltak. Na, mondd, mi lesz a pénzemmel? Aha, ki kellett meszelni a fehérházat. Rendben van. De ne haragudj, ez a Borhegyi úr. Nem költ túl sokat az MX-ekre? Hogy milyen Borhegyi? Hát a Weinberger. Én nem fenyegetlek, csak szeretném már látni a pénzemet. Legalább videókazettán küld el, hogy láthassam. Ezt kikérem magamnak. A te jó édes tanácsadóidat. Na megállj, adok én neked. Úgy kikészítetlek, hogy csak na, van még Árk Buchwald, van még Árkus József? Szörnyű ez a nemzetközi pénzügyi helyzet. Minden ország egyedül iparkodik, pedig csak közösen lehetne ebből a válságból kilábalni. Olyan ez, mint a sivatagi vándor, aki napok óta étlen szomjan kóborol a sivatagban, mikor végre megpillantja a hőn állított kutat, boldogan felkiált, víz! Mire a kútból 20-an visszakiabálnak, hol?
1: Na jó. Még egyet megpróbálok. Kisasszony drága, kapcsolja a Jánost.
0: Nem a másodikat, az első. Tessék? Sakkozik? Hát adja föl a port is a parti. Már jön? Nagyszerű. Halló, halló. Bocsásson meg, alig hallok. Mi ez a zaj? Ja, értem, Kodályév van. Visszahívjam pár perc múlva, amikor vége van? Nem, semmi különös, csupán meg akartam köszönni a beérkezett kamatokat. Csak az a kár, hogy a miniszterelnök úr azonnal visszakérte. Tehát önöknek mindig szívesen. Önök még 56. októberében is pontosan fizettek. Igen, tudom, ön csak novembertől. Olvastam én, kérem, a Gyurkót. Nem lehetne most egy kisebb összeget? Igen, értem. Remélem nem haragszik, de ezt a beszélgetést is erbeszélgetésre kértem. Még egyszer köszönöm a kamatokat, és kérem, adja át kézcsókomat Fekete Jánosnak. Igen? Hogy mit szólok a Riblihez? Fantasztikus volt. Az a huszár F4 a Smyslov ellen. Dehogy akarjuk magunkat elsáncolni, ne. Én legalábbis nem. De remélem, önök is megőrzik a nyílt vonalukat. Hogy jövőre? Budapesten? Nagyon szívesen. Na és mit ajánl nekünk? Egy pillanat, jegyzem. Igen? Bort? Búzát? Békességet? Igen? Önnek is.
2: Hobbi Rádió.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádiót.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, a miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlőberendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanuszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencs

0: A fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjai vettek részt azon a kimenekítési gyakorlaton, amelyet a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által fenntartott Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpont, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezett. Földesi Erzsébetet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökét halljuk.
1: A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének van egy Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpontja. Ennek a központ az a célja, hogy az egyetemes tervezés eszméjét terjessze minden vonatkozásban. Egyetemes tervezés azt jelenti, hogy a tárgyakat, szolgáltatásokat, a bennünket körülvevő környezetet úgy tervezzük meg, hogy az mindenki számára alkalmas legyen, ne kelljen külön megoldásokat alkalmazni, speciális megoldásokat fogyatékos emberek számára, hiszen az eleve egy szükségmegoldás, azon kívül kirekeszti a fogyatékos embereket abból, hogy például a többséggel együtt jussanak be egy épületbe, vagy a többséggel együtt vegyenek részt egy-egy szolgáltatásban. Az, hogy a vészhelyzet esetén a fogyatékos emberek igényeit nem veszik teljes mértékkel figyelembe a tervezésnél, a számos katasztrófa helyzetbe bizonyította. Például a földrengések, akár most Nepálban most elemzik azt, hogy mennyire számítottak fogyatékos emberekre, vagy hogyan látták el őket. És tudnunk kell azt, hogy bár a fogyatékos emberek azok között vannak, akik a legtöbb segítséget igénylik ilyen helyzetekben, mégis a lista végén vannak, mert a fő szempont a többségnek a kimenekítése. Na most a fogyatékos emberekről szóló ENSZ konvenció, amit Magyarország is ratifikált, ő előírta, hogy kell dolgozni olyan protokollokat, amelyek a vészhelyzet esetén a fogyatékos emberek igényeit is maximálisan figyelembe veszik. Az Egyetemes Tervezés Információs Központ tavaly decemberben egy megbeszélést szervezett az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és ez a megbeszélés annyira jól sikerült, hogy még annak az évnek a végén, tehát 2014 év végén beletették a 2015-ös gyakorlati tervébe a katasztrófavédelemnek, hogy olyan gyakorlatokra kerüljön sor, amelyben a fogyatékos emberek is bevonásra kerülnek. Én azt gondolom, hogy a fogyatékos emberek szervezete ilyen együttműködési megállapodásra gondol, és azok gyakorlati megvalósulására. Erre a gyakorlatra viszonylag gyorsan került sor a kezdeményezést követően, amely azt jelzi, hogy a katasztrófavédelem nyitott arra, hogy megismerje a fogyatékos emberek szempontjait. Talán érzi is azt, hogy őnek itt még tudásra van szüksége, és kész együttműködni.
0: Éjjel 11:30. A 4-es metró egyik állomásának bejárata.
2: Tisztelt utasok! A beérkezett vonat az utolsó vonat Kelenföld vasútállomás felé. A vonat beszállás után azonnal indul. Tisztelt utasok! Az utolsó metró mindkét irányban elment. Kérjük, hagyja el az állomás területét, és vegye igénybe éjszakai járatainkat. Jó éjszakát, viszontlátásra!
3: Bezárult a kapu, mind le lehet menni.
4: Vagy kérjek meg mindenkit, hogy itt egy fotóra, jó? Egy ilyen előtte fotót csinálunk.
3: Lefektetik a babát a földre.
5: Ő játssza majd a sérült ünket.
4: Nézd, milyen koszos ez a babát.
3: Letették a vezető sávra a sérültet. Koszos ruha van rajta, egy műanyagból lesz a sérült.
5: Tűzoltók életében nagyon fontos mindennapi beavatkozás mellett az, hogy gyakorolni is tudjunk. Most is egy ilyen történik, ugye a késői időpont azért van, mert a metró területén ilyenkor van úgymond üzemszünet, és ilyenkor tudunk bejönni mi is, anélkül, hogy megzavarnánk a forgalmat. Mai nap forgatókönyve röviden, ugye már találkoztunk, most felülünk majd erre a szerelvényre, bevisz minket az alagútba, nem tudom ki mennyire tudja, két alagútból áll gyakorlatilag 4-es metrónak is a vonala, ezek össze vannak kötve több helyen átjáró alagúttal, ezek tűzgátló kapukkal vannak felszerelve, ugye, hogyha az egyik oldalon van tűz, ne terjedjen át a másikra az alagút szakaszokon belül is. Most minket a szerelvény bevisz majd az első összekötő alagút, tehát innen a Rákóczi tér felé nézve az első alagút összekötő utáni részre. Feltételezésünk szerint ott valakit maga alá sodort a szerelvény, ezért megáll, zárlat keletkezik. Füstöt nem fogunk csinálni, lehet, hogy nagyon sajnálják, de nem lesz füstünk. Megmondom, miért nem, ugyanis annyira jó a hő és füstelvezetés, hogy nincs annyi füstgépem, hogy bármit is látnának belőle, mert hogy elszívja. Ez pozitív. A kék zászló jelzi majd a füstöt, ez a tűzoltói gyakorlatban teljesen bevett szokás, a piros pedig a tüzet jelzi majd ugye a szerelvény alatt. A bábunkat pedig majd elhelyezzük az első vagon alatt. Amint ez megvan, innentől kezdve, mint a mindennapi életben is történne, ugye a vonat vezető, illetve a központi forgalmi mellett irányító a tűzoltóság felé jelzi az eseményt, jelen esetben azt, hogy beszorult egy ember a szerelvény alá, illetve hogy a szerelvény berekedt, utasok vannak rajta, nem mindenki tud ölelejéből menekülni, és innentől kezdve a tűzoltók megindulnak, jönnek segíteni. Na most a tűzoltók ugye az egész gyakorlatról semmit nem tudnak hivatalosan, tehát ezek a gyakorlatokat nem úgy kell csinálni, hogy az állomány ne tudjon róla, hanem vázi, ugye megkapják a riasztást gyakorlatra, és tudják, hogy nem éles a helyzet, de mégis mindent úgy kell csinálniuk, mint amit éles helyzetben csinálnának. És innentől oda bízzuk magunkat rájuk, majd kimentenek minket. Ha a protokoll szerint csinálják, akkor ide kell jutnunk erre az állomásra, és itt fent ugyanúgy, ahonnan elindultunk, ott fogunk találkozni. Egyéb információ ugye jó, ha tudják, hogy ha éles helyzet van, akkor meg így a gyakorlat során, és ez nem biztos, hogy így fog történni, tudják variálni a menekülés irányokat, tehát lehet, hogy előrefele menekülnek, át a másik alagútba, ott jönnek ki, ez majd egyedi megoldás lesz, tehát innentől rá van bízva a tűzoltás vezetőjére. Ugye itt jelen esetben a kerekesszékeseknek jó hír, hogy a 4-es metró alagútjában a sínek között tudnak közlekedni, mert hogy nincs talpfa, hanem sík, nem látszik most, ugyan a szerelvény itt áll, de majd bent látják, síkban van betonozva, tehát ki lehet jutni ott is. Hát ezt majd a tűzoltás vezetője eldönti, hogy hogy menekíti önöket. Nagyon könnyen meg előfordul az, hogy székből kiemelik önöket, széket külön leemelik, és utána visszarakják, és onnantól kezdve ki tudnak jönni. Innentől kezdve ugye ez a gyakorlatnak az a rész, amit nekik kell végrehajtani, kvázi ők vizsgáznak is, ugye így.
6: Katasztrófa védelemnek ilyenkor mi a feladata?
5: A jelzésre megfelelően riasztást kiadni, adott címre, helyre ugye megérkeznek. Vannak kiemelt létesítmények, ilyen a metró is, amire egy előre meghatározott protokoll van, tehát azt szerint kell. Annak megfelelően jönnek a szereink, ugye a megfelelő állomány lesz riasztva, illetve nagyon jó a kapcsolatunk, szakmai kapcsolat ugye a BKV vagy a BKK-val, tehát gyakorlatilag itt keresni fogják az állomás diszpécsereit, aki itt a helyszínen tájékoztatja őket. Sok mindenről, többek között arról, hogy már áramtani adták a pályát, tehát ugye be tudunk rá haladni, azt, hogy nekik mi az információjuk, a miénkhez hasonló légzővel vannak ellátva az itt dolgozók is, tehát be is tud a tűzoltókkal együtt füstbe is hatolni, helyismerete neki van, és ugye tudjuk egymás munkáját segíteni, és utána pedig a helyzetnek megfelelően, amit már itt saját szemükkel látnak, azt felmérik, és azt szerint tevékenykednek. Ez már innentől kezdve mindig egyet. A legfontosabb az ember élet mentése, majd utána tűzoltás és műszaki mentés.
7: Ha füst van, és egy maszkot átvesznek, akkor én már teljesen lemaradom a kommunikációról, mert nem tudom leolvasni a szájáról, hogy mit szeretne velem csinálni, vagy mit akarnak. Aha.
5: Ugye akkor nem is hallja igazából az utasítás, mert a szerelvény ilyen hangos bemondáson azt se látja. Ezt oldottuk meg, ha benéz az alagútban, irányfények vannak végig. Ezt látni fogják végig, és ezeket az átjárókat, amiket én mondtam, hogy vannak, az is meg van jelölve irányfényen, tehát csak a nyilakat kell követni, és ki fog találni.
8: A 4-es metrónak a teljes hosszában menekítő járda van. A két alagút között, az állomások között vannak átjáró folyosók. Ezeknek az átjáró folyosóknak az ajtaját két oldalon lehet zárni, és ezért kvázi füstmentes alagutat tudunk biztosítani. A menekítés általában, de ezt mindig megmondják, hogy milyen irány, hogy a tájékoztatnak, és akkor át kell menni az ilyen alagúton. Ott ilyen fénykapu van, az messziről látszik. Pánik zár van az ajtón, meg kell nyomni, és akkor kinyílik, utána visszacsukódik, hogy a füst nem menjen. És akkor azon az oldalon kell menekíteni, de mindig megmondják, hogy milyen irány.
5: De ezt most látni is fogják.
9: Igen, ezek az irányfények, ezek szerint dinamikusan közéreltek, tehát mindig az világít, amerre menni kell.
8: Hát a kapudak a fénye az folyamatosan világít.
9: De mindegyiké,
8: tehát az látszik. Mindegyiké, hogy lehessen látni. És akkor a legközelebbi kapun, ha azt mondják, hogy át kell menni, akkor át kell menni.
9: Na jó, de egyébként egy hallássérült honnan fogja tudni, hogy a legközelebb.
8: Hát a hallássérültnek szerintem most igazából egy jó kérdés, de de valószínű van kísérője, vagy akkor többit kellene követni.
5: Lassan induljunk el, hogy
10: lassan induljunk.
8: Mert rakjuk a vonat alá akkor? Úgy, mint múltkor. Igen, azt, tehát, hogy akkor nem egy valaki.
10: A próba babánk is jön a szerelvénnyel együtt.
8: Igen, mert a szituációt most azt játsszuk el, ami igazából egy ilyen fölfokozott dolog, hogy egy gázolás is történt az alagútban, és ebből adódóan van egy tűz is videte füstölés, és így azért a vonat nem tud tovább haladni, megállt. Ugye ez vezető nélkül, ezen van egy ilyen akadályérzékelő, tehát ha elüt valaki, akkor ott megnyom egy ilyen rudat, és akkor vészfékkel megáll a vonat, megállt a vonat, és közben akkor ezt játszuk, hogy még egy füst is van, és így ki kell menekíteni az aggódó az embereket. De hát mondjuk magánnal, ha egy gázolás lenne akkor is, és megállt a vonatot, akkor valakinek oda kell menni.
10: Tehát a gyakorlat szerint mi hivatalosan most vezető nélküli vonattal fogunk utazni.
8: Igen,
10: ugye?
8: Igen. Egyébként a 4-eset ról tulajdonképpen nem vezetik az első pillanatok kezdésre. Csak felügyelőnek van valaki.
2: Érjük, hagyja szabadon a biztonsági sávot. Köszönjük!

0: beleszálltunk a metró szerelvénybe.
1: Kerekes székes, most akit oda útba igazítottam, ugye neki fogalma sincs arról, hogy hol a kerekes székeseknek a helye. Ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy túlságosan sűrű metró nem utazhatnak, mindjárt zárni fogják az ajtót. Folyamatosan tartják rá. A vészhelyzetnek egyelőre úgy semmi jele, fölkapcsolták a világot.
2: Most indulunk.
3: Most akkor a következő lesz, hogy megállunk majd, és ezt a hatát fel, amit a vonatállához elrázoltuk, hogy mindenki maradja már elég. Tehát amikor megállunk, mindenki maradjon a helyén, mert a babát, akit elütünk, az most fogjuk berakni a vonat alá. Köszönöm szépen!
4: Mindenki maradjon, jó?
1: Vezető nincs is, ez úgy közlekedik most már élesbe is, hogy...
5: Mindig így közlekedett, hogy automatán az, hogy itt ül valaki, az egy dolog.
2: Tehát ő csak felügyel.
6: Ezek olyan mondatok, hogy nem is lehet.
5: Vészfékezés, ha lehet, kívül nem is tud semmit sem csinálni.
2: Ez a pittyegés, ez azt jelenti, hogy állunk.
5: Egy vészfékezés visszajelentést.
2: Ezek a kezelőszervek, ezek mire szolgálnak, hogyha automatikusan működik maga a szerelvény?
5: Hát, hogyha mégse automatikusan, akkor valamire el kell, hogy vigyük. Lehet kézzel is vezetni.
1: Telefonon kapcsolatba lehet lépni.
5: Utasokkal is, meg a hangosítónak a mikrofonja.
7: És akkor ez a rész lesz kibontva, hogyha teljesen automata lesz, amikor átmegy a...
5: Hát az a terv, az a... igen, az a terv. Csak a válaszfal lesz lebontva, igen, meg lesz takarva, meg az ügyes lesz leszerelve.
1: Most itt elvileg kitették a kék zászlókat, ami szerint itt most füst van.
8: Gájszállom, hogy visszatek közben, de bennünk nem. Jó vonat elintérúba van, akkor elkészültünk az előkészületekkel.
9: Mennyi van most? Aura 17. Akkor én vonatani aztán is, ahogy megbeszélt.
10: Nem, akkor kezdve. Dunára 18 percen.
11: Tisztelt utasaink, a vonat műszaki okok miatt nem közlekedik tovább. A vonatot el kell hagyni. A menetirány szerinti bal oldalatok mellett található piros ajtóvészítókat húzzák le. Ezután az ajtók kézzel széthúzva nyithatók. A járdán sétáljanak a zöld fénnyel jelzett átjáró folyosóig, azon keresztül haladva, balra fordulva a második János Pál pápa térre jutnak, ahol kollégánk várni fogja önöket. Kérjük segítsék a rászorulókat, mozgássérülteket, lekapkodjanak, nincsenek veszélyben, köszönjük. A vonatot el kell hagyni. A menetirány szerinti bal oldalajtók mellett található piros ajtóvészítókat húzzák le, ezután az ajtókat kézzel széthúzva ki tudják nyitni.
0: Igen, a baloldali ajtó jobb oldalán található ez a kar, fehér bottal a kezemben, nem tudom, hogy piros-e.
1: Elvileg lépés kéne egy előre lépni.
2: Tehát akkor kinyitottuk az ajtót,
1: kinyitottuk
2: és most...
1: az ajtót, igen, és már egyből a falnak ütköztök.
2: Kicsit lassabban kell, nagyot lépni, inkább lefele.
1: Igen, itt van egy füstöt jelző zászló.
2: Tehát az a lényege, hogy én kinyitottam a fehér botom, és... gyakorlatilag a fal mentén ez egy, hogy hallatszik a talpunk alatt, ez egy fémből készült járdarendszer. Bal oldalon vigyázni kell, bal oldalunkon a szerelvény, jobb oldalon a fal. Ha túl balra húzunk, a szerelvény és a járda közé egész könnyen be lehet csúszni egyébként.
1: Azt mondták, hogy ez az áramvezetőség ugye már nincsen feszültség alatt, de én ettől függetlenül nem tudom, valahogy olyan bizalmatlan viseltetek a dolog iránt, mert hogy a metrón a
12: fények.
1: Körülbelül a belmagasságot akkor még nézzük meg. Itt már a vezeték.
2: Igen, itt egy magasabb ember itt a fejét be tudja.
1: Egy kis kisebb ilyen torlódás van, mert mindig, hogy ami nagyon jól sikerült egyébként, és a szimuláció nélkül is, az a tanácstalanság. Tehát, hogy induljunk, vagy maradjunk, és ez még ugye nem is vészhelyzet. Megérkezett az első tűzoltó, úgy tűnik. Ez is mindig kavarodás, mert ugye egy személyesre.
12: A mozgássérültet még nem tudták kiszedni, tehát a kerekes székkel még bent ül.
0: Segítővel már majdnem megmenekültem volna, de nézzünk vissza, hogy mi történik a szerelvényben azóta is ott üldögélő mozgássérültekkel. Körülbelül negyed óra múlva érkezik az első tűzoltó. Addig csupán a hangos bemondón keresztül kapunk tájékoztatást.
2: Egyedül biztos, hogy nem indulnék úgy neki. Maximum pánikba esek.
12: Ha szembe jössz, akkor meg itt van.
2: Negyed óra eltelt azóta, mióta megálltunk itt a gyakorlaton. Ugye jelenleg egy a negyed órája tűz van. Eddig a mozgássérültek folyamán.
13: Bocsánat, nem éghetik a szerelvényükbe.
2: Mitől van akkor füst?
13: Füstünk az attól lett, hogy závad keletkezett, hiszen egy ember aláesett szerelvénynek, és gyakorlatilag a testével összezárta.
2: Tűz ebből nem is lehet?
13: Itt elvileg, ugye mivel a szerelvény maga nem éghető, most a 4-es metróról beszélek, ahol vagyunk, itt elvileg abból nem keletkezhet, itt csak behozott dolog éghet. Mi most azt feltételeztük, hogy hát az nem vészes ugye a füst szempontjából, tehát én egyéb dologról beszélhetnénk. Konkrétan a füstelvetés működik, tehát ugye a füstöset elszívja, állomás diszpécserünk az itt van már, ugye ő az ideért 5 perc alatt.
12: Tehát a második János Pápától térről indult el.
13: Igen, hogy minden állomáson van diszpécser, ugyanúgy légzőfelszerelő és védőeszközzel, mint a tűzoltók, gyakorlatilag ő fel tud deríteni, és ugye a szerelvényen lévő kamerákat pedig látják a központba, és honnan tudnak irányítani. Hát az állomány pedig ugye most ér ide folyamatosan, hiszen ugye nekik ki kell jönni az laktanyából riasztásszerűen, vagy most nem riasztás, hogy gyakorlaton vagyunk, azért is vannak itt lassabban, tehát akkor nem használhatnak kék lámba szirénát. Ugye úgy érkeztek meg, mert gyakorlatra kapták a riasztást, ugye ugyanúgy lejönnek végig, manuál, gyalog, és jönnek be az alagútba. Amit ugye, igen, már a csörgés, ami van, az a tömlőket hozzák befele, hiszen ugye azt is jelezték, hogy füst van, a füst meg véletlen tűzből, ugye ezt ők nem látják bent a laktanyából, és itt a most mehetilány szerinti jobb oldalon, mert itt van egy tűzévíz vezeték, most a 100-as cső, erről 50 méterenként le tudnak venni oltóvizet. És ők most azért hoznak be a tömlőt, mert arra készülnek, hogy tűzoltás is lesz. Ilyet, mivel beszorult személyünk is van, tehát valakit elsodort, vélhetően hozzák az emeléshez szükséges.
12: Tehát azt most nem is tudjuk, hogy az elsodort személy milyen állapotban van. Semmit nem tudunk, csak ülünk a szerelvényen és várjuk, hogy...
13: Ugye, igen, most ugye azt feltételeztük, hogy van néhány ember, aki nem tud önerejéből menekülni, mint látható azért kerekes székben tud átmenni. Pont egy ívben vagyunk, ugye nem tud átmenni a menekülőre, akkor ezt majd a tűzoltók megoldják, és ugyanígy megkeresik a sérültet, és őt is igyekeznek megmenteni. Nem lehetetlen, hogy a szerelvény emelésével, hiszen ha alatta van, akkor fel kell emelnünk.
2: Közben a sérültel, illetve a mozgássérültekkel foglalkozik valaki, vagy mindaddig megvárják, amíg megérkezik.
13: Ugye, amit most mi nem látunk, azt közben kérdezem, hogy sikerült ketté oszlani, mert ugye a csapat nagy része kiment, és őket
12: már fogadták. A tanástalanság, hogy induljunk, ne induljunk, az mindenféleképpen nagyon jól sikerült, ez szerintem önöknek is egy tapasztalat lesz. Kiszálltunk, aztán tehát elindult, most menjünk, ne menjünk, hát visszaszálltunk. Azt mondták, hogy jönnek, értünk.
13: Hozzáteszem, ez a gyakorlat sajátossága is, tehát nekünk is új ez a helyzet, hogy a gyakorlat
12: érkeznek.
13: Közben megérkeztek az első
12: sisakba.
13: A tűzoltó zsadőben irányítja is, hogy két merre kell vinni. Tehát, hogy innen, aki itt maradt, azt mind az átjáróba kell vinni.
2: Akkor most leteszteljük, én megpróbálok egyedül átcsapogni és váratrozni, akkor szerintem te...
12: Akkor én így itt maradok a közelebb.
2: Mit utastárs vagy?
14: Sérülése.
2: Hát nem tudom, most merre tudunk menni tovább.
14: Üljön le egyedülre, mindjárt ezt megoldjuk. Jó, foglalja a helyet.
2: Jó, köszönöm.
14: Mindjárt ezt megoldjuk, ezt a problémát.
12: Vannak eszközök.
2: Kívánok.
12: Ők is rögzítik. Valaki rosszul van.
14: Kettő fok kérdő, hogy a metróba, ne hagyja el, a metró végefele, jó? Aki segítségét látni. Induljon el, csak a metró végefele, ne menjen le. Arra szólt, szintet oda el, hogy nem szokon a kollégám
15: megnyitni. Rendben vagy.
16: Egyelőre a metrókongálé
15: hölgyet fotózták, megvilágítják.
16: Jöjjenek önök rendben, segítsenek önnek is. Arra kell elmenni a zöld szín irányába, a zöld színnél meg kell állni.
15: Most azt mondtam, hogy segítsenek. Azt, hogy minden hogy állunk, az egy érdekes dolog.
1: Most várjál, akkor megvárjuk, amíg a...
15: Megvárjuk, amíg a kocsit kiadták.
1: 200
15: kilót. De mindjárt jönnek meg, aztán hárman
11: megjönnek. Azok az utasaink, akik még a szerelmében maradtak, kérjük, segítsenek a rendszerolóknak, illetve a mozgássérültek a kiszállásnál. Kollégám, hárma fogja önöket a zöld átjáró folyosó végén.
16: Jó, majd négyen megfogjuk, aztán kivisszük. Önök meg akkor jöjjenek velem.
2: Akkor
15: most,
2: jó, köszönöm.
15: Most mondták, hogy négy. Lesz egy nagy színkülönbség, és egy 15 utcára
2: igen.
15: Óvatosan. Az az, nagyon jó.
0: Ismerős a hely, hiszen önszorgalomból már járt, amit az előbb.
15: Elfér tőlünk? Nem. Nem fér.
1: Ennyire
15: jó. Elég jó. Elenged, elszettem volna jönnek szembe közben, és megvárják az én.
2: Hát viszont így megakadályozzuk akkor a
15: mentést.
2: Hiszen ha én valakibe belekapaszkodok, akkor nem férünk el többen.
15: Egyelőre. Hát itt zölden világít egy ilyen lecsúcs, gondolom.
1: Jobbra, igen.
2: Igen.
15: Hát, és itt van egy...
2: Most már ilyen beton padlóra ér.
15: Igen, és itt egy ilyen
1: vizsgáló ajtó. És meg lehet állni.
0: Közben eléggé nagy a húzat is, ahogy
15: ugye
0: halljuk.
15: A másik alagúthoz érünk ki. Itt vagy ez a másik simpár. Ugye itt is van egy ilyen alagút és egy sínrendszer. Itt feltételezhető, hogy ekkor már nem jön a vonat. Akkor mi most itt megállunk, ahova adnak. És még mindig nem tudjuk, hogy mi van esetleg a sérültek. Mozgássérült utast hoznak. Beakadtak úgy tűnik. A kerekes székre akasztott táska beleakadt az egyik korlátba, ami itt van. Most jelen pillanatban megpróbálják őt. Igen. Szélesebb az elektromos kocsi, mint maga az egész folyosó. Közben jönnek szembe, hoznak láncot, úgy tűnik, hogy lesz emelés, hát a tűzoltók izzadnak. Lementek most a sínekre. Jobb hiány az egyik katasztrófa védős. Nagyon megakadt az a szék. Az első kereken most már túljött. Ez hatalmas tapasztalás, azt gondolom a tűzoltók számára is, hiszen mozgássérültek ugye egyedüli tudnak közlekedni, de a hátsó kerékkel egyelőre nem tudnak csinálni, és nem is nagyon tudják megemelni, fizikai erőben nincs hiány, mert négyen állják körbe, viszont az egyik oldalról ugye betonfal van.
2: Miközben áll a mentés, tehát a mögöttük lévők nem tudnak jönni.
15: Igen, nem látunk most mögé jelen pillanatban, de igen, most úgy tűnik, hogy túl vannak a holtponton, igen, át tudták őt ide tenni, valószínűleg most már talál magát, és elindul a szék, tehát ez teljesen jó, a kerekes szék az el tudott indulni. Hát remek. Ijesztő. Ijesztő, remek az ember. Le fogják valószínűleg ezeket a tömlőket most csévélni. Remeg még mindig a gyakorlatilag megmentettek, és ez csak a gyakorlat.
2: Milyen érzés volt? Mire gondoltál, amikor?
16: Kicsit fura volt, érdekes volt. Érdekes volt. Még nem jártam itt így alagúton, ugye egyáltalán nem ezen a részen. Kicsit fura volt, hogy ott a kanyarban, a sarkon egy oszlop miatt nem olyan lehetett elférni, és a tűzoltóknak át kellett emelni a tolókocsit.
2: Most ez egy gyakorlat volt, de ha ez mondjuk élesben lett volna, akkor mit reagáltál volna?
16: Szerintem nagyjából ugyanígy meg tudták volna oldani a problémát.
2: Segíteni nem tudtál nekik, ugye? Tehát valamilyen
16: módon. Hogy hogyan emeljék a tolókocsot, hogy tudják átrakni az akadályon, de hogy nem. Tudtam segíteni nekik.
2: Mi az, amit mondtál nekik?
16: Hogy hol foghatják a tolókocsot, és hol tudják átemelni az akadályon.
2: Erre vannak szabályok egyébként?
16: Nem, csak vannak a tolókocsinak olyan részei, amit nem nagyon foghatnak meg, és ezáltal nem azon a fogásponton nem emeltik meg, mert bizonyos alkatrészei leszakadhatnának, mert nem bírják el a terhelést, csak a vázat lehet fogni a tolókocsin.
11: Nagyon
17: Az a jó.
18: Menjünk.
15: Van téve egy ilyen tábla, mert természetesen ugye ez vizuális információ. 45 méterre.
18: Most a kijárat fele megyünk.
17: Csak mondjuk egy autista embernek a piktogram fölül ír sok minden.
15: Arra azt írta, hogy 45 méter. Elvileg, ha a logikát követjük, ugye akkor mi most a hosszabb úton megyünk, de azt mondták, hogy a második el a Spátába tér felé hagyjuk el a...
18: Igen, mert mindig úgy van, hogy hő és hűsten szívás van, és akkor valamilyen irányban. Tehát, hogyha most a vonat eleje éget, ha hátrafele szívták a füstöt, akkor átszívták. Ilyen volt San Franciscóban, hogy ott is egy testre automata metró, a tegnél alatt meg 4,5 kilométerre, és így ugrott a pont a 4,5 kilométer közepén, és akkor kihozták az embereket. Ott is van ilyen átjáró, hogy át tudjanak menni, és rossz volt akkor a helyzetnek, a helyzet pozíciója a központban a vonatnak, és átszívták a vonatot a füstön. Tehát rossz irányt megnyitották, mert ez nagyon fontos, hogy hol van a vonat, azt átolják. És akkor annak megfelelően kell. És mindig, amerre megyünk, onnan szemből fújják a friss levegőt, hogy tudjunk menekülni, a másikra meg elszívják a füstön. Most azért fontos ez, hogy a vonat eleje hátra ég, de ez körülbelül az automata rendszer kimutatja a közön, hogy melyik kocsin van a tűz. És akkor ott látják, és akkor azt szerint indítják be. Ugye most az első kocsik közöttek előtték, hogy ott van a tűz. Tehát mindenki, ha hoztam, akkor is erre kell menni, de a tűzön nem tudunk átmenni.
15: Tehetszintet a második János Várnába tér állomás fényei. Ilyenkor már a szerelvényen beszokták mondani.
2: Igen, ilyenkor ti is most begyorsítottatok, tehát igen, valószínűleg jobban láttok.
18: Főleg látási érdekeknek itt beszélek, hogy én visszahasszik. Most az állomásnál mindenhol valamit egy a metró, itt már úgy csinálták meg, hogy szajjelenő falok vannak. Tehát valamikor van, vagy hallatszik, és így megfogálnak, más lesz a hangon, és akkor már közelnek az állomáshoz. Abból lehet, hogy szerintem egy segítség, segítség, hogy a gyorsan állomás miatt.
15: Jönnek szembe a tűzoltók,
19: megpróbálunk akkor a falhoz. Lehet tovább itt menni. Várjuk már, hogy mivel kijönnek.
15: Már van körlát.
2: Itt már beton a talapzat, tehát akkor közeledünk az állomás
15: sőt,
2: felé.
15: Sőt, ez már talán műtő. Nagyjából egy ilyen 10 méter, és a peron.
18: Igen, most mondtam, hogy itt már az aljegyelőt van, vagy más a hang, abból is tudja, hogy közelednek az állomás.
2: Maga a baleset 0 óra 17 perckor történt, és most jelenleg 0 óra 51 perc van.
15: Itt folyamatosan mennek katasztrófa védők, tűzoltók az alagútba, a szerelvényhez. Feltehetően vagy meg fogják emelni, vagy pedig további feladataik vannak. Aha, ott lettük alattuk. Azt látjuk, hogy tolószékben ülő utast hoznak, és valakit kézben hoznak. Hát ez szerintem a leghálásabb. Mosolyog is a hölgy, hogy egy jóképű tűzoltó megmenti. Hát állni nem biztos, hogy tudni fog a szék nélkül, azt külön hozzák. Körülbelül 3-6 tűzoltó kell ahhoz, hogy a mozgássérült utast kiemeljék a sinek közül. Az egyik mozgássérült utast tulajdonképpen csak le tudták fektetni ide a peronra, és majd a segédeszközt külön feladják. Lehet, hogy ő megsérült a gyakorlat szerint. 7 ember kell ahhoz, hogy az az elektromos szék. Annak van egy önsúlya, hát a tűzoltókon természetesen légző palackok vannak, vastag kötelek föl vannak költözve menetfelszerelésben. 7 kellettek ahhoz, hogy ezt az elektromos széket megemeljék.
2: Mire kimenekítettek mindenkit, 0 óra 59 perc van, tehát egy közel 3/4 órás.
15: Igen, elvileg már a... Hát én egy valamit hiányolok, már szabad így mondanom. Mentők nem érkeztek.
20: Fanyok Ferenc vagyok, a Fővárosi Igazgatóság katasztrófa védelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőségéről, és ez egy nagyszabású fővárosi gyakorlat volt, ahol még egyszer megköszönöm, és nem tudom elégszer azt, hogy részt vettetek, hogy tegeződjünk, és segítettetek nekünk ahhoz, hogy gyakoroljuk a mentést, ne csak tűz és műszaki mentés legyen, hanem a menekítésben korlátozott személyeket is próbáljuk egy kicsit gyakorolni, hogy nekünk milyen nehézséget okoz az, milyen feladatot ró ránk az, ha fokozottabb az igénybevétel a személyek mentésénél. És ugye látjuk azt, hogy ha valaki segédeszközzel mozog, közlekedik, az nekünk sem egyszerű, akár a mentésben, mert itt a komoly káreset van, füst vagy tűz, akkor itt azért emberéletekkel kell számolnunk. Ne legyen, mert itt nagyon jó a kiépítés itt a 4-es metróval, füstelvezetéstől mindentől kezdve. Itt már úgy lett kialakítva az a 4-es metró is, hogy könnyen lehessen közlekedni, és a mi beavatkozásunkat is nagy mértékben segíti ez a létesítmény, tehát ez az új metró már úgymond tűzoltó barátabb, tehát nekünk is sok segítséget ad, akár a füstelvezetéssel. Itt a füstöt nagyon hamar ki tudjuk terelni, amit az első percben okozza a problémát, mert nem szoktak ezek nagy tüzek lenni. Itt egy kis rövid zárat is iszonyú füstöt okoz az alagútba, és meg kell mozgatnunk a füstöt nagyon hamar. Ezzel nagyon sok segítséget biztosít már a metró létesítménye is az embereknek, meg a tűzoltóknak a beavatkozás során, és minél hamarabb odaérünk mi is a mentendő személyekhez. Azt remélem, hogy az egy kis élmény volt itt nektek is. Fiúk is fölkészültek erre, tehát ők is meglepődtek, mert nem mindegyik srác tudta itt, hogy mi van. Ezt ugye ők nem nagyon tudják, hogy milyen beavatkozás lesz, amikor lejöttek és szembesültek a problémával, akkor itt föl kell találniuk magukat. És még egyszer itt a késői órára való tekintettel is szeretném megköszönni, hogy segítettetek nekünk. És ha lehet, akár idén még számíthatunk rátok, hogy gyakoroljunk, ha élveztétek, akkor én még számítanék rátok, ha ez a következőben is így lenne.
2: Ha gyorsan értékelni kellene ezt a mentési folyamatot a mentés oldaláról, körülbelül ez a 3/4 óra mentési idő, ez jónak számít, vagy kevésbé jónak?
20: Hát én itt tűzoltó szempontból kicsit lassúnak tartottam, de ez egy gyakorlat. Tehát itt azért próbálunk mindenre odafigyelni, hogy a szabályzatokban, ami le van írva, azt próbáljuk betartani. Tehát a gyakorlat mindig egy kicsit ilyen szimpadiasabb. A rádióforgalmazások úgy mennek, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ugye itt voltak azért benne olyan problémák, hogy direkt szóltunk a központnak, hogy ne vegye a tűzoltás vezető visszajelzéseit, az irányító visszajelzéseit, és neki is nehézség legyen. Tehát mi egy kicsit még azért nehezítjük ezeket a dolgokat. Amúgy valós tűzesetnél, valós káresetnél ezek sokkal pörgősebbek. A fiúk látják, hogy az már az, hogy igazából füst van, ugye itt ki van zászlózva, nem nagyon veszik észre, tehát nehéz észrevenni. A konkrét füsttel, tűzzel, amikor szembesülnek, akkor azért ez más, tehát ez egy adrenalin bomba. Meg ilyenkor ott bent úgy engedik ki a fereket, hogy gyakorlat, nem tépik magukat nyilván annyira, de egy kár esetnél ez azért más.
2: Mennyiben lassította a munkát vagy a gyakorlatot az, hogy fogyatékosokat kellett menteni?
20: Hát ugye körülményesebb, tehát megfelelő erőeszközt oda kell tennünk a mentéshez, nagy létszámot oda kell tennünk tűzoltói oldalról, és általában egy ilyen riasztáshoz két darab 4-es erővel szoktunk menni. Ez azt jelenti, hogy mind a két oldaláról megkezdjük a behatolást 6-6 rajjal, azért az sok. Tehát az minimum 25 ember alagutanként bemennek, és akkor az már egy nagy tömeg. Ilyen gyakorlatra azért nem mozgatunk meg éjszaka ekkora tömeget, tehát azért próbáljuk a főváros tűzvédelmét is biztosítani, de ez probléma szokott lenni, tehát ilyen nagy tömegű mentés probléma, főleg a mint egy ilyen mozgásunkban korlátozott, vagy bármilyen korlátozott személyek mentés, ez minden problémát.
3: Lenne egy kérdésem, hogy itt külön gyakorlat volt, mint külön gyakorlat. Ez szokás, hogy elég szigorúan veszik, hogy másképp kell bemutatni, mint a valóságban teljesen máshogyan. Az a kérdés, hogy valóban, hogyha halló közlekedők együttműködnek, tudnak együttműködni a siketekkel? Mert a fogyatékosokat látják, de egy hallássérül, de tehát mindenki a saját érdekét nézi és menekül. Tehát nem biztos, hogy nem tudom, hogy mennyire valóságban ez hogy szokott. Volt már ilyen eset, nem a metróban, hanem máshol.
20: Hát volt néhány eset, nehéz, amikor füstből kell menteni. akkor ugye nehéz megmagyarázni, hogy egy mentőállatot akarunk rárakni, hogy levegő jöjjön. Nyilván ilyenkor mi is légzőállatban vagyunk, ott sem értik, amit mondunk.
3: Nem a tűzoltókról, hanem az emberek. Bizonyulnak, amikor ilyen katasztrófa van.
20: Meglátják a tűzoltót, akkor ők azért egyből rohannak, hogy segítenek nekik, tehát ők azért ezt jó néven veszik, tehát segítenek, tehát nincs ezzel probléma. Tűzoltókat mindenki szereti, nem úgy, mint a rendőrök. A rendőrök büntetnek, mi meg csak úgy segítünk. Ezek gyakorlatok, de vannak azért olyan szabályok, amik alapján mi dolgozunk, akár rendeletek, BM rendeletek, belügyi rendeletek, szabályozók, hogy kell beavatkozni egy-egy ilyen káresetben. És ugye ezek azért hiányos dolgok, hogy akár mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott személyeket hogyan mentünk. És ez akár ezekben a napi rutinban, a szabályzókban beépülve ezek szabályok lesznek, amit az országban minden tűzoltónak be kell tartani, és ezt mindenki tudni fogja. Ez nekünk is egy pozitív visszajelzés, hogy ezeket a javaslatokba be tudjuk építeni, hogy dolgozzunk a mindennapunkban.
3: Ezzel kapcsolatban nekem is eszembe jutott, hogy a jelnyelvi alap jelnyelvet, szókincseket, hogy vészhelyzetben hogyan tudnak kommunikálni. Csak egy alap, nem kell teljesen C-tudás, csak az, hogy gyere, arra kell menni, veszély van, tűz van, tehát ilyen alapszavakat, egy ilyen alaptanfolyamokat, ha elvégeznének a tűzoltók.
4: Én gyógypedagógus vagyok, és érintett gyerekeim vannak. Nagyon sok mindenre hasznos volt egy első megtapasztalásod ennek a folyamatnak, kell folytatásának lenni, mert nálunk annyira sokszínű az állapot, hogy fel kell készülnünk rá.
21: Kővári Edit vagyok, az Autisták Országos Szövetségének az elnöke. Hát nekünk abból a szempontból egy picit csalódás volt, ezt próbáltam elmondani, hogy rendkívül fontos lett volna, hogy ez egy éles gyakorlat legyen, hogy mi ezzel fel tudjuk készíteni a mi célcsoportunkat, és mi magunk is megtapasztaljuk, hogy mivel jár ez. Autizmus esetén ez nagyon fontos lett volna. Lesz egy csomó észrevételünk, nem tudom, hogy ezeket most itt megfogalmazzam-e.
2: Például csak egyet-kettő, tehát milyen problémák adódtak?
21: Szerintem nagyon sok nem egyértelmű, számunkra sem egyértelmű információ volt. A kísérő nem nagyon tudott a személy mellett maradni, akivel jött, nem jellemzően. Ez a két dolog, ez nálunk kulcskérdés. Mi olyan fiatalokkor érkeztünk ide, akik jól és önállóan tudnak működni ilyen nem ijesztő helyzetben, mert ugye ez nem volt annyira ijesztő, mint amire számítottunk, de ha egy súlyosabban érintett autista személy elutazik a kísérője, szülője, akkor az így biztos, hogy nem ment volna. És mind a mellett, hogy kritikákat fogalmaztam meg, egyébként hihetetlenül hasznos volt a mai éjszakai gyakorlat, illetve nagyon fontos, hogy volt nyitottság egyáltalán a szervek részéről arra, hogy kipróbáljuk közösen ezt.
22: Mik a tapasztalatok a kezdeményező szemével? Ismét Földessy Erzsébetet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökét halljuk.
23: Ilyen gyakorlat, amely csak és kizárólag a fogyatékos emberekre fókuszál a kimenekítésben, ilyen az elmúlt időszakban biztos, hogy nem volt. Én rá nem kérdeztem, hogy mikor volt utoljára, de én azt gondolom, hogy ez egy úttörő szerep volt számunkra, hogy mi ebben részt tudtunk venni. Ami nagyon fontos volt számomra, hogy az Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpont minden fogyatékossággal élő személy szempontjait szeretné figyelembe venni, és az is nagyon jól esett, hogy minden egyes fogyatékossági típus képviseltette magát, hiszen így lehet gyakorlatot, vagy a katasztrófa védelem esetén a további teendőket összfogyatékossági szempontból megvizsgálni. Nem voltak elvárásaim ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy kezdjük el a munkát, lássuk, hogy mik a teendők ezen a területen. Ennek ellenére csalódtam, elmondom neked, hiszen azzal, hogy mi a 4-es metróban végeztük ezt a gyakorlatot, én azt gondoltam, hogy egy 4-es metró egy vadonatúj létesítmény, nem csak azt veszi figyelembe, hogy a bejutás, a kijutás, maga a metró szolgáltatás akadálymentes legyen, hanem azt is, hogy vészhelyzet esetén ki lehessen mindenkit biztonsággal menekíteni. Most ezzel szemben én ugye azt tapasztaltam, hogy és itt megint bejön az egyetemes tervezés fontos szerepe, hogy lehet úgy megtervezni egy metrót, hogy annak a menekülő járdája nem alkalmas arra, hogy egy kerekesszékest végig toljanak, vagy ő önállóan végig menjen, hogy minél gyorsabban lezajlódhasson ez a kimenekítés. De arra sem volt alkalmas, hogy engem, amikor például a kerekesszékből kivettek és vittek, mert a kerekesszék számára nem volt további hely, akkor maga a tűzoltó azáltal, hogy engem cipelt, nem látta a keskeny jártát. Tehát már ketten nem voltunk biztonságban a kimenekítésnél. De ez egy ilyen tervezési szempont, amely azt gondolom, hogyha minket meghallgatnak érdekvédőket, akkor erre így nem kerülhetett volna sor. Hiszen egy ekkora alagútnál már teljesen mindegy, hogy milyen széles menekülő járdát építenek, még akkor is, hogyha első látásra nem ez a legfontosabb szempont. Én azt gondolom, egy új építésnél ez egy kötelező elvárás lenne. Nyilván nem tudták a tűzoltók kellő körültekintéssel kezelni a kerekesszékeket, mert nem volt számukra tudás arról, hogy egy elektromos kerekesszéket, ha szétrongálnak, akkor annak nagyon komoly következményei vannak, anyagi következményei, de az egyén szempontjából is következményei vannak, hiszen egy darabig nem lesz járóképes.
22: De legalább túlélte a tűzvészt.
23: Ez rendben van, hogy túlélte, de azért én azt gondolom, hogy egy kicsit méltóság teljesebben kéne ezt megcsinálni. Bennem volt egy csomó kételje ezzel kapcsolatban. Látássérültek nyilvánvalóan, ők sem tudták, hogy mit csináljanak, hiszen a hangos bemondó nem mondta el, hogy a rászorulók azok várják a segítőket, hanem az utasokat szólították fel arra, hogy segítsenek a mozgásukban valamilyen oknál fogva akadályozottaknak. Nyilván ilyenkor mindenki menti a bőrét, ilyenkor nehéz erre számítani, de egy fontos momentum lehet olyanok számára, akik mozgásképesebbek. Például a veszélyhelyzet bejelentése és a teendők azok a hallássérült emberek számára nem jutottak el, hiszen ebben a modern környezetben nem oldották meg azt, hogy a veszélyhelyzet bejelentése írásos módon is megjelenjen. Aztán nyilván külön kell foglalkozni majd azzal, hogy azok a sérültséggel élők, például értelmi fogyatékossággal, autizmussal élők, vagy pszichoszociális fogyatékossággal élők, ők, akik esetleg nem érzik a veszélyt, vagy túlzottan érzik a veszélyt, akkor ővelük hogy kell ilyen esetben foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó tennivaló van ezen a területen, ami fontos, hogy megvan a nyitottság, és én ezt nagyon pozitívan értékelem, hiszen a katasztrófavédelem felől megvan a nyitottság arra, hogy ő ezt megtudja, hogy neki milyen hiányosságai vannak ezen a területen, és hát a civil szervezetekben meg kell, hogy legyen a hajlandóság átadni a saját tapasztalataikat katasztrófavédelem számára, de a tagjaik számára is kell egy felkészítést végezni, hogy ilyen részhely helyzetekben mik a tapasztalatok és hogyan kell cselekedni. Számomra nagyon fontos az, hogy például egy elektromos kerekesszékes tudja elmondani a menekítő számára, hogyha az nem tudja, hogy hol kell megfogni a kerekesszéket, és hol nem szabad megfogni, hol fog szétesni az a kerekesszék. Egy látássérültnek fontos tudni azt, hogy megmondja, hogy ott hogy segítsék. Tehát ez egy interaktív folyamat egy kimenekítés során, hiszen szembesülünk egy túzoltóval, aki menekít, akinek ezek fontos információk, még akkor is, ha valaha már hallott róla, de most ezt fel tudja frissíteni. Mi most összegyűjtjük a résztvevőktől a tapasztalatokat, ugyanezt teszik a tűzoltók is, egy közös értékelést tervezünk, amelyben kiértékeljük a helyzetet, és a kiértékelés alapján meglátjuk, hogy milyen teendők vannak. De fontosnak tartom azt is, hogy akár egy gyakorlaton kívüli helyzetben érzékenyítsük a tűzoltókat, elmondjuk nekik, hogy összesítettem, hogy mik a fogyatékos emberek igényei, és minden egyes fogyatékossági csoport be tudja mutatni, hogy ő mire gondol, hogy ilyen helyzetben milyen elvárásaink lennének. Én tudom, hogy ilyen helyzetben mindenki valamilyen oknál fogva fogyatékos, hiszen ez egy olyan átlagon felüli helyzet, ahol senki nem tudja, hogy mit csinál. De azt gondolom, hogyha erről tanulnak a tűzoltók, és már hallottak róla, és már személyesen találkoztak velünk, akkor nem fog számukra akkora meglepetést okozni az, hogy mi létezünk, vagyunk, és hogyan bánjanak velünk, mint azt a jelen esetben tették.
5: you.

0: Elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy beteg elégedettségi platform, transzparenssé teszik az ország mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízijáték is. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsor első részében megtudhatják azt, hogy mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integrált

0: tanul. De aztán szó lesz arról is, hogy milyen az, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között. Aztán arról is hallhatnak, hogy SMA tábort szervezett a Bethesda gyermekkórház. Egy rövid zeneszünetet követően már is indulunk, tartsanak velem, várom önöket. Ruzsa Viktor vagyok.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integráltan tanul? Adódik a kérdés. A 2025-26-os tanévben már több mint 69 ezer sajátos nevelési igényű, úgynevezett esenis tanuló járt általános iskolába Magyarországon. Egy év alatt mintegy 4000-rel nőtt a számuk, miközben továbbra is kérdés, hogy a gyermekek egyéni szükségleteihez, igazodó fejlesztéshez mindenhol rendelkezésre állnak-e a szükséges szakemberek és a szükséges feltételek. Tudósít a Reapportál. Közben megkezdődött az egyeztetés egy olyan szakmai javaslatról, amely éppen azt próbálja körülírni, hogy milyen minimum feltételekre lenne szükség az esenis gyermekek befogadó differenciált oktatásához. Egyre több gyermek érintett. Az integrációhoz nem elég az, hogy van-e hely az osztályban, illetve hogy legyen hely az osztályban. Közben szakemberből sem mindegy, mennyi van. Mit mondanak erről a szülők? A kérdés talán nem az, hogy integrált-e. A számok és a most elindult egyeztetés együtt egy egyszerűnek tűnő, valójában összetett kérdést vetnek fel. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az esenis gyermek integráltan tanul? Egyre több gyermek érintett. A KSH adataira hivatkozó EduLine szerint a 2025-26-os tanévben több mint 69 ezer esenis tanuló járt általános iskolába. Az általános iskolások 9,7%-a. Egy évvel korábban ez az arány 9,2%, a tanulók száma pedig mintegy 65 ezer volt. Az érintett tanulók 73%-a, közel 51 ezer gyermek integrált oktatásban részesül. Az arány azonban területenként jelentősen eltér. Az EduLine által idézett adatok szerint Győr-Moson Sopronban az esenis tanulók 83,5%-a tanul integráltan. Hevesben viszont 60,1% ez az arány. Az esenis tanulók aránya az évfolyamok előre haladtával is változik. Az első osztályosok 8,7%-a, a nyolcadikosoknak már több mint 11%-a tartozik ebbe a kategóriába. Az adatok önmagukban nem magyarázzák meg, mi áll a változás hátterében. A háttérben a felismerés és a diagnózis időzítése is szerepet játszhat. A területi különbségek szintjén figyelemre méltó, hogy Békésben az általános iskolások 15,6%-a regisztráltan esemis, Borsod-Abaúj Zemplénben viszont 6,2%. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett gyermekek száma valóban ennyire különbözne a két térségben. Az eltérés a diagnosztikai és fejlesztési rendszer működésével, illetve azzal is összefügghet, hogy a gyermekek milyen gyorsan jutnak el a szükséges vizsgálatokhoz és a szolgáltatásokhoz. Az integrációhoz nem elég az, hogy van hely az osztályban. A 73% integráltan tanul. Ez egy fontos adat, de önmagában nem mondja meg, milyen körülmények között történik az oktatás. Az integrált oktatás statisztikai kategória. A mögötte lévő mindennapi tartalom viszont sokféle lehet, számít, hogy rendelkezésre áll-e a szakértői véleményben meghatározott fejlesztés, van-e megfelelő szakember, milyen segítséget kap a pedagógus, hozzáfér-e a gyermek a szükséges eszközökhöz, és együttműködnek-e az intézményben dolgozó szakemberek és a család. Éppen ezekre a kérdésekre próbál választ adni az eseni köznevelési minimum, amelyet 8 szakmai és civil szervezet közösen állított össze. A dokumentum készítésében az Autis Spektrum Egyesület, a Civil Kollégium Alapítvány, a Civil Közoktatási Platform, a Ginkóház, a Mars Alapítvány, a Pedagógusok Szakszervezete, a Tanítanék Mozgalom és a Társasága Szabadságjogokért vett részt. Adja hírül a Rehab Portál hozzáteszik, a javaslat többek között a korai és megfelelő szakmai felismerést, a lakóhelyhez észszerű közelségben elérhető intézményt és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztést, a pedagógusok és segítő szakemberek képzését, valamint a szakemberek közötti rendszeres együttműködést tartja fontosnak. A dokumentum a biztonságos intézményi környezetet és az esenis gyermekek számára szükséges eszközök biztosítását is minimum feltételekhez köti, illetve minimum feltételek közé sorolja. Ez nem egy új jogszabály, hanem szakmai és civil szervezetek közös javaslatcsomagja. Augusztusban azonban már megkezdődött róla a szakmai egyeztetés, az oktatási és a gyermekügyi tárca, illetve a DIO, differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselői között. Közben szakemberből sem mindegy, hogy mennyi van. A 69 ezer fölötti esenis tanulói létszám mellett az EduLine a KSH adatai alapján 7253 az esenis tanulók ellátásában érintett gyógypedagógust, konduktort, fejlesztőpedagógust, illetve az utazói hálózat szakembereit számolta össze. Ez átlagosan 9,5 kerekítve 10 esenis gyermeket jelent szakemberenként. Ez azonban csak egy arányszám. Nem jelenti azt, hogy 10 gyermek ténylegesen ugyanahhoz az egy szakemberhez jár, és azt sem mutatja meg, hogy egy-egy gyermek mennyi fejlesztést kap. Az EduLine által idézett tapasztalat szerint például előfordul, hogy egy utazó gyógypedagógus több intézmény között ingázik, miközben a fejlesztések időpontját az órarendekhez, más foglalkozásokhoz és a rendelkezésre álló termékhez is igazítania kell. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy szakemberhiány esetén előfordulhat, nem a gyermek számára leginkább megfelelő végzettségű szakember foglalkozik vele, hanem az, aki éppen elérhető. Közben a gyógypedagógia iránti érdeklődés növekedett. 2026-ban 15%-kal többen jelölték meg első helyen az állami ösztöndíjas gyógypedagógia alapképzést, mint egy évvel korábban. Az EduLine ugyanakkor a tanévkezdés előtt 105 betöltetlen gyógypedagógusi álláshirdetést talált a közszolgálati portálon. Adja hírül a Rehab Portál. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2026 augusztusi második adását hallják. Kérem, hogy tartsanak velem, egy rövid zenét követően arról szólunk, hogy ki segít, amikor nincs különbség vendég és a segítő között. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza önöket.
2: Hobby Rádió.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street Seven zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adását hallják. Ki segít, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között? Van, amikor egy fogyatékossággal élő ember és egy segítő találkozására úgy gondolunk, mint egy egyirányú kapcsolatra, az egyik segítségre szorul, a másik pedig segít. De mi történik akkor, ha több száz fiatal tölt együtt egy hetet, és közben lassan eltűnik a segítő és a segített közötti határ? Talán éppen ez az egyik legérdekesebb üzenete a Máltai Lovagrend 41. nemzetközi ifjúsági nyári táborának, amelyet augusztus 3-a és 10-e között rendeztek meg a spanyolországi Javier várában. Több mint 550 fiatal vett részt 25 országból. Az idei Maita Campré több mint 550 fiatal részvételével zajlott, akik 25 országból érkeztek. 200 fogyatékossággal élő fiatal, 200 segítő és további 150 nemzetközi önkéntes vett részt a programban. A találkozó 1984 óta minden évben összehozza a világ különböző részéről érkező fogyatékossággal élő fiatalokat és önkénteseket. A programban sport, kulturális és szabadidős események, kreatív foglalkozások, kirándulások és közösségi programok kaptak helyet. A résztvevők Pamplórában is ellátogattak, és az El Camino egy szakaszát is teljesítették. Köztük olyanok is, akik speciális zarándok kerekesszékkel vehettek részt ezen az úton, adja hírül a Rehab portál. Hozzáteszik még, hogy a tábor azonban nem egyszerűen egy akadálymentes nyaralás, vagy egy különleges program volt egy hétre, a szervezők szándéka szerint egy közösség. Nem jótékonysági projekt. A tábor egyik legfontosabb gondolata éppen az, hogy nem érdemes kizárólag úgy tekinteni rá, mint ahol önkéntesek egy hétre segítséget nyújtanak fogyatékossággal élő fiataloknak. A Máltai Lovagrend nagy kommentátora szerint a Malta Camp nem jótékonysági projekt, hanem egy ideiglenes közösség, amelyben kölcsönösen segítjük egymást. Ez elsőre talán csak egy jól hangzó mondatnak tűnhet, pedig fontos különbséget jelent. Ha valakit kizárólag segítettként látunk, könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy ő maga is adhat valamit a közösségnek. Például figyelmet, humort, barátságot, ötleteket, bátorítást, élményeket, vagy egyszerűen csak a jelenlétét. És ugyanez igaz a segítőre is. Ő sem pusztán egy szolgáltatást nyújtó ember, aki elvégzi a feladatát, majd hazamegy. A kapcsolat közben változik mindkettőjük számára. Látszik, hogy egy társaság vagyunk, vallották a résztvevők erről a táborról. A magyar csapat 29 fővel vett részt a táborban, 10 fogyatékossággal élő vendéggel, 10 személysegítővel és 8 a nemzetközi szervezői csapatba tartozó önkéntessel, valamint egy lelkivezetővel. A magyar beszámoló egyik mondata különösen jól összefoglalja, mi történhet egy ilyen közösségben. A külső szemlélők szerint köztünk nincs különbség vendég és segítő között, Látszik, hogy egy társaság vagyunk, akik szeretnek együtt lenni. Talán ez az inkluzió egyik legnagyszerűbb, mégis legnehezebben megteremthető formája. Nem az történik, hogy valakit beengedünk egy már létező közösségbe, majd külön figyelünk rá, hanem létrejön egy olyan közösség, amelyben eleve mindenki számít. Ahol természetes, hogy valaki kerekesszékkel érkezik, hogy valakinek segítségre van szüksége, hogy valaki más segít, és közben egyikük sem csak, ez az egy szerepben van jelen. Amikor az akadálymentesség mégsem magától értetődő, a történetnek van egy másik, kevésbé kényelmes tanulsága is. Javier várának kápolnájához nem vezetett akadálymentes út. Amikor ez a helyszínen kiderült, a magyar csapat segítői felvitték a vendégeket a lépcsőkön. Az 5 kerekesszékes résztvevő közül 3 tudnak és szeretnek járni, nekik pedig abban segítettek, hogy minden lépcsőfokot megtehessenek. A helyzetet könnyű lenne megható történetként elmesélni, a segítők megoldották, hogy senki ne maradjon ki. Közben azonban érdemes észrevenni valami mást is. Az, hogy valakit fel tudunk vinni a lépcsőn, még nem teszi akadálymentessé a lépcsőt. A személyes segítség nagyon fontos lehet, és egy ilyen közösségben valóban képes áthidalni egy-egy akadályt. Hosszú távon azonban nem az lenne az ideális, ha mindig egy másik ember ereje pótolná a hiányzó akadálymentesítést. A jó közösség segít, mikor szükség van rá. Az akadálymentes környezet pedig lehetővé teszi, hogy minél kevesebb helyzetben legyen szükség erre. És végül adódik a kérdés, hogy ki segít kit? A tábor vallási háttere természetesen meghatározó. A Máltai Lovagrend keresztény küldetésének részeként a hit és a szolgálat szorosan összekapcsolódik, ezért a programban szentmisék és más vallási események is helyet kaptak. Az idei találkozó mottója is bibliai eredetű volt: kelj fel és járj. A történet azonban vallási meggyőződéstől függetlenül is hordoz egy szélesebb körben értelmezhető üzenetet. Azt, hogy a segítség nem feltétlenül egyirányú. Aki segítőként érkezik, maga is változhat a találkozások által. Aki segítséget kap, közben ugyanúgy adhat a közösségnek. És egy idő után talán már nem is az a legfontosabb kérdés, hogy ki melyik oldalon áll, hanem az, hogy együtt vannak-e. Mert az inkluzió végső soron nem arról szól, hogy a többség helyet biztosít másoknak, hanem arról, hogy létrejön egy közös tér, ahol nincs szükség különbséget tenni a között, hogy ki az, aki ad, és ki az, aki kap. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök pedig még pár percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi 2. adását hallják. Én Ruzsa Viktor vagyok, és egy rövid zeneszünetet követően várom vissza önöket a mai utolsó témával. SMA a tábort szervezett a Bethesda Gyermekkórház.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába. SMA tábort szervezett a Bethesda Gyermekkórház. Három napon át több mint 20 SMA-val élő gyermek és családja volt a Bethesda Gyermekkórház vendége az intézmény első SMA táborában, tudósít a Rehabportál. A legfiatalabb résztvevő mindössze 11 hónapos, a legidősebb 17 éves volt. A gyerekek között ott volt Zente is, akit az egész ország ismer, és aki, amikor arról kérdezték, kit tart hősnek, teljes őszinteséggel azt felelte saját magát, mert szembeszállt a betegségével. A Bethesda Gyermekkórház augusztus 14-e és 16-a között rendezte meg első SMA-val élő gyermekeknek és családjaiknak szóló táborát. A teljes egészében ingyenes programra több mint 20 család érkezett az ország különböző pontjáról. A táborozók között egyaránt voltak tünetmentes, illetve légzés támogatásra szoruló gyermekek. Most pedig idézet következik, ezek a gyerekek és családjaik nem vendégként érkeztek hozzánk, ők is a Bethesda közösségéhez tartoznak, hangsúlyozta a tábor megnyitóján dr. Tamásné Bese Nóra, stratégiai főigazgató helyettes, aki hozzátette, már ez is egy nagy csoda, hogy ma mindannyian itt lehetnek, hiszen néhány évvel, évtizeddel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna. A három nap egyik legszebb pillanata az volt, amikor arról kérdeztük a gyerekeket, kinek ki a hőse. Zente saját magát nevezte hősnek, mert szembeszállt a betegségével. Egy kislány az édesanyját tartja annak, mert mindig mindenben segíti és mellette áll. Az SMA-val élő gyermekek és családjaik történetében nem csak a betegség, hanem a hihetetlen kitartás, szeretet, alkalmazkodás és rengeteg hétköznapi hőstett is jelen van. Néhány éve az SMA súlyosabb formával született gyermekeknél. Sokszor az életben maradásért folyt a küzdelem. Ma a korai felismerésnek és a kezelésben elért fejlődésnek köszönhetően egészen más lehetőségek állnak előttük. Azt, hogy ezek a gyerekek most együtt táborozhattak, játszhattak, versenyezhettek, állatkertbe mehettek, és egyszerűen csak gyerekek lehettek, néhány éve még sokuk számára elképzelhetetlen lett volna. A táborban volt állatkerti látogatás, családi hétpróba, ki mit tud, mesekvíz, arcfestés, kézműveskedés, pizza és varázsfőzetkészítés, valamint rengeteg közös játék. A gyerekek együtt nevettek, szurkoltak egymásnak, megmutatták a tehetségüket, és közben barátságok is születtek. Úgy táboroztak, ahogy bármelyik más gyerek önfeledten, játékosan, közösségben. A Bethesda szakemberei eközben bemutatták a szülőknek az intézményben elérhető modern mozgástámogató technikai módszereket, fejlesztéseket és terápiás lehetőségeket, az SMA kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fejlesztés alatt álló újabb terápiás lehetőségekről is beszéltek. A szülők pedig workshopokon oszthatták meg egymással tapasztalataikat, és kaphattak útravalót mindennapi nehézségek, mindennapi nehézségeik könnyítésére. A tábor egyik különleges programja a Kettecskén volt, amíg a Bethesda munkatársai vigyáztak a gyerekekre, a szülők néhány órára újra kettesben kapcsolódhattak ki. Egy SMA-val élő gyermeknevelése a szülőktől is hatalmas erőt és folyamatos készenlétet kíván. Ez a néhány óra arról szólt, hogy ők is töltekezhessenek, és egy kicsit újra egymásra figyelhessenek. A tábor megvalósításához egy egész közösség csatlakozott. Rengeteg zenész, előadó, vendéglátós, influencer, kézműves és intézmény ajánlotta fel pro bono idejét, tudását és szolgáltatásait, hogy a családoknak minél több élményben lehessen részük. A tábor költségeinek jelentős részét a Bethesda gyermekkórház adományokból finanszírozta, adja hírül a Rehab portál. És kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Szeretettel várjuk Önöket augusztus 30-án vasárnap délelőtt 10 és 18 óra között az Angyalföldi utcavára Budapest 13. kerületében a Béketérre az önkormányzat szomszédságában a Netmédia Alapítvány sátrához. Az Angyalföldi utcabál augusztus utolsó hétvégén kétnapos lesz, szombaton is és vasárnap is lesznek különböző színes programok, koncertek. Vasárnap több hazai civil szervezet is bemutatkozik, ezért is érdemes kijönni a koncertekre és a színes programokra is, és természetesen vasárnap a civil szervezeteket is megtekinteni, illetve munkájukat megismerni. A Netmédia Alapítvány sátrában pedig jó magam és a Netmédia Alapítvány által üzemeltetett Hobby Rádió főszerkesztője Pál Zsolt Pille várjuk majd az érdeklődőket, akik bepillantást nyerhetnek egy 99%-ban látássérült munkatársakból álló közösségi rádió munkájába, életébe, és természetesen akár be is kapcsolódhatnak abba az élő műsorfolyamba, amelyet 10 és 18 óra között fogunk majd prezentálni a Netmédia Alapítvány rádiójában, a Hobby Rádióban. Számítok Önökre két hét múlva, szeptemberi első adásunkban. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudják fölvenni velünk a kapcsolatot, tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, a Spotify-on, illetve az Apple Podcast-ben. Ruzsa Viktor vagyok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást és kellemes pihenést kívánok még így a nyár utolsó heteire. A viszonthallásra köszönöm szépen mára megtisztelő figyelmüket!

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hey!

0: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid-beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján, a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Napospart, Nesebár, Várna, Burgász. Ki ne hallott volna a bolgár tengerpart csodálatos üdülőhelyeiről? Nos, a mai műsorban ide a néhány éve újra népszerű tengerparti országba látogatunk, hiszen Bulgáriában számtalan jól felszerelt, kényelmes szálloda és apartman várja a tengerparti nyaralás szerelmeseit. Várnától 14 kilométerre találhatjuk a népszerű aranypartot,

0: Azt a nyaraló központot, ahol Bulgária legjobb 4 és 5 csillagos szállodái várják a pihenni vágyókat. Az üdülő paradicsomba már több évtizede visszajárnak a turisták, főleg Európa nyugati részéből. Bulgária egyik legnagyobb üdülő központja kétségkívül a napos part. A 8 km hosszú, lassan mélyülő tengerpart minden korosztálynak kedvelt üdülőhelye, főleg a kisgyermekes családoknak. A bolgár tengerpart kellemes klímájával vonza a nyaralni és pihenni vágyókat. Az ország, akár csak hazánk, az Európai Unió tagja, és így a régebbi időkhöz tapadó esetleges negatív hírek nagy részét jobb, hogyha elfelejtjük, hiszen valójában egy nagyszerű barátságos helyről van szó, csak a régi kedvező árak maradtak meg, továbbá a bolgárok vendégszeretete, no meg a napfény, az aranyló homokkal telehintett tengerpart, és persze a nyár melegét enyhítő, csodálatos kékségű tengervíz. Amúgy a régi időkhöz képest minden modernebbé és interkontinentálisabbá vált. Bulgária a visszatérő nosztalgiázóknak kellemes meglepetést fog okozni, az először ide látogatókat pedig a modernizáció és a hagyományok sajátos harmóniája fogja rabul ejteni. Bulgária nem csak a strandolóknak jelent ideális úti célt, figyelemre méltó, 1000 éves múltra visszatekintő, kulturális örökséggel rendelkezik. Az ország területén 36 történelmi kulturális rezervátum és több mint 40 000 kulturális emlékmű található. Ezek különböző történelmi időkből származnak, történelem előtti ásatások, tráksírok, görög archeológiai maradványok, római és bizánci kori várak, az első és második bolgár cárság, a nemzeti reneszánsz idejéből fennmaradt történelmi emlékművek várják a kultúrára szomjazókat. Bulgáriában több mint 160 templom és kolostor található. Ezek többségében akár meg is alhatunk, így teljes egészében átélhetjük a szent helyek atmoszféráját. Az országban több 100 nevezetes templom van, amelyek a bolgári konfestő iskolák egyedi képeit, falfestészetét, fafaragásait, középkori freskúit és ikonjait őrzik. Persze a legtöbben pihenni, nyaralni érkeznek az országban, így a mai Világjáró magazinban elidőzünk majd a két legjelentősebb üdülőterületen, és bekukkantunk Várnába, illetve Neszebárba is.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Bulgária tengerpartja Európa legszebbjei közé tartozik. A Fekete-tenger partjának éghajlata a nyári hónapokban a legkellemesebb. Az átlagos napi csúcs hőmérséklet 27 Celsius fok, míg éjszakára a hőmérséklet 18 fok köré süllyed. A tenger hőmérséklete átlagosan 25 fok. A sok napsütés, a kiváló klíma, az ország vendégszerető lakossága és olcsó árai vonzák a Bulgária iránt érdeklődő látogatókat. Változatos szálláshelyeket találhatunk, hiszen a hagyományokat ápoló tipikus bolgár halászfaluban, Szozopolban, vagy akár az éjszakai életéről és strandjairól ismert napos parton is megszállhatunk, attól függően, milyen típusú nyaralásra vágyunk. Bármerre is járunk, nem kell aggódnunk, a közbiztonság meglehetősen jó, persze nem árt résen lennünk, de a városokban amúgy is gyakran találkozhatunk rendőrökkel, mert megerősített rendőrség vigyáz a turistákra. Bulgáriában a hivatalos fizetőeszköz a bolgár leva. A legcélszerűbb, hogyha eurót viszünk magunkkal, és azt Bulgáriában váltjuk be bankban vagy a szálloda recepcióján. A főbb nemzetközi bankkártyákat a nagyobb szállodákban, éttermekben és néhány boltban is elfogadják. Nagyobb üdülőhelyeken bankautomaták is rendelkezésre állnak. Az üzletek a nyári időszakban a tengerparti településeken akár 24 óráig is nyitva tartanak. Nagyobb városokban a jól ismert hipermarketek is megtalálhatóak, ahol rendkívül kedvező árakon vásárolhatunk, ezért ha apartmanban szállunk meg és a fűzés mellett döntünk, csupán fűszereket vigyünk magunkkal. A bolgár árszínvonal 10-20%-kal alacsonyabb a magyarországinál, így bátran vegyük igénybe a helyi szolgáltatásokat. Az éttermekben, szállodákban, bárokban általában 10% borravalót illik adni, amennyiben meg voltunk elégedve a szolgáltatással. A csapvíz az egész ország területén iható, de inkább ásványvíz fogyasztása ajánlott. Védőoltásra azonban nincs szükség. Fontos tudni, hogy az országba való belépéshez kötelező egészségbiztosítással kell rendelkeznünk. Az egészségügyi ellátás gyenge színvonala miatt ajánlott utasbiztosítást kötni. Egy komolyabb beavatkozás esetén szükség lehet a beteg hazaszállítására. Ennek költsége utasbiztosítás nélkül a milliós nagyságrendet is elérheti. Az európai egészségbiztosítási kártyát sürgősségi esetekben elfogadják. Az országba való beutazáshoz útlevél vagy személyigazolvány szükséges. Magyar állampolgárok bármilyen adminisztráció kötelességtől mentesen 90 napot tölthetnek Bulgáriában. A Világjáró magazin hamarosan folytatódik, és Bulgária két legszebb üdülő területét ismerhetik meg, de ne felejtsék, a műsor hallgatói között egy egyhetes, két fő részére szóló egyiptomi utazást fogunk kisorsolni. Ha szeretnének játszani és nyerni, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt.
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
0: Hobbi rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: világjáró turisztikai magazin az ön kedvenc rádiójában.
1: A világjáró magazinban ma Bulgáriában kalandozunk, annak is egyik legszebb részén, a Napos parton, amely a Fekete-tenger partján Burgasztól 30 kilométerre található. A Neszebári öbölben 8 kilométer hosszan elnyúló, aranysárga, finom homokos, fokozatosan mélyülő strand és a kristálytiszta tenger kiváló nyaralóhely minden korosztály számára. A parti sétányon számtalan étterem, bár, szórakozóhely található, melyek alacsony ára, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak. A kedvező időjárás, a sok napsütés, az átlagos 27 Celsius fok és a meleg tenger teszi igazán kellemessé a nyaralást. A Napos part Bulgária legnagyobb és legnépszerűbb nyaralóhelye, 500 szálloda és 110 ezer ágy várja azokat, akik nyaralásuk színhelyéül ezt az országot választják. Magyarországi fiatalok körében is az egyik leglátogatottabb üdülőhely, népszerűségének oka, hogy a kékzászlós, homokos tengerpart és a sok kikapcsolódási lehetőség ellenére Bulgária, így a Napos part is még mindig olcsónak mondható. Keleti árakon nyugati színvonalakat kínál, mintha nem is Bulgáriában lennénk, hanem egy kis Amerika Kelet-Európában. A rengeteg, főleg külföldi látogatót számos szórakozási lehetőség várja. Rengeteg az étterem, a bár, a diszkó, a söröző, a borozó és a kávézó. Neszebár mellett található Bulgária legnagyobb akvapartja, az Aqua Paradise, amely 2006 júniusától várja vendégeit. A tengerparton a vízisportok kedvelői is hódolhatnak szenvedélyüknek. A strandon bérelhető jetski, banán, ejtőernyő, szörf, bicikli, valamint Neszebár kikötőjéből egész napos hajótúrákra indulhatunk. A sportolási lehetőségek mellett a kultúrát kedvelők folkloresteken, szabadtéri előadásokon ismerkedhetnek meg a bolgár hagyományokkal. Egy neszebári kirándulás során pedig a történelmi bolgár építészettel találkozhat az ide látogató. Az élénk éjszakai élet, a hangulatos éttermek, diszkók, zenés lokálok könnyed kikapcsolódást nyújtanak a szórakozni vágyóknak. A Napos parton több kilométer hosszan magasodnak a nagy szállodák, a part aranyhomokos, 8 kilométer hosszú, és átlagosan 30-60 méter széles, néhol homokdűnék is vannak, a legszebbek a Napos part déli részén. Akik nem autóval érkeznek, azoknak a legközelebbi repülőtér a burgaszi. Burgaszból és Várnából menetrend szerinti buszjáratok is közlekednek ide. Nos, ahogy már említettem, egy felhősebb napon, vagy akár egy szép napsütéses délelőtt, a strandolást megunva érdemes ellátogatni a mindössze 2 kilométerre lévő Neszebárba, de érdemes felkeresni Burgaszt is. A Napos part legszebb látnivalóit ismerhetik meg rövidesen itt a Világjáró magazinban.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Bulgária egyik kedvenc üdülő területe a napos part, amely nagyszerű kiindulási pont a környék felfedezéséhez. Ha itt töltik szabadságukat, feltétlenül keressék fel Nesebárt, a napos part legrégebbi települését. Az óvárost még a görögök alapították időszámításunk előtt az 5. században. A félszigeten fekvő festői városkát egy keskeny földsáv köti össze a szárazfölddel, amely 9000 éves, de nem tudni róla, hogy ez természeti képződmény vagy emberi kézalkotás. A római birodalomhoz és Bizánchoz is tartozott a hely, és lakói mind-mind gazdag emlékeket hagytak hátra a városban. Annak ellenére, hogy a város több része már víz alatt van, Nesebár még mindig az emberiség élő történelem könyve. Ősi városfalak, középkori bizánci stílusú templomok és 19. századi faházak, amelyek a város egykori szimbólumának számít, mind-mind elvarázsolják az ideutazókat. A 10 000 lakosú város szépségére jellemző, hogy óvárosa 1983 óta az UNESCO világörökség része. Gyakran nevezik Bulgária Dubrovnikjának, illetve a Fekete-tenger gyöngy szemének is. Jellegzetes bolgár faházaival, kis vendéglőivel, szűk utcáival felejthetetlen élményt nyújt. Igazán népszerű hely, hiszen szinte mindenki felkeresi, aki a bolgár tengerpartra látogat. Hangulatos, sikátorszerű utcáin, így a nyári hónapokban szinte mozdulni sem lehet a turistáktól. Bár rendelkezik néhány stranddal, elsősorban nem tengerparti üdülőhelyként ismert Burgász, de ezt a települést is érdemes felkeresni. 210 000-es lakosságával a második legnagyobb fekete-tengeri üdülőhely Bulgáriában, és egyben az ország negyedik legnagyobb városa. Burgászban van Bulgária legnagyobb és legfontosabb kikötője, a város fontos ipari központnak is számít. Épületeit nagy részt az 1900-as évek elején építették, a századelős épületek miatt több magyar város lakóinak otthonos lehet a város. Tengeri kertje majdnem olyan szép, mint a várnai. Katedrálisa, templomai, múzeumai és operaháza szintén megtekintésre érdemes. Burgász sétáló negyede, apró kávézóival, kiülős vendéglőivel szinte Dél-Franciaországot idézi. Burgász a színhelye a minden évben augusztusban tartott Nemzetközi Folklor Fesztiválnak. Az 1965-ben alapított fesztivál világhírnévre tett szert, a világ minden tájáról érkező résztvevők autentikus népviseleteket viselnek, és a népi hagyományokat mutatják be. A fesztivál része a szuvenírvásár és bazár. Népi zenék csendülnek fel, néptáncokat mutatnak be, és kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni. Burgásztól délre fekszik Szozopol, a Fekete-tenger egyik legfestőibb nyaralóhelye, amely a magyar nyaralók körében is népszerű. A legrégebbi fekete-tengeri várost a görögök alapították Krisztus előtt 610-ben Apollónia néven. A nyaralóhely idillikus óvárosi része, valamint lassan mélyülő homokos tengerpartja nagyon kedvelt a turisták körében, és ideális kisgyermekes családoknak.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Az Aranypart, amely Aranyhomok néven is ismert, a Napospart mellett Bulgária másik nagy, kifejezetten a nemzetközi turizmus kiszolgálására létrehozott mesterséges üdülőközpont. A Naposparttól többek között annyiban tér el, hogy ezt nem sík területre építették, a mögötte fekvő domb hangulatossá teszi a tájat. Az Aranyhomok 4 kilométer hosszan terül el, a tengerpart néhol 100 méter széles. A fő vonzerűnek számító homokos strand mellett remek éttermek és változatos éjszakai élet várja az itt nyaralókat. Várna belvárosától 17 kilométerre északra található, de gyakorlatilag már egybeépült a várossal. Az Aranyparton való üdüléskor érdemes ellátogatni Várnába is. Bulgária harmadik legnagyobb városa, számos nevezetességgel, érdekességgel, szórakozó helyjel és szépséggel kecsegtet. Az Aranypart neve egy legendához kötődik, eszerint kalózok hatalmas aranykincseket ástak ide, azonban a vidék bosszút állt a kalúzokon, és aranyukat gyönyörű homokká alakította. A homok itt valóban igen szép, a legjobb minőségű, legfinomabb aranyhomok. A strandon számtalan kikapcsolódási lehetőség várja a pihenni vágyókat, lehet jetskizni, vízijárnyőzni, vízisíjelni. Rengeteg mindenki igényét kielégítő szállás lehetőség és számos sportolási, kikapcsolódási lehetőség várja az ideutazókat. Az üdülőhely északnyugati részén egy remek akvapark is található. Az Aranyparton akár gyógyulni is lehet. Itt található az Aranyhomok gyógyfürdőközpont is, amelynek színhelye az Ambassador Hotel, ahol 120 féle gyógyászati kezelés kapható, például gyógyfürdők, iszapterápia, akupunktúra. De a gyógyászati központon kívül maga a hely is jót tesz az egészségnek. A tengeri levegő mellett 22 szabadtéri és egy beltéri természetes gyógymedence is van az Aranyparton. Az itt nyaralók, ha kirándulni akarnak, akkor sem fognak csalódni. Az Aranypart Várna mellett több érdekes, szép helyhez is közel van, például majdnem teljes része az Aranypart természeti parkkal határos. A békés, idillikus park egy remek kirándulási lehetőség, a tenger közelsége és az enyhe klíma fantasztikus flórát és faunát alakított itt ki, különleges és ritka állat és növényfajok figyelhetőek itt meg. Várna Bulgária tengeri fővárosa, vagy nyári fővárosa, 351 ezer lakosával a legnagyobb bolgár üdülőhely. Várna belvárosa 17 kilométerre található az Aranyparttól, nagyon népszerű üdülőhely. Nagyvároshoz méltóan rengeteg nevezetességének, szórakozóhelyének, éttermének, kávézójának köszönheti, hogy a környéken való nyaralás nem csak fürdőzéssel és napozással kecsegtet. Várna számos műemléke és remek kulturális kínálata az üdülést még tartalmasabbá teszi. A városban őskori, középkori, reneszánsz és modern paloták, műemlékek és épületek vannak, így igen változatos építészeti látványosságokat kínál. A művészet kedvelőit múzeumok és művészeti galériák várják. Felújított, rendben tartott épületei, számos kávézója, hatalmas sugárútjai és kellemes légköre miatt talán a legkellemesebb, legnyugatiasabb bulgáriai városnak számít. Júliusban és augusztusban kellemesen meleg idő, de nem elviselhetetlen forróság. Kellemes hőmérsékletű, nyugodt, csendes tenger várja a nyaralókat, azonban Várna tengerpartja nem olyan szép, mint a környező üdülőhelyeké, Várnába így érdemes inkább városnézés, mint nyaralás céljából menni. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, amelyben most Bulgáriával ismerkedhettek, ám hogyha egy egészen más jellegű országba vágynak, akkor lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, hiszen a Világjáró magazin hallgatói között egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni. Tartsanak velem legközelebb is, fedezzük fel együtt a világot, Magyarosi Mariannát hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát. Te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak. You can't touch this.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamureklám.
2: A L'Oréal pá, mindjárt, mert ezt nem elolvasni, nem.
1: Kamureklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezességvállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompó karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: A COVID-19-es járvány elterjedésével az egészségügyi intézmény

0: Ügyek forgalma megnövekedett. Egyben az adminisztrációs terhek is megnőttek. Ezen kíván segíteni a Covibet csapata, akik egy digitális betegágy nyilvántartó alkalmazást fejlesztettek. Bayer Ágnest, a Covibet termék- és üzletfejlesztési vezetőjét, és Kelemen Balást, a Covibet fejlesztőjét, Balázs Zsanett kérdezte.
1: A Covibet alkalmazás még egy április elején megrendezett fejlesztői verseny kapcsán jött létre. Ez a fejlesztői verseny a Hack the Crisis Hungary, ami Magyarország egyik legnagyobb ilyen versenye volt, és természetesen online zajlott le. Ezen a versenyen állt össze a csapatunk, és akkor fogalmazódott meg bennünk az, hogy segíteni kéne az egészségügyi intézményeknek abban, hogy ők a betegágy adminisztrációt sokkal gördülékenyebben és egy digitalizált, valós idejű módon tudják véghez vinni.
2: A csapatból ketten vannak itt a telefonvonal másik oldalán, de nem csak ketten dolgoztak ezen az alkalmazáson.
1: Ez így igaz, egyébként egy ötfős csapattal dolgozunk, a csapat nagyon fiatalos, ezért nem jelen gondolt számunkra az online kooperáció, és a verseny megnyerése óta is folyamatosan dolgozunk azon, hogy ez az alkalmazás bővüljön különböző funkciókkal, és teljes mértékben megfeleljen a kórházak igényeinek.
2: Ha jól értem, eddig az információ átadások úgy történtek, hogy egyik osztály áttelefonált a másik osztálynak, megkérdezték, hogy bizonyos osztályra átvihető-e a beteg, avagy milyen kapacitások vannak, és itt jön képbe maga az alkalmazás, ami pedig sokkal átláthatóbbá tudja tenni az egészségügyben dolgozók munkáját, hiszen mobiltelefonon keresztül egy alkalmazás segítségével az egészségügyi dolgozó láthatja azt, hogy hová, milyen területre helyezheti át a betegeket?
3: Ez teljes mértékben így van. Jelenleg ez a rendszer az intézményen belül ilyen analóg módszerrel történt leegyeztetésre, és abban az esetben, hogyha mondjuk az egyik osztály nem tudott fogadni több beteget, akkor ez nem csak egy telefont jelentett, hanem már is kettőt, és ennek a módszertannak a digitalizációjára ad lehetőséget a COVID alkalmazás, hiszen az alkalmazáson keresztül valós időben lehet megtekinteni az adott intézményen belül az összes osztálynak a leterheltségét, illetve foglaltságát. Átlátható képet lehet arról kapni, hogy az adott osztályon belül milyen kezelésben részesülnek a betegek. Ez lehet normál, intenzív vagy szubintenzív. Az, hogy az adott ágyon női vagy férfi beteget kezelnek, vagy hogy éppenséggel adott ágy azt jelentően foglalt-e, vagy sem.
2: A COVID alkalmazás főként egészségügyi dolgozókat segít, de én, mint egészségügyi intézményben fekvő beteg, ennek az alkalmazásnak a hasznosságából vagy létfontosságából mit érzékelek?
1: Fontos leszögezni, hogy a COVID betegadatokat nem kezel. Ez egyrészt azért fontos, hogy a betegek is tisztában legyenek azzal, hogy a COVID-ben az ő adataik nem szerepelnek, hiszen mi csak ágyakat adminisztrálunk. Ez egyik nagyon fontos dolog. A másik az, hogy ennek az eredményét a betegek olyan módon tudják észrevenni, hogy egyrészt, ami látható a kórtermekben, hogy majd felkerülnek az úgynevezett QR kódok az ágyakra, amelyek az egyedi azonosítói a különböző beteg ágyaknak, hiszen ezeknek a beolvasásának a segítségével tudják majd az egészségügyi dolgozók beállítani a megfelelő paramétereket, és ezzel adatot szolgáltatni a vezérlő pultra, ami a döntéshozás segíti elő. Amit ők tapasztalni fognak, hogy ennek az alkalmazásnak a segítségével az elhelyezésük könnyebbé válik, és gördülékenyebbé válik a különböző osztályokra, hiszen adat alapú megfontolt döntést tudnak arról hozni, hogy éppen melyik osztályra tudják őket áthelyezni.
2: Kanyarodjunk még egy picit vissza magára a versenyre, amit Ágnes a beszélgetés elején említett. Balázs, a COVID alkalmazás fejlesztője, 48 óra alatt készült el ez a fejlesztés. Ez mennyire számít rekordidőnek?
3: Én azt gondolom, hogy a 48 óra alatt egy ilyen rapid fejlesztési etap zajlott le, ahol az alapokat le kell fejleszteni, az egész alkalmazást meg kellett tervezni, az egész struktúrát, infrastruktúrát meg kellett tervezni, és majd szintén 48 órán belül lesz ki is kellett oly módon vitelezni, hogy ez egy működő applikáció legyen. Több mint 6000 sor kód készült el ez alatt az idő alatt. Én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő teljesítmény. szeretnék ezzel a többi fejlesztőtársamat is egyébként inspirálni, hogy olyan dolgokat létre lehet hozni, amelyek innovatívak és kiemelkedő jelentőséggel bírnak a társadalom részére, és ezzel azért szeretnék egy motivációt indítani, amennyiben ezzel tudok motiválni másokat.
2: Motivációt jelent mindenképpen az, hogy megnyerték ezt a fejlesztői versenyt. A siker az talán egy ilyen alkalmazás esetében az, hogyha eljut azokhoz a szervezetekhez, ahol valóban tud segíteni a működésben. Mi a helyzet e téren? Mekkora az érdeklődés? Illetve tesztelik-e már ezt az alkalmazást valahol?
3: Jelenleg úgy állunk, hogy a fejlesztői verseny véget érése óta rengeteg új funkcióval bővült az alkalmazás, és már akkor jelentkezett 3 különböző helységből egészségügyi intézmény, kórház, akik jelezték felénk, hogy szívesen elkezdik használni az alkalmazást. Az alkalmazás utolsó fejlesztéseit végezzük el ahhoz, hogy bevezetésre kerüljön ebben a 3 intézményben. Most jelenleg Magyarországon vezető telekommunikációs cégnél sikerült az alkalmazásunkat zéróra tenni, ami azt jelenti, hogy az alkalmazás használata közben az egészségügyi dolgozó előfizetéseiből, vagy meglévő telekommunikációs szolgáltatás csomagjából a mobil internet adatkeretet maga az alkalmazás nem fogyasztja. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó célt szolgál, amennyiben van olyan intézmény, aki szívesen igénybe venni az alkalmazást és kipróbálná, ami természetesen ingyenes, akkor ehhez nincs más teendője, mint az info@covid.com-ra küldeni egy e-mailt, és mi bármikor szívesen állunk rendelkezésre.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszín, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
2: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
1: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
2: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
1: Mire az ember?
3: Néma, beszélő disznó!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Retikül.
0: Aha.
5: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
0: Go!
5: És kevés focival.
0: No!
5: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Jé, te Fidusz, neked hová lett a fülcímpár?
2: Jaj, képzeld, a Dezső tegnap este úgy bevadult, hogy a fogai közé vette a fülbevalómat, és velük együtt leszakította a fülcímpámat is.
3: Mostantól vége a szakadt és begyulladt fülcímpák korának. Itt az új, lenyalható vagy lemaszatolható fülbevaló, a Nyali Maszi Füli. Termékünk nyálhatására olvad, így intim együttlétkor egyetlen szopó mozdulattal, halk cuppanással lenyalhatja azt kedvese füléről, anélkül, hogy leszakadna annak fülcímpája. Új Nyali Maszi Füli. Egy cuppantás a jóból.
4: Akció. Most a szamóca, szőlő, narancs és spenótízen kívül kedvezményes áron áruljuk a kolbászízű változatot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnök jelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy beteg elégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdett ettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vet

0: Kétéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízjáték is. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 26-án köszöntjük Izsó nevű kedves hallgatóinkat. Az Izsó héber eredetű férfi név. Jelentése bozontos, nyers és durva. A név becézése Izsóka, Izi és Izus. Augusztus 26-án az Izsókon kívül köszöntjük még Cseke, Csekő, Margit, Natali, Natasa, Natália, Noella, Rita, Szellő, Szellőke, Tália, valamint Zamfira nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 26-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 740-nel kezdjük. Augusztus 26-án született Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömb készítője. A 13. század elejével folytatjuk. 1204. augusztus 26-án Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor még 5 éves Lászlót, aki helyett ő tette le az esküt. Ugorjunk rögtön a 18. századra. 1743. augusztus 26-án megszületett Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémia tudomány egyik megalapozója. Maradjunk még a 18. században. 1789. augusztus 26-án a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai virginiai nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat, a szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárságot. Folytassuk a 20. század elejével. 1913. augusztus 26-án született Bulla Elma, Kossuth-díjas színésznő, kiváló művész. 12 évet lépünk előre, 1925-re. Augusztus 26-án halt meg Petrik Géza, bibliográfus, könyvkereskedő. 5 évet ugrunk, 1930. augusztus 26-án született Bata Imre, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Folytassuk 1934-jel. Augusztus 26-án született Jean-Claude Pé, francia politikus, az OECD vezérigazgatója. Aztán közelítsünk szépen a 20. század vége felé. 1970. augusztus 26-án kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 26-án halt meg Charles Lindbergh, amerikai pilóta, az Atlanti-óceán első átrepülője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: 2026. augusztus 26-a, szerda. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet 27-től a 32. versig. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is, kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféta vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban ismét figyelmeztető szavakkal fordul a farizeusokhoz, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. A fehérre meszelt sír tisztának, gondozottnak, szépnek tűnik, de halottak csontjait őrzi. Jézus szavai nem pusztán vád, hanem felhívás az önvizsgálatra. Azt szeretné, hogy az ember ne elégedjen meg a felszín rendjével, ne arra törekedjen, hogy mások becsületesnek gondolják, miközben lelke romlott marad. A képmutatás veszélye minket ugyanúgy fenyeget, mint a farizeusokat. Bármelyikünk eljátszhatja az igaz ember szerepét, de közben nem engedjük, hogy Isten valóban átformáljon. A szöveg második része a mártír próféták síremlékeinek építéséről szól. A kortársak azt mondják, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ez a mondat a múlt bűneitől való elhatárolódást jelzi, mintha a történelem tanulságai csak másokra vonatkoznának, és ránk nem. A mai nap kérdése ez lehet. Mi az, amit meszelgetek magamban? Milyen területet próbálok tisztának mutatni, miközben belül változásra, gyógyulásra, őszinteségre lenne szükség? Az igazi hit nem díszlet, hanem életformáló valóság. Az Isten előtti őszinteség fájhat, de csak ez vezet megtisztuláshoz és lelki békéhez. Uram Jézus Krisztus, ne hagyd, hogy életem csupán kívülről legyen rendezett, miközben belül rendezetlenség uralkodik. Segíts, hogy ne szerepet játsszak, hanem őszintén éljek előtted. Törj át megszokott cselekedeteimen, a megszépített kifogásokon, és mutasd meg, miben van szükségem megtérésre. Te nem szégyenítesz meg, hanem felemelsz. Engedd, hogy egészen a tied legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy szervezetünk súlyos cinkhiánya esetén csökken a szexuális aktivitás és a reprodukciós képesség, romlik az ízérzés és a szaglás, lassúbb a sebgyógyulás, csökkent a szervezet ellenálló képessége, hasmenés jelentkezhet, bőr- és hajálváltozások figyelhetők meg.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mert egy trieszti fogast hoztam önöknek, elkészíthető különben tengeri halból is, a fogas egy kicsit drága, fogassal mondom, hozzávalók 4 személyre, fogas 60 deka, alma 4 darab, békön 15 deka, tejföl 4 deci, trapista sajt 40 deka, fokhagyma, só, petrezselyem ízlés szerint. A fogasszeleteket leszeljük, sózzuk, és lisztbe forgatva olívaolajon elősütjük. Ezután halszeleteket az olajból kivéve lecsepegtetjük. A visszamaradt olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a halszeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezután a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonyapürét ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: freak you. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid-beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárváré Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott,

0: de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján, a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
1: Kamu reklám.
2: Na, ez most már örökké jó lesz egy darabig.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!